0: 2022-ben vette el a fővárostól a Vörösmarty tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát, ezeket aztán az 5. kerületnek adta. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium most a vagyonkezelői jogokat visszaadta a fővárosi önkormányzatnak, és a Vörösmarty tér mellett ugyanezt történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is. A budai Palota negyedben szintén visszaveszi a kormány a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építtetőként jelöljön ki egy állami céget. Összesen 104 darab baleseti gúcot tartalmaz az a frissen összeállított lista, amely az elmúlt 3 év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A magyar közút szakemberei a súlyozott baleset szám szerint állították össze a listát. A legveszélyesebb 20 gúchely mind vidéki. Egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta, a 8-as, ahogy M jelzésű gyorsforgalmi út is. Ez az M0-ás egyik szakasza. Budapesti gúchelyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott baleset számmal az ugyan 13. kerülethez sorolt, de valójában gyorsforgalmi utas szakasz. Az M0-ás jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Újra közlekednek a Békás-megyeri betétjáratok, helyreállt a menetrend a H5-ös hév vonalán, ahol a felső vezeték hibája miatt csak a hosszabb útvonalra kír szentendrei szerelvényeket indították el. Egy ideig a Békás-megyeri járatok kimaradtak, továbbá a Battyányi tér és a Szentlélek tér között H5-ös jelzésű buszok közlekedtek, amelyek kiegészítették a hév közlekedését. A MÁV Informa honlapján azt közölte, mostanra elhárították a hibát, ismét korlátozás nélkül közlekedik a H5-ös hév. Kinyitották a Dunából kihalászott II. Világháborús német motor oldaldobozát, számolt be róla a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Facebookon. A német gyártmányú DKV motorkerékpár a Duna rekord alacsony állása miatt vált láthatóvá a Battyányi tér közelében. A II. Világháború idején készült motorkerékpárt az ISZAB szinte tökéletesen megőrizte, így több mint 80 év elteltével is egyben sikerült kiemelni a folyóból. A ritka leletet a Pestvár megyei kutatómentőszolgálat segítségével emelték ki és tették hajóra. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei azóta alaposan megvizsgálták a motorkerékpárt, és felnyitották annak oldaldobozát, amelyben hengerfejkulcsot, drótkefét, légnyomásmérőt és defektjavító készletet is találtak. A doboz alján egy lövedék ütötte lyuk is látható. 2-1-re legyőzte a Real Madrid a Ferencváros foci csapatát a budapesti Grupama Arénában játszott barátságos meccsen. A spanyol klub felkészülési meccsén José Mourinho inkább a fiataloknak adott lehetőséget a kezdőcsapatban, de a középpályán ismertebb játékosok is szerepeltek. A Real Madrid megnyerte tehát a meccset, a Fradi pedig csütörtökön a lengyel Górnik Zabrze ellen az Európa Ligában lép pályára. Hétfőn ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. Még többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban 34-38 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változása.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, nagyon szeretem, amikor megtelik élettel a stúdió, és többen is vannak, pláne ha két gyönyörű hölgy látogat meg engem, hadd menjek ABC sorrendbe, jó? Bódis Rékát köszöntöm nagy szeretettel, akivel tök más pozícióban találkozgattunk életünk különböző pontjain. Örülök neked, mert te még itt a mikrofonom előtt nem ültél.
2: Nem, de már néztelek kívülről.
1: Az biztos. Igen. Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Én is nagyon.
1: És a barátnőmnek is, Veszelinov, Anna Máriának, Maricának.
3: Üdvözöllek, szép estét.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. És az sem véletlen, hogy ti így ketten érkeztetek. Élményprogramot találtatok ki. Hát mondanám, hogy a fővárosi embereknek, de nem csak nekik, mindenkinek, akinek szüksége van egy kis, na mire? Felüdülésre? Töltődésre? Energiára? Jobb irányra az életét tekintve? Vagy egy élményre, ha már élményprogram? Vagy mindre így?
3: Mindre
1: valaki,
3: így.
1: Valaki szólaljon meg.
3: Mindre így. Ahogy így ebben a sorrendben, ahogy elmondtad, élményre van szükségük az embereknek, főleg ebben a mai rohanó világban, mert szerintem annyira fölpörgetett az élet, hogy néha tudni kell leállni, elcsendesedni, és élményeket kell gyűjteni. Persze gyűjtsünk pénzt is, de főleg a pénzünkön élményeket. Mert
1: na oké, de kevesebb. Ha valaki jó állapotba kerül, akkor utána pénz is jön, nem? Legalábbis én azt vettem észre, hogyha hát jól vagy,
3: így.
1: Akkor úgy rendeződik minden körülötted. Tehát akkor még lehetne azt is mondani, hogy igen, pénz is.
3: Igen, pénz is. Igen, mert hogyha megemelkedik az energiaszinted, sokkal lazábbá válsz, és ezáltal... Ha a vonzás törvényéről beszélünk, akkor mindent bevonzasz az életedbe.
1: De azt most az elején tisztázunk el a beszélgetésnek, hogy nem spiri.
3: Nem.
1: Az, amit ti kitaláltatok. Tehát most nehogy azt gondolják, ha már a titkot, így meg a vonzás van. Törvényét mondtad, hogy ez valami spiri varázslat, mert nem erről van szó, hanem szeretnétek a hétköznapok rohanó embereit egy picit...
3: elcsendesíteni.
1: Hát kizökkenteni ebből az őrületből, amit szerintem mindannyiunkra ráfér, és az elcsendesedés is, ami meg nem egyenlő a spirivel.
2: Valahogy az emberek elfelejtik azt, ugye hajszolnak mindent, nagyon felgyorsult a világunk, és elfelejtik azt, hogy egy icipicit megálljunk és élvezzük. Ahogy mondtad, hogy mi kitaláltunk valamit, ez nem egy új keletű dolog. Inkább az a megközelítés.
1: A csomagolás?
2: A csomagolás. Nem feltétlenül, mert mi tartalmat, ugye mi folyamatosan fejlesztjük, ez annyira üzletszerűnek hangzik így, de folyamatosan fejlesztjük ezt a programot, és mi egy régi, egy ősi dolgot gondoltunk újra. Most ennek nagyon nagy divata van, és akkor majd elmeséljük, ugye, hogy miről is van szó, de gyakorlatilag az, ahogy mi a vendégeket fogadjuk, ahogy mi a vendégekhez állunk, szerintem az a más.
1: Uh-huh. Hangterápia? Ha nem?
2: Nem terápia, hanem koncert.
1: Hangkoncert? De akkor minek nevezzük akkor? Élménykoncertnek?
3: Igen, egy hangfürdő.
1: Hangfürdő, aha.
2: Ez egy hangutazás. Ezt most gondolj, hogy mi úgy szoktuk kommunikálni, ugye? Csak hogy maradjunk a szakmaiságnál. Úgy szoktuk kommunikálni, hogy ez egy hangutazás, egy koncert, egy különleges helyszínen.
1: Hol és mikor ezt mondjuk el most az elején, hogy megmaradjon a
2: amit mi csinálunk, az lebegő hangtávfürdő koncert, a lebegő hangtávfürdő élményprogram, és ugye a lebegést azt mi a vízen...
1: Uh-huh. Értsék jól a hallgató.
2: Igen, igen, vízen nagyon kényelmes, vastag matracokon lebegve élvezhetik a vendégek.
1: Na, a dátumot?
2: Ja, hogy mondjátok. A következő, július 25-e Budaörsi városi úszoda. Nagyon-nagyon várjuk, mert egy különleges helyszín. És egyébként annak, ennek is megvan a varázsa. Most gondold el, az autópálya, vagy ugye a kivezető mellett egy elcsendesedést fogunk produkálni. Szóval...
1: Hát ez azért zseniális, amit most ti elkezdtetek, mert nem kell elvonulni erdőbe, meg mindenfajta mezőre, vagy mit tudom én, hova jönnek-mennek az elvonulósok, de nem a város közepén szoktak elvonulni általában. Tehát ki sem kell mennünk a városból.
3: Ez így van. De azért vidéken is jelen vagyunk.
1: Hát na-na, örülök annak is.
3: És hát pénteken Szentesi Városi Fürdőben lesz ugyanez a hangutazás.
1: Ja, hát itt most már az egész országra kiterjesztettétek a csápjaitokat?
2: Azért nem is szólaltam meg rögtön, mert elgondolkodtam, hogy ugye rögtön Budapest, megint Budapest központ.
1: Hát oké, ez a Rádió Budapesten szól, persze, hogy...
2: Így van, de várjál. Tehát, hogy mi úgy valljuk, hogy vidék, nem Budapest az ország motorja, viszont vidék a szíve.
1: Oké, ez is igaz.
2: Én is vidéki vagyok.
1: Tehát, hát szerintem mindenki, aki ebben a stúdióban, mi mindenki vidéki.
2: Igen, legyünk büszkék rá, és mi mégis Budapesten vagyunk. És mi a Délalföldön kezdtük el ezt a hangtárfürdő koncertet, és hihetetlen élmény egyébként, hogy a vidékiek ilyen nyitottak voltak rá. Tehát ezt nem kell túlmagyarázni, kíváncsiak voltak, eljöttek, és nagyon jól érezték magukat, és több mint hát 60 fővel produkáljuk most a külső medencében ezeket a koncerteket, három terapeutával, és mindig egy kicsit
1: na,
2: más.
1: Na, látod, vagy. Már csak van terapeuta, hát és persze. Leszóltál, hogy ez
2: jó, hát
1: terapia.
2: Hogy nevezzem hangszálkezelő? Nem, hát a hangtárterapeuta.
1: Na, milyen jótékony hatásai vannak ennek a hangutazásnak?
3: Nagyon jól regenerálja a sejteket, akik azért úgy elfáradtak, és ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva, azt fölenergetizálja. Nagyon jó kiegészítő kezelés tud lenni egy orvosi kezelés mellett, és még egyszer hangsúlyozom, kiegészítő. Nem helyette, hanem kiegészítő kezelésnek.
1: Nyugtat?
3: Igen, abszolút. Igen.
2: Jótékony hatással van, ugye a hang, a rezgések, ugye ez egy bizonyos számú rezgéssel, de ebben ne is menjünk bele mélyen, ugye ezt szoktuk mondani, hogy a bárhol vagyunk, hangok és rezgések vesznek körül. Ezek jótékony rezgések, amire szükségünk van. És ezek ugye az agyhullámokra és az idegrendszerre, a gyógyulási folyamatokra, a sejtre, mindenre jótékony hatással van. Stresszoldó, blokkokat old, ugye szoktunk küzdeni a terápia jelleggel, ugye mi a különbség a terápia és a hangfürdők között a terápiánál, amikor a fém hangtálakkal körbevesszük a testet, sőt, rá is pakolunk ugye a testre, milyen szépen, ráhelyezzünk a testre hangtálakat, és ott konkrétan ugye a rezgéseket a testén keresztül érzi. Itt sem tudjuk kikerülni ugye a rezgéseket, sőt, ugye a víz viszi a rezgést, a hangot, szóval nem mondom, hogy ugyanaz a hatás éri, de a hatás...
1: De mégis csak hasonló.
2: Igen, igen.
3: De az élmény mindenképpen ugyanaz. Ez a hűha.
1: Tehát itt az élményen van a hangsúly.
2: Így van.
1: És én azért is örülök annak, hogy jöttetek, meg meséltek róla, mert szerintem a mai világban, amikor mindenki a telefonján éli a közösségi életet, sokszor a családi meg a baráti kapcsolatokat is itt ápolgatjuk. Nagyon fontosak az ilyen közösség teremtő, közösségépítő találkozások, amiket ti szerveztek. Tehát itt barátságok alakulhatnak. Meg minden.
2: Igen, de úgy, hogy egyedül is eljöhetsz. Tehát ez egy fajta közösség, de mégis egyedül vehetsz részt rajta. Tehát egyik sem kötött.
1: Nem kötelező ismerkedni.
2: Nem társasági program, de ott vagy egy hasonló gondolkodás hát a közösségben.
1: Lényeg. Ez a lényeg, hogy azonos
3: de a végén azért ugye meg szoktuk vendégelni a vendégeinket egy hűsítővel, és azért kialakulnak csapatok, csoportok, beszélgetések, és azért azt viszont meg jól látni, hogy nem a telefon a rögtön az első, hanem a kommunikáció egymással szemben.
1: Hogy tervezitek most akkor, ha maradunk a Pesténél, július 25, ugye a Budaörsi?
3: Így van.
2: Városi úszoda.
1: Városi úszoda, és utána minden hónapban lesz, vagy többször is egy hónapban? Mi hát a
3: több helyszínen is Budapesten.
1: Tényleg?
3: Így van. A következő helyszínünk az a Konrád Ferenc úszoda lesz.
1: Na, minden úszodát meg kerületet végig fogtok látogatni?
3: Reméljük, hogy nyitottak lesznek a fürdőigazgatók és úszodaigazgatók erre
1: hát
3: a programra.
1: Hát ez nekik is egy különlegesség.
2: Mindenféleképpen ez egy, ők is kíváncsiak. És furcsa, hogy ugye férfiakkal kell általában tárgyalnunk, a nők mindig nyitottabbak az ilyen dolgokra, de a nyitottság megvan.
1: Résztvevőként is nyitottabbak a hölgyek? Tehát kik mennek hozzátok elsősorban?
3: Egyelőre még azt gondolom, hogy igen, de férfi vannak férfiak, és képzeld el, hogy vannak házas párok, akik együtt jönnek. És ez is olyan jó látni, hogy együtt. Ez hát egy közös
1: csapatépítés valahol ez is.
2: Igen.
1: Házasság.
3: Családépítés.
1: Családépítő is.
3: Igen, igen.
1: Ti mikor próbáltátok ezt először? És rátok, hogy hatott. Most kérdezem, akkor bocsánat, Marisa, azért a Rékát, mert őt régebb óta ismerem, hogy te mindig egy két lábbal álltál a földön. Én azt sem tudom, hogy a spiri világban te valaha hittél-e. És tudom, már elmondtuk, hogy ez nem spiri, de mégiscsak közelít ahhoz.
2: A halak érzedben. Vagyok. Halak vagyok, okay, tehát bennem megvan a kettősség. Ugye a két lábon állás is, ezért én egy indirekt dolgot csinálok abban, amiben ugye a másik lábbal állok.
1: Hát meg egész sokat foglalkozom már halak cápákkal is. Az üzletélet cápáival.
2: Így van. 15 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy még régebben, Bársony Bálint a Momhultban csinált hangutazást, és akkor volt arról szó, hogy én komolyabban foglalkozom majd ugye ezzel a témával, és engem elvarázsoltak. Ugye ott zenészek voltak jelen, többen voltak, és engem beszippantott ez az egész dolog, és utána beleszerettem egy hangszerbe, aminek a neve a handpan. Uh-huh. És én már mellette ugye ezzel foglalkoztam, ilyen zenéket hallgattam, imádom a Tina Turnernek a, hogy mondják, ezt ilyen mantra,

0: hogy utána mi hangterapeuták lettünk, az viszont üzleti alapon döntöttük el.
1: De most azok lettetek?
0: Azok. Természetesen azon elmentünk egy képzésre, és ezt végigcsináltuk. Egyrészt az, hogy tudjuk azt, hogy mit adunk el, másrészt azt, hogy adhassunk.
1: Marica, neked az adás? Az régi?
2: Hát nem. Egy időben kezdtük a Rékával ezt a történetet. Nem is tudom, a vízzel való kapcsolódásom az gyerekkori. Én buvárúszó voltam, és hát elég komoly szinten is, tehát versenyeztem is, és nemzetközi versenyeken vettem részt, és nagyon-nagyon sokáig. Tehát a víz, az nekem, azt szoktam mondani, hogy az éltető erőm, meg a víz az a biztonsági zónám. Tehát ami a vízben történik, az csak jó lehet. És nekem innen a vízzel való kapcsolódásom, hát a spirituális világ, hogy hiszek-e benne, vagy nem, egészségesen egy bizonyos ballanszban igen. Tehát vannak dolgok, amik megmagyarázhatatlanok, és, de azért elfogadom. Azért vannak túlzások, azzal nem tudok azonosulni, hogyha valaki túlzásba viszi ezt az egészet. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy az egészséges egyensúlyt azt megtartva, akkor minden jól tud működni. Ez is.
1: Jó, erre figyelni kell. Akár segítetek is benne? Ezzel az élményprogrammal?
2: Én azt
1: az egyensúly az meg
2: igen.
1: legyen az ember ez, életében?
0: Ez a cél.
2: Ez a cél.
0: Ez
2: van.
0: A célunk. Igen.
2: És például különben, most így megfigyeltem, mert azért nagyon sokszor nem tudunk figyelni, tehát így kívülről, de már vannak visszajáró vendégek.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Na, hát ez már, pedig nem olyan régen kezdtétek,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, januárba kezdtük.
1: Na, ez szuper.
0: És képzeld el, hogy fizikálisan látható az eredmény is. Volt már olyan, aki sírva jött le a matracról. Tehát benne tehát oldódott
1: és azonnal.
0: Valami.
2: Igen.
1: De jó.
2: Igen.
1: Na, olvasom, azt írjátok, mondjátok, az alapmisszió az egészség megőrzés, tudatos életmód, mennyire nem vagyunk tudatosak egyébként, csak mondom zárójelben, hosszan és egészségesen élni.
0: Így van.
1: És ehhez az alaphoz nem találtátok hosszan, meg.
0: Hosszan egészségesen, nem hosszan és egészségesen.
1: Igaz, az a hosszan egészségesen. Jogos.
0: Igen.
1: Oké, okay, igen. Jó, igen.
0: Ez a célom.
1: Milyen fontos, az egy.
0: Ez az egy szó.
1: Szóval igen.
0: Számunkra ez egy esernyő. Szóval itt mi még nem állunk meg. A lebegő hangtávfürdő, ahogy mondtuk is, ugye, ez egy projekt. De ezen kívül az a tervünk, hogy ez minden irányból, étkezés, a relaxáció, az alvás,
1: minden
0: módon. És eljutassuk olyan emberekhez is, akik még nem vették észre, nagyon sok velünk egykorú halálozott el, és én gondolom azt, hogy ez a túlzott stressz.
1: Biztos vagyok benne, hogy ez az alapja. Az a mottotok, hogy érezd jól magad, és ti ezt élménykörítésbe teszitek, hogy jobban átmegy.
0: Igen.
1: A fő üzenet. Na, a tudatosságot azt elkezdték egyébként gyakran mondogatni, de nem tudják az emberek hova tenni, hogyan legyenek tudatosabbak, mert az melót jelent. De az élménye lehet, hogy könnyebben átmegy az üzenet.
0: Igen, és mi rutint szeretnénk kialakítani ebből. Tehát ahogy mondod, hogy a tudatosság, akkor nevezzük rutinnak. Hogyha már ilyen kis apró lépés rutinokat tudunk az életükbe tenni, akkor úgy gondoljuk, hogy
1: tettük. Na de ehhez segítenetek kell, hát egyedül nem fogja.
0: Hát ezért.
1: Ezért jó,
2: ezért
1: amit elkezdtetek.
2: Hangot ennek a
1: az előbb a szót belét folytottam, meg van még, amit szerettél volna mondani, vagy már elment?
0: Jó, már okay. 50 pluszosan, hogy lenne már meg, amit 2 másodperccel előbb mondtam.
1: Na jó, de ez tényleg fontos, hogy nem hagyjátok magatokra, mert a legtöbb módszer az mondja az okosságokat, és aztán old meg magadnak, ahogy akarod. Hát hogy? Kösz, hogy oldjam meg? Nem vagy ott velem a hűtőszekrénél, meg a mit tudom én hol.
0: Igazából, hogyha azt mondom, akkor mi egy csatornát biztosítunk most számukra, egy eszközt, amivel könnyebben megy, de itt neki jelen kell lennie, tehát mi nem tudunk helyette dolgozni. Dolgoznak a hangtálak.
1: Oké, de ott vagytok.
0: Ott. Igen.
2: Meg sokan mondják azt, hogy nem tudnak kikapcsolni, meg nem tudják magukat elengedni. És én erre mindig azt szoktam mondani, hogy nem baj, csak akkor nézzék ki a fejedből. Nem baj, ha pörög az agyad attól a hangtálak,

0: teszik a dolgukat, és dolgoznak.
1: Tehát a jótékony hatásukat, igen, azt így is úgy is.
0: Így van, azt így is úgy is kifejti. Így
1: tehát
0: van.
1: Én, aki mondjuk belealszom nagyon könnyen mindenbe, akár meditációkba is, attól még, ha én ott a matracon feküdnék, ugyanúgy eljutna a tudatomig?
0: Így van, minden? És a meditáció is, hogyha megy, és elalszol, nem baj, attól azt teszi a dolgát, mert a tudatalattidba azért az szépen beszivárog.
2: És látjátok, pont ez, ami megdöbbentő, hogy még egy ilyen koncertre is úgy jönnek el, hogy rettegnek, hogy mit kell csinálniuk. És mi mondjuk semmit. És a matracokat úgy engedjük a vízre, ugyanis itt nem kell vízbe menniük a vendégeknek. Tehát finom, kellemes pamut ruhába, vagy amiben jönnek, felfektetjük őket a matracokra, mi toljuk be őket a vízre.
1: De akkor és úszni se kell tudni?
2: Nem. Nem.
1: Tényleg?
2: Ez egy matrac ágy, tulajdonképpen egy légágy, ami nagyon kényelmesen végig utazza.
1: Akkor az nagy ágy, hát ha nem esik le róla az ember.
2: Hát persze. Aha. Igen. És utána pedig ugyanígy kimenekítjük őket a vízről, tehát ugyanígy kihúzzuk őket, de amikor vízre bocsátjuk, akkor annyit mondunk, hogy jó pihenést kívánunk. Uh-huh.
1: Jó, különleges tényleg.
2: Igen.
1: Az egész. Most azon gondolom, hogy én hogy tudnék ráfeküdni erre a matracra.
2: Van egy technikánk.
1: Jó, hogy azt megmutatja mindenki. Oké. Okay.
2: Ne, választásod nincs, tehát csak úgy, ahogy mi mondjuk.
1: Ah, jó, oké. Okay. Azért vagytok ott.
2: Így
1: segítsetek
2: van.
1: Ebben az egészben. Mi lenne a cél? Mi van előttetek vízióként? Hogy ebből akár napi szinten legyen?
0: Igen, mindenképpen.
1: Hát mi az ajánlott egyébként? Mennyiszer menjen el az ember?
0: Mennyiszer akar, nincs káros hatása.
2: Ez hangfürdő. A terápiánál szokták azt mondani, hogy 5 alkalom, de ugyanúgy, mint a masszázsnál, hogy 5 alkalom, és akkor hetente ugye az első 2-3 alkalom, inkább a 3 alkalom, utána lehet 2 hetes kihagyással. Ezt hetente, 3 naponta, ez olyan, mint amikor beteszel egy jó zenét, és hallgatod.
1: Igen, ezen gondolkodtam pont, hogy a hallgatóknak, csak gondoljanak bele, hogy amikor a medencében, akár a strandon ott vannak, és szól a zene, mert mindig szól a zene, hogy az már mennyi pluszt hozzá tud tenni a naphoz. Na, ezt most képzeljék el meditatív állapotban.
2: Igen, a csillagégbolt alatt, mert ugye zárás után, sötétben, tehát már mire befejezzük az 1 órás programot, addigra sötét lesz. És csak képzeld el, hogy csak a gyertyák égnek.
1: Hát ezt
2: a lámpások, hát igen, a fáklyák, mert ugye ezt is visszük. Tehát mi megadjuk a módját, a hangulatát illóolajokkal, hogy érezzék, vagy füstölőkkel éppen, és hozzá pedig a természet.
1: Tehát az élmény az ilyen szempontból, az nem csak egy ilyen hangzatos valami, hanem tényleg élményt adtok.
2: Igen, igen, igen. Betakarjuk őket, mert ugye ilyenkor, amikor elkezdenek lenyugodni, akkor egy kicsit ugye...
0: Lelassul a pulzus, és fázni fognak.
2: És fázhatnak.
0: Vagy mert fázhatnak.
2: Hát igen, a 35 fokos nyári.
1: Korhatár itt nincs egyébként?
0: Nincs.
1: Ugye gyerekek is mehetnek?
0: Igen. És képzeld el, hogy most a legutóbbi algyői hangtávfürdőkön volt egy spazmussal született kisfiú oxigénhiánnyal. És tudod, ők ilyen izomgörcsük van, tehát meg ilyen izommerevségük, meg...
1: Tehát pont nem a matracra való.
0: De, és képzeld el, hogy fölrakta az anyukája, meg a, tehát ketten két kísérővel jött a kisfiú, fölrakták, hát nekem azért úgy a szívem szorult, mindegy, fölrakták a matracra, és egy görcs volt a kisfiú, és ahogy elkezdődött, és elkezdte hallgatni ezt a hangfürdőt, szemmel látható volt a kisfiúnak kinyílt. Az ellazulása, és ugye ezeknél a gyerekeknél, meg hát akik ugye felnőttek is, azért ez a spazmusos történet és az ellazulás az nagyon fontos, és ez viszont nagyon-nagyon jó ér. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt.
1: Sok ilyet kívánok nektek. A végén vagyunk már, jó társaságban repül az idő, azt mondjátok meg, hogy hol találunk meg benneteket, milyen néven, tehát ha információra van szükség.
0: Facebook és Instagram oldalunkon az a nevünk, hogy Mind Body Spirit. És most már jó, mert másodiknak dob föl minket a Facebook.
2: És még utánunk van egy olyan, hogy összhang. Mert ez is sokat jelent.
1: Mind, body, spirit, összhang.
2: Így
1: megtalálnak Bódi Sréket és Veszelino Anna Máriát. Maricát?
0: Igen.
1: Maricát keressék, igen. Jó szívvel.
2: És várjuk szeretettel, őket. Andrés.
1: Mert engem is?
2: Igen.
1: Ja, jó, köszi. Július 25 a Budaörsi Városi Uszodában találkozhatunk, meg az összes többi helyen. Köszönjük. Vigyázzatok magatokra, sok csillogó szempárt.
0: Köszönjük szépen.
1: Akkor nagy baj nem lesz, a többieké csillog, a tiétek is.
0: Igen.
1: A hölgyektől most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
3: Ez a Slágerkult

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, újabb izgalmas téma, ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, mint az első részben. Természetesen, és pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, de a mikrofont is, és változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is hatással vannak a kulturális életünkre. Ezt én rendszeresen elmondom, amikor az az úriember érkezik ide hozzánk, aki filmrendező, illetve a Daligog művésztelep vezetője, alkotóként arra tette fel az életét, hogy továbbadja a művésztársainak azt az örökséget, amit ő is megkapott, és hát egy valódi közösséget építsen itt a Dunakanyarban, Leányfalun, Balatonról áttéve egyébként a művésztelepek székhelyét. Baska Balást köszöntöm sokadjára itt a műsorban. Mindig örülök neked.
2: Köszönöm szépen, András. Hát nagyon nehéz megszólalni ilyen szép felvezetés után. De az az igazság, hogy a művésztelepek...
1: Szép a hivatal, szép a missziód is.
2: Igen. Szóval a művésztelepek azok mindig a szívem csücske voltak. Meg kamaszkoromtól hordott drága édesapám. És aztán,
1: de ott tényleg az elején elkapott valami? Már az elsőnél?
2: 14 évesen vitt el, és 18 volt, amikor vele utoljára így ketten mentünk, mert a következő évben már, amikor a elsős voltam a momén, akkor már megcsináltuk a csopakit, amit a szüleim, tehát amiben alapítottunk, az nagyjából most 30 esztendős, és hát 2 éve váltottunk névet ugye Daligógra, és a Daligógnak a 2.0 művésztelepe az most augusztus 10-től lesz, mert ugye a nyár elején már megtartottuk az elsőt nagy létszámmal, és nagyon, nagyon nagy szeretettel gondolok rá vissza, nagyon nehéz szívvel jöttünk el, olyan jól sikerült. Hát a augusztus 10-ével kezdődik egy hétfői nappal a 2.0, és 13-áig tart csütörtökig, és hát remélem, hogy még akkor is zseniális jó időnk lesz, és hát a fényművészetének tervezzük magát a tematikát, mert Caravaggio volt az egyik alapötlet, hogy az ő világában fogunk olyan feladatot adni az alkotóknak, hogy csendéletet kell ebben a stílusban fessenek, és akkor ha már a fényt kutatjuk, akkor Vermeert se lehetne kiengedni ebből a sorból, mert ugye nagyon szeretjük, és hát a Vermeernek ugye van a nagyon híres kép a Lány Gyöngy fülbevalóval, egy ilyen beállítást fogunk élő modellel csinálni. Aha. És hát erről fogunk prezentációt tartani, és hát a mostani koncepcióban szerepel még az impressionizmus is, mint olyan, mivel hogy sokat kint leszünk a tájba, a plenerbe, fogunk kint festeni, nyilván rajzolni és fényképezni is. Kint a tájba fogjuk a filmeket megvalósítani, amilyen filmeket majd írnak az ide érkező filmes alkotók, ugye itt megtanulnak forgatókönyvet is írni, és felsnittelni, és storyboardot rajzolni is. És hát igyekszünk annak is, hogy az absztrakt művészetet megismertessük a haladó csapattal, mert absztrakt művészeti feladat is lesz az utolsó napon, szóval izgalmas dolgok jönnek. Hát ez egy nagyon ismeretekben és kreativitásban gazdag nyárnak érzem, és az lesz.
1: Biztos vagyok benne én is. A portré festéssel, rajzolással hogy állnak a művészeid?
2: Két részből áll ez a folyamat, mert ha valaki beesik ebbe úgy, hogy annyira nem képzett alkotó, mi megtanítjuk ezt elsősorban a rajzolás részére, amit ugye föl kell rajzolni a vászonra. Tehát ezzel szoktak egy kicsit jobban megizzadni, de mi a sajátosságokat, az alapot megtanítjuk. Hát mögöttem egy érdekes portrés korszak van, én a Balatonon portréztem a csopakon 14 éven át. Ugyanazt csináltam, mint a Fürediek, és hát sokszor olyan volt, hogy 4-en kerültek elém, és akkor mind a 4-üknek hasonlítania kellett. És itt igazából a szerkezetre tanítjuk meg az ideérkezőket. És ha ez megvan, akkor onnantól kezdve pedig már jöhet a festészeti része, amit előzőleg megmutatunk egy prezentációba. Tehát nem azt mondom, hogy viszonylag közepes rajzi alapokkal is már be lehet-e ez a feladathoz zuhanni, de mi szeretjük a kihívásokat. És az az igazság, hogy ahogy Fermer meg amúgy se lesz egy könnyű feladat, mert nagyon izgalmas módon lesz bevilágítva. Szóval már látom magam előtt, ahogy ottan lázasan zajlik a munka.
1: Például rólad már készítettek életűportrét?
2: Rólam készített még, képzeld el, hogy drága édesapám még a 90-es években. Igen. Egy alkalommal, amikor épp a felvételire készültem, és rajzoltam valakit, egy modellt, akkor kedve támadt.
1: Munka közben
2: leült és csinált, igen, és sajnos nem tudom, hova került az a rajz, pedig annyira jó.
1: Nincs is meg.
2: Hát elképzelhető, hogy meg lesz, de már, én már többször kerestem, de az az igazság, hogy tőle nem tűnt el egyetlen rajz, tehát szerintem abban a pillanatban fogom majd megtalálni, amikor egyáltalán nem számítok.
1: Ja, az biztos vagyok benne, igen, ez így szokott lenni. No, de nem akarom még elengedni a témát, mert azért ez egy izgalmas dolog, hogy te ott ültél csopakon végig,
2: hát
1: és portrésztál.
2: Azt kamaszként kezdtem el.
1: Ezt hogy képzeljük el, hogy tehát,
2: úgy képzeld el, hogy
1: mennyi először elmentem,
2: egy hétre, csak hogy lásd, hogy sajnos aki művész, azok elsősorban ezt érdemes csinálni, mert elmentem egy építkezésre dolgozni. Uh-huh. Agyvagányan 16 évesen, és a fal kétszer ledőlt. És édesapámnak egy kedves barátja volt ott, aki a munkát adta, az Ökrös Géza, aki vállalt ilyen munkákat, és festőművész volt, és finoman mondta, hogy Jóska, ez a gyerek, ez nem annyira ügyesebbe. Hát miért nem rajzol? És akkor apám mondta, tehát miért nem bűsz ki rajzolni? És akkor én azzal a nagy lendülettel kiültem, és az első délután már ültek nálam hárman. És akkor így indult. Aha. És akkor rájöttem, hogy kubikos már nem leszek, bár próbáltam mindent úgy csinálni, hogy ott mondtak. Aha. De az a fa tényleg...
1: De annyi pénzt összeszedtél, vagy még többet is,
2: hát
1: a portrékkal?
2: Hát nézd, a második nyaramon megvettem az első autómat, igen.
1: Ja,
2: ennyire? Akkor, igen, 98-ban.
1: Na de ezt mondd már, hogy mennyi idő, amíg megrajzoltál ott?
2: Nézd, és most ugyanez... 20-25 perc. Aha. És aztán az első egy-két évben ennyi volt, és aztán pedig 15 és 10. Tehát nagyon fel tudott ez aztán gyorsulni, amikor az ember már nem tudom hány ezer fejen túl.
1: De most eszedbe nem jutna ilyet csinálni?
2: Mostanában annyira nem, de képzeld el, hogy egy 4-5 évvel ezelőtt elkezdtem megint karikatúrázni, mert ebben az időszakban nagyon szerettem azt a műfajt és azt az időszakot, és az Instára tettem föl karikatúrákat, mert akkor végig akartam járni ugye a celeb világot, hogy mindenkit megrajzolok. Fenn is van mai napig Balazs Baska néven az Instán ezek az képek. És akkoriban talán egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt rendszeresen elhívtak rendezvényekre is. Csak aztán átvette, és újra visszakerült a festészet a film mellett a főhelyére, és utóbbi időben csak festek, és az őszi kiállításomra készülök egyébként. Ami az Oktogonnál lesz az 5-ös 10-ben, és mivel két szintnyi lesz, tehát egyelőre a felével vagyok kész az anyagnak.
1: Jaj, nincs is kész a másik.
2: Hát nincs, de minden megvan már tervbe, és folyamatosan haladok, tehát én képenként haladok, én általában egyszer egyet csinálok, nagyon ritka az, hogy többet, de a hallgatóimat is erre próbálom vinni, hogy ha van egy terv, azt vigyék véghez, és ez a művésztelepen is így zajlik a Daligógon is, és egyébként nálunk ott a Daligógban az a csodálatos, hogy ugye két szintnyi, tehát 6 terembe zajlanak az alkotások, és ahogy az ember jár körbe-körbe és eltölti azt tanárként, meg alkotóként azt a néhány napot, utána egyszerűen úgy megy az alkotás, mint a gép. Uh-huh. Tehát egy olyan inputot adunk oda-vissza egymásnak, és
1: te is kapsz.
2: Én is kapok.
1: Tehát te ott alkotsz a művészetet?
2: Hát nem, én korrigálok, tehát én folyamatosan mutatom, hogy melyen irányba menjenek a képek, van, hogy bele is nyúlok, van, hogy bele is rajzolok, de azzal olyan, mintha én magam is festeném. Tehát értem. Ezért szoktam úgy mondani, mert ugye rajtam kívül vagyunk még 4 tanárok, hogy közösen alkotunk, mert bár van, aki eleinte ezt nehezményezi, hogy van, hogy belenyúlunk egy picit a rajzába, de ez édesapám módszere volt, és tud működni. Egy idő után már természetes.
1: Ott kint is a művház udvarán is vagytok?
2: Vagyunk, meg igazából nem csak az udvaron, hanem lemegyünk a Dunapartra nyáron, tehát sokat kint leszünk, és így volt már nem egyszer olyan történet, hogy kint dolgozott egy nyugdíjas házaspár, megvették a képét, amit ott nálunk csinált, tehát kevesebbet tudtak a végére kiállítani a kiértékelésre. Az egyik fiúnak tavaly három képét vették meg Tiszafüreden, tehát mi egy látványosságnak számítunk, amikor a Daligó művésztelepít megjelenik Leányfalun.
1: Hölgyek vagy urak mennek elsősorban?
2: Hát az talán úgy van az arány, 60% hölgyek vagy, és 40% urak. De egyre többen jönnek az urak is, és felbátorodnak, és például jár hozzánk egy portré festő, ő most a júniusin volt, a Batári Pisti, akinek minden egyes vármegyében vannak portréi, és autodidakta módon tanult meg, és tavaly nyáron csatlakozott a csapathoz, és rendszeresen jön, és tehát nagyon izgalmas alkotóink vannak. Van például Kleihenz Magdi, aki most jön majd vissza a csapatba augusztusba, ő 78 éves, már 2 éve jár hozzánk, a Csopakin volt először ősszel, még 24-be, és ő például idén végzett a Metun illusztrátor szakon, és egyébként építészmérnök, tehát itt vannak orvosok, vannak tanárok,
1: nagyon színesek,
2: vannak építészek, persze vannak mentősök, vannak fegyverkészítők, vannak ápolónők, tehát itt mindenféle rendű, rangú alkotó megfordul. Van egy 13 éves kisfiunk, aki visszajár, és egyszerűen zseniális, a Rigó Tomika, tehát egy nagyon jó társaság van.
1: Nagyon na, hát már hallgatni is jó egyébként, hogy tényleg ilyen, ez létezik, itt egymást inspiráljátok, igen. Mert egyébként ez egy művésztelepnek a célja, hogy egymás olyan hatással legyetek?
2: Hát az inspiráció és a társaság tulajdonképp, meg a közös alkotás, a közös alkotó energia, és egyébként a modelljeink is visszajárók, tehát akik már tavaly tavasz óta járnak, a fej és akt modelljeink, ők is nagyon szeretik a csapatot.
1: Ja, hogy itt aktok is készülnek.
2: Persze, akt is, fejmodell is, hogyne. És van, amikor elmegyünk egy egész vadabb irányokba, mint a szürrealizmus, mint az expresszionizmus, mint a futurizmus. Tehát fontos tartom azt, hogy mivel hogy profi alkotóink is érkeznek, hogy olyan feladatokkal találjam be őket, ami kimozgatja őket az alkotói eddig megszokott komfortzónájukból. Uh-huh. Mivel hogy a tábornak a fő célkitűzése, a fő célja az, hogy minden egyes alkotó, vagy minden egyes alkotás iránt érzékeny ember megtalálja az egyéni művészi hangját. Ebbe segítünk, ezért vagyunk többféle karakterek tanárok is. Ugye köztünk lesz a Kusovszkibe a festőművésznő, aki a kezdőfestőket viszi, velünk lesz a Porpáci Zoltán grafikus művész, velünk lesz a Bukosza Kristóf belsőépítész, és jó magam, aki festőművész vagyok, és filmrendező. Tehát, hogy többféle meglátás, többféle világlátás, többféle koncepcióval próbálunk nekik segíteni ahhoz, hogy a művészi egyéniségüket megfaragni tudják, és ebben a leginkább általában az utolsó, a negyedik nap segít, ami egy kiértékeléssel ér véget, ami azt jelenti, hogy aznap van egy közös ebéd, viszonylag később, 2 óra felé, és akkor olyan 2:30 felé elkezdjük a kiértékelést. Úgy képzeld el, a tavaszi művésztelepünkön, ahol 56 fővel voltunk, ez majdnem 5 órán keresztül tartott, de ilyenkor elmondják az alkotók, hogy mit visznek innen el, elmondjuk mi is. Aha,
1: tehát az útravalókat.
2: Persze, hogy mi az, amit meglátunk, hogy mi az az irány, amerre javasoljuk menni, és itt nagyon érdekes dolgok jönnek, és talán minket alkotókat ez inspirál a leginkább alkotásra, hogy a egymás műveiben látunk meg olyasmit, ami minket is megindít, tehát ez egy oda-visszaforgó körforgás, és nagyon-nagyon szeretjük. Tehát a művésztelep.hu-n, ha fölmegy valaki, és megnézi a korábbi fotókat, vagy videókat, akkor lát ezekből a kiértéskelésekből jó néhány fotót, és az is látszik, hogy a visszatérő alkotók milyen szépen, milyen gyönyörűen fejlődnek a fiatalok, de az idősek is.
1: Igen. Na hát mondom, még hallgatni is szívmelengető az, hogy a mai világban, ezt már az előzőnél is mondtam neked, amikor itt voltál, hogy milyen jó, hogy tényleg tudtok személyesen találkozni és közösséget építeni. A művészek is, meg az, akik ott egyáltalán látnak benneteket, meg kapcsolódnak veletek a Dunaparton.
2: Igen, hát talán az, hogy a filmes szak is velünk van, és általában fiatalabbak jelentkeznek, akik mondjuk kiszoktak válogatni filmenként egy 4-5 szereplőt. Uh-huh. És amatőr szereplőket beszélnek rá szerepekre.
1: Kint az utcán?
2: Persze, vagy akár a faluházba, vagy akár a gyógyszertárba, vagy a Littott, ahol megcsinálnak jeleneteket. És az az igazság, hogy ez is benne van a közösségképzésben, hogy itt jó pár alkotó soha nem gondolta, hogy mondjuk egy kis filmbe szerepelni fog, igen, hogy színészkednie kell. Ezt itt meglépi, itt megint túllép egy kicsit a komfortzónán, és hát az nagyon érdekes, amikor valaki például 0 kilométeresként eljön, megtanul forgatókönyvet írni, megtanul szinopszist írni, megtanul felsnittelni egy filmet, megtanul kiválasztani helyszíneket, szereplőket, és annyira szivacsként szívják az ideérkezők ezeket az infókat magukba, hogy rövid idő alatt meglepően jó produktumok készülnek, tehát sok betülete van ennek a művészteletnek. Érdemes meglátogatni a honlapot.
1: Amikor ugye nyilván te emlékszel az összes olyan a memória, hogy megismersz egy kiállításon akár olyan persze, alkotást, persze, ami nálatok persze, készült?
2: Abszolút, ottan. Abszolút, hogyne.
1: És az
2: hogyne.
1: Neked
2: ez nekem jobb az, élmény, ez vagy? Ez nekem nagyon felemelő. Nagyon köszönöm a kérdést. Ilyenkor visszaigazolást kapok arra, hogy jó az, amit csinálok, hogy van értelme, amit csinálok, hogy van hozadéka, amit csinálok, és hogy az univerzum visszatükrözi azt, amit beletettünk, és itt van az eredmény.
1: De Balázs, miért csinálod, ha már most ennyire dobálod a labdát, akkor ezt muszáj lecsapnom. Te mi az a belső...
2: Az alkotás örömért, meg a hatásért, hogy hatni tudok alkotókra, és hogy azáltal, amit mondok, amilyen irányba viszem őket, azáltal fejlődni tudnak, és azáltal boldogabbak lesznek, és kiteljesedettebbek. Kicsit bonyolultan tudom, de csak így tudom
1: elmondani. Jó, megértettem.
2: Tehát ezért a flow élményért csinálom, amiben belekerülök, és ez valami teljesen univerzális módon tud tölteni.
1: Vagy ez kölcsönhatás, amilyen hatással vagy te rájuk, legalább annyira hatással vannak ők is rád.
2: Pontosan. Ez egy oda-visszajáró körforgás, és vélelmetes az, hogy mennyire nem számít a kor a művészetbe. Hogy egy 40-es, vagy egy 70-es, vagy akár egy kamaszkorú alkotó is mennyire megértik egymást, és mennyire ott egy kis családot alkotnak rövid időn belül. Tehát ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Itt fontosnak tartjuk a kommunikációt is, tehát nem véletlenül van az, hogy beszéltetjük a végén a kiértékeléskor az alkotókat a műveikről, egyszerűen azért, hogy hát egyrészt ahhoz, hogy egy művet el tudja adni, beszélni kell tudni róla, meg kell tudni megfogalmazni, de ez így van akár egy grafika, egy fotó, egy film esetében is, és ebbe is próbálunk az első pillanattól, tehát az elején, ahogy megérkeznek az alkotók, van egy bemutatkozás, és én erre is nagyon kíváncsi vagyok, és itt figyelek arra is, hogy ezek az alkotók az alatt a 3-4 alap alatt hogy nyílnak meg, és hogy mernek, meg tudnak egyre többet beszélni egymásról és magukról, főleg magukról. Ez nagyon izgalmas.
1: Mert ilyen szempontból is személyiségfejlesztő.
2: Abszolút.
1: Az egész.
2: Abszolút.
1: Na, hát Balázs, megint a végén vagyunk, ugye, mert jó társaságban repül az idő, de ez egy nagyon fontos misszió, amivel kapcsolatban megint beszélgettünk. Sok ilyen élményt kívánok neked.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Művésztelep.hu-t megtalálnak.
2: Így, nagyon
1: az augusztusiról is, úgyhogy legalább olyat, mint a júniusi, vagy még ezt emeljétek is meg, sok csillogó szempárral.
2: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt lehettem.
1: Én is örültem neked, művészszerep.hu, kedves hallgatóink, és Baska Balástól, festőművésztől, a Daligóg művésztelep vezetőjét, és egyébként filmrendezőtől most elköszönök. Önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig még fogunk találkozni. Ez
0: a Slágerkult.
3: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
4: Hazugságban éltem.
3: Sláger FM.
4: Hazugságban éltem.
0: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Bódis Rékának, Veszelino Vanna Máriának és Baska Balázsnak.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Forstoffer Ágnes egy balatoni gyermektáborban járt. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man triatlon versenyen. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plusz, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre. A terv részeként fejlesztenék a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét útvonalat, valamint megújítanák a budapesti hívhálózatot és folytatnák a főváros elővárosi vasút fejlesztéseit. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása, a pesti és a budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása. Balatonakaliban, a Katolikus Caritas nyári gyermektáborában tett látogatást Forstoffer Ágnes házelnök. A szervezet országos programja olyan nehéz helyzetben élő fiataloknak biztosít üdülési lehetőséget, akik önerőből nem juthatnak el a Balatonhoz. A táborokban évente összesen 400, 10 és 16 év közötti gyermek vehet részt. Forstoffer Ágnes a helyszínen megismerkedett a segélyszervezet munkájával és a fiataloknak szervezett programokkal. A gyerekeket közösségi élmények mellett interaktív foglalkozások is várják, amelyeken játék formában a demokrácia alapjairól is tanulhatnak. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man nemzetközi triatlon versenyen. A sportoló úszás közben a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. A vízimentők, az orvosok és a mentők megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét. Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tiszadob térségében, a Ponton híd mellett, közölte vasárnap honlapján a katasztrófavédelem. Azt írták, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, hogy kiemeljék a járművet a vízből. A zuglói rendőrök elfogták azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy helyi iskolát. A gyanúsítottak ez 1 millió forintot érő hangtechnikai eszközök egy részével pihentek egy padon, amikor egy nyomozó észrevette őket. A gyors elfogásra azután került sor, hogy két egymást követő napon is betörtek ugyanabba a zuglói oktatási intézménybe. A második eset során a szülők anyagi támogatásából vásárolt 1 millió forintot érő hangtechnikai berendezéseket, valamint szerszámokat is elvittek. A három férfi egyikét őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. Váratlanul letörhetnek a faágak a hőség és az aszály miatt, figyelmeztetést adott ki emiatt a Városháza. A tartós kánikula, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért egészségesnek tűnő nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztetett a budapesti Városháza a Facebook bejegyzésében. A főkert munkatársai megerősített létszámmal ellenőrzik a főváros kezelésében lévő parkok faállományát, a felismerhetően veszélyes ágakat pedig eltávolítják. Egész héten kánikula várható, ma az ország nagy részén derült napos időben lesz részünk, csak délután növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet a Dunántúlon, a legmelegebb órákban 33-38 fokot mérhetünk. Kedden több fátyol és gomoly felhő jöhet, és nyugaton kialakulhat futózápor. Délutánra 39 fokig melegszik a levegő.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 21-én pénteken este 20 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, igen, ott a Városliget szívében Sárközi Dina visszatér méghozzá a Zeneházába. Énekes gitárosról van szó, hogy bemutassa első Cher című nagy lemezét a szabadtéri színpadon. Dina meleg, bársonyos hangja lírai finomságot ötvöz drámai erővel, miközben a költészet és a zeneiség találkozásának intim terét teremti meg, ahol a nyelv zenéjével játszik, és ahol minden dal egyszerre személyes vallomás és egyetemes emberi tapasztalat. Művészi gondolkodását sokféle hatás formálja. A személyes hangú dalszerzői pop, folktól a jazz, a világzene és az indie rock irányokig. Ezeket a különböző zenei nyelveket természetes könnyedséggel gyúrja össze egy saját, jól felismerhető hangzássá. Dina számára a zene közös játék és egyben kutatás is, olyan alkotói tér, ahol az improvizáció és az egymás figyelés alapvető, mármint az egymásra figyelés. Debütáló lemezét már sokan és régóta várták. Az album központi gondolata az igaz történeten alapuló Vissza a vadonba című könyvből és filmből ismert nagyon híres mondás, vagyis a boldogság csak akkor valódi, hogyha azt megosztjuk mással is. A lemez dalai ezt a kérdést járják körül a megosztó és a fogadó szemszögéből egyaránt, középpontba állítva a törékeny emberi kapcsolatokat és az őszinte sebezhetőséget. A témához méltóan az album anyaga Dina szextetjével szólal meg. Nem egyedül lesz a színpadon természetesen, bár énekkel és gitárral ő jön, de ott lesz Fehér Melissa szaxofonon, Horváth Boton gitáron, Barangyi Bence dobok mögött, Pap Tamás bőgőn, Szabó Gergő billentyűkön, és Vas Paula vokált erősíti majd. Találkozzunk a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt. Visszakapja a főváros a Vörösmarty és a Széchenyi teret. A Sziget Fesztivál miatt jelentősen változik mától a közlekedés. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Ezt Magyar Péter tette közzé a Facebook oldalán a hétvégén. A kormányfő szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörösmarty és Széchenyi teret, és a Városliget fejlesztése is a kormányhoz kerül. Az előző kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörösmarty tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát, ezeket aztán az 5. kerületnek adta. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium most a vagyonkezelői jogokat visszaadja a fővárosi önkormányzatnak, és a Vörösmarty tér mellett ugyanezt történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is. A budai Palota negyedben szintén visszaveszi a kormányzat a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építtetőként jelöljön ki egy állami céget. Sűríti a járatokat a BKK a Sziget Fesztiválra. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba, az Óbudai Szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környéki éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, és a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. A rendezvényhez kapcsolódóan a BKK Sziget City Pass by Budapest Card elnevezésű 2 és 7 napos karszalagokat hoz forgalomba, amelyek augusztus 10-e és 16-a között korlátlan számú utazásra jogosítanak Budapest közigazgatási határán belül a legtöbb vonalon. A magyar közúthálózat Európa egyik leginkább főváros központú rendszere, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy friss elemzés kapcsán. A legforgalmasabb útszakasz az M0-ás körgyűrű Magyarországon, amelyen naponta átlagosan több mint 95 000 jármű halad át. Az M1-es autópályán 68 ezer, az M5-ösön 49 ezer, még az M7-esen 38 ezer járművet számolnak. Az M3-as és a Budapest-Vác közötti M2-es szintén az ország legzsúfoltabb útvonalai közé tartozik. Átadták az első Budapest Play utcazene fesztivál és versenydíjait a Fény utcai piac előtt. A díjat az amerikai származású, magyar gyökerekkel rendelkező Larissa Rózis nyerte el. Még a közönség Esther Brown Woodot választotta a legjobbnak. A hangszeres utcazenei díjat a latin zenét játszó Alex Torres, az Artisius külön díját pedig Héja Norbert kapta. A rendezvényen több mint 80 előadó vett részt, akik 10 budapesti helyszínen összesen 170 koncertet adtak. Folytatódik a meleg nyári idő, ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csak a Dunántúlon erősödhet meg a felhőzet a délutáni órákban, csapadék viszont sehol sem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 35 és 38 fok között alakul. A hét további részében is kánikulára és sok napsütésre számíthatunk, bár holnap több felhő jöhet, csapadékra egyelőre nincs kilátás.
0: És most indul a Sláger éjszaka, a legnagyobb slágerek

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

De mit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva,

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze, mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díjnyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemző-díjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Forstoffer Ágnes egy balatoni gyermektáborban járt. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man triatlon versenyen. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre. A terv részeként fejlesztenék a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét útvonalat, valamint megújítanák a budapesti hívhálózatot és folytatnák a főváros elővárosi vasút fejlesztéseit. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása, a pesti és a budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása. Balatonakaliban, a Katolikus Caritas nyári gyermektáborában tett látogatást Forstoffer Ágnes házelnök. A szervezet országos programja olyan nehéz helyzetben élő fiataloknak biztosít üdülési lehetőséget, akik önerőből nem juthatnak el a Balatonhoz. A táborokban évente összesen 400, 10 és 16 év közötti gyermek vehet részt. Forstoffer Ágnes a helyszínen megismerkedett a segélyszervezet munkájával és a fiataloknak szervezett programokkal. A gyerekeket közösségi élmények mellett interaktív foglalkozások is várják, amelyeken játék formában a demokrácia alapjairól is tanulhatnak. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man nemzetközi triatlon versenyen. A sportoló úszás közben a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. A vízimentők, az orvosok és a mentők megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét. Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tiszadob térségében, a Ponton híd mellett, közölte vasárnap honlapján a katasztrófavédelem. Azt írták, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, hogy kiemeljék a járművet a vízből. A zuglói rendőrök elfogták azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy helyi iskolát. A gyanúsítottak az 1 millió forintot érő hangtechnikai eszközök egy részével pihentek egy padon, amikor egy nyomozó észrevette őket. A gyors elfogásra azután került sor, hogy két egymást követő napon is betörtek ugyanabba a zuglói oktatási intézménybe.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. Váratlanul letörhetnek

egész héten kánikula várható. Ma az ország nagy részén derült, napos időben lesz részünk. Csak délután törekednek meg a fánytól és gomoly fertőzet a Dunántúlon. A legmelegebb órákban 33-38 fokot mérhető. Érdem több fánytól és gomoly fertőjéhet, és nyugaton kialakul az útvizánkor. Délutára 30

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Forstoffer Ágnes egy balatoni gyermektáborban járt. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man triatlon versenyen. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plusz, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre. A terv részeként fejlesztenék a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét útvonalat, valamint megújítanák a budapesti hívhálózatot és folytatnák a főváros elővárosi vasút fejlesztéseit. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása, a pesti és a budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása. Balatonakaliban, a Katolikus Caritas nyári gyermektáborában tett látogatást Forstoffer Ágnes házelnök. A szervezet országos programja olyan nehéz helyzetben élő fiataloknak biztosít üdülési lehetőséget, akik önerőből nem juthatnak el a Balatonhoz. A táborokban évente összesen 400, 10 és 16 év közötti gyermek vehet részt. Forstoffer Ágnes a helyszínen megismerkedett a segélyszervezet munkájával és a fiataloknak szervezett programokkal. A gyerekeket közösségi élmények mellett interaktív foglalkozások is várják, amelyeken játékos formában a demokrácia alapjairól is tanulhatnak. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man nemzetközi triatlon versenyen. A sportoló úszás közben a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. A vízimentők, az orvosok és a mentők megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét. Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tiszadob térségében, a Ponton híd mellett, közölte vasárnap honlapján a katasztrófa védelem. Azt írták, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, hogy kiemeljék a járművet a vízből. A zuglói rendőrök elfogták azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy helyi iskolát. A gyanúsítottak az 1 millió forintot érő hangtechnikai eszközök egy részével pihentek egy padon, amikor egy nyomozó észrevette őket. A gyors elfogásra azután került sor, hogy két egymást követő napon is betörtek ugyanabba a zuglói oktatási intézménybe. A második eset során a szülők anyagi támogatásából vásárolt 1 millió forintot érő hangtechnikai berendezéseket, valamint szerszámokat is elvittek. A három férfi egyikét őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. Váratlanul letörhetnek a faágak a Hősey és az Aszály miatt, figyelmeztetést adott ki emiatt a Városháza. A tartós kánikula, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért egészségesnek tűnő nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztetett a budapesti Városháza a Facebook bejegyzésében. A főkert munkatársai megerősített létszámmal ellenőrzik a főváros kezelésében lévő parkok faállományát, a felismerhetően veszélyes ágakat pedig eltávolítják. Egész héten kánikula várható, ma az ország nagy részén derült napos időben lesz részünk, csak délután növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet a Dunántúlon, a legmelegebb órákban 33-38 fokot mérhetünk. Kedden több fátyol és gomoly felhő jöhet, és nyugaton kialakulhat futózápor. Délutánra 39 fokig melegszik a levegő.
2: 4 perccel már is nézzük a friss, ropogós közlekedési információkat Budapestről és a környékéről. Jó reggelt kívánok! Jelentősebb forgalmi fennakadásról szerencsére még hozzánk egyelőre nem futott be információ, de hogyha önök láttak valamit, szóljanak, 0630-30-30-95-8-as a számunk. Amiről tudunk, hogy vadgázolás történt a 4-es főúton, a 41-es kilométernél félpályán halad jelen pillanatban a forgalom, legyenek körültekintőek arra felé. Félpályás lezárásra kell készülni a budai várban a dísztéren, mert a burkolatot javítják. lesznek. A 13. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre készülhetnek épületfelújítás miatt. Továbbá tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot, a Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Továbbá időszakos korlátozásokra készülhetnek a Mozaik utcában rendezvény előkészületek miatt. Jó utat!
0: És most indul a Sláger reggel!
2: Így 6 óra után 5 perccel pedig rajtol a Sláger reggel. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Karakas Balázs. Augusztus 10-e van, hétfő, a lőrinceknek sok boldog névnapot kívánok. Még ébred a város, kellemes hűvös 20 fok van, jön fel a nap, én pedig hozom a napindító slágereket. Sean Kingston, Beautiful Girls! Sláger!

0: reggelt, ez a Sláger reggel. Teddy Swims-től szólt a Mr. Noe-tól. 4:45 után járunk már 1 perccel. 20 fokot mutatnak odakint a hőmérők, kellemesen ébred a város, jön fel a nap. Van azért annak szerintem egy kellemes hangulata, amikor egy picikét a város előtt tudunk ébredni. A kis kávicskánkkal kiállunk az ablakba, és csak nézzük, ahogy ébred mindenki. Megvan ennek a hangulata, és természetesen annak is, hogyha időt utazhatunk, én, hogyha ezt tehetném, mindenféleképpen belőném az osztrák-magyar monarchia idejére. Én körbejárnám úgy a fővárost, megnézném, hogy akkor valójában milyen volt az élet. Most erre egy kicsi lehetőségünk is lesz, hiszen ezen a héten Cilláikkal folytatjuk a kalandozást a monarchia nyomában.
1: Jó reggelt, csodálatos, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Mautner Zsófival itt vagyunk a stúdióban.
2: És drága Cillával.
1: Képzeljétek el, hogy nagyon gondolkodtunk, hogy mivel lepjük meg a hallgatónkat, és akkor így gondolkodtunk, hogy kéne egy kicsit utazni, kéne barangolni, ugye tavaly ugyanúgy ilyenkor ugye nyáron voltunk Spanyolországba, Görögországba, Franciaországba, mindenfelé, és idén úgy döntöttünk, hogy itt maradunk Közép-Európába, és bejárjuk az osztrák-magyar monarchiát, ugye a Habsburgok monarchiáját, úgyhogy a héten leszünk Horvátországba,
2: Erdélyben, Lengyelországban, Csehországban, Szlovéniában, Trieste környékén, szóval, hogy folytatódik ugyanúgy a megőrülés, és utazunk, főzünk, piacozunk, kultúrával merítkezünk, szóval minden lesz, ami megszokott, úgyhogy senki ne jegye meg, hogy itt nem egy ilyen történelmi óra következik, bár professzor Cilla ebben is természetesen brillírozik.
1: De egyébként nem feltétlen, csak egy, gondoltam majd egy picit így bevezetjük ugye mindenkit. Egyébként nem volt annyira régen az osztrák-magyar monarchia, mint amilyen réginek tűnik, mert ugye azóta ma volt nekünk egy tanácsköztársaságunk, egy Horthy Miklósunk, egy Rákosink, egy Kádárunk, sőt, még egy Orbán Viktorunk is, úgyhogy ez nem volt annyira régen, de mégis annyi minden történt a magyar történelemben, hogy érdemes visszatekinteni, hiszen az osztrák-magyar monarchiát ezt úgy képzeljük el, hogy itt minden volt. Itt lehetett lovagolni, lehetett síelni, lehetett gyógyfürdőbe járni, lehetett a tengerparton üdülgetni, szóval mindenfelé járhattunk, és ugye ez a monarchia, ez több mint 11 nyelvet beszélt, tehát ez egy olyan patchwork volt, képzeld el Zsófi, ahol több mint 10-11 nyelvet beszéltek, ezek mind a hivatalos nyelvei voltak, tehát hogy amikor például egy uralkodónak meg kellett szólalnia, akkor ő köszöntötte a népét először is németül, aztán magyarul, aztán horvátul, aztán bosnyákul, aztán szlovákul, aztán csehül. Ezt el kell árulnom a hallgatóknak, hogy Zsófia ugye tökéletesen beszél csehül.
2: Tehát, majd a cseh napolett, hogy ebből felvillantunk egy-kettő kis mondatot.
1: Amikor egy gyekúje, egy dobrevécsének el kell durrani, akkor Zsófia
2: ezt
1: mindig
2: itt. Tartogatjuk. Holnap lesz egyébként, holnap van a lengyel cseh napunk.
1: Az is nagyon érdekes. Igen. Ez is ma mi lesz?
2: Ma ugye szépen ráhangolódunk az osztrák-magyar monarchiára. Egyébként ugye szerintem az is fantasztikus, hogy nem csak, hogy egy elképesztő olvasztó tégely volt ez az időszak, hanem tényleg az aranykor, ugye? Tehát, hogy ez az úgynevezett boldog békeidők, amikor minden szuper, tehát tényleg ekkor van ugye óriási nagy felemelkedés minden szempontból, építészetileg, ekkor ugye Budapestnek rengeteg ikonikus épülete, ekkor alakul ki az Andrássy úttól kezdve egy csomó minden más, szóval, hogy ez egy fantasztikus időszak.
1: Hát meg pont az jutott eszembe, tudod, hogy ez az az idő volt, amikor ugye föllázadunk Ausztria és a Habsburg birodalom ellen, és azt mondjuk, nekünk, te ne mondd meg, hogy merre van az előre, és utána rájövünk, hát azért nem olyan rosszan megmondják, és akkor lendültünk be, tehát ez kb. Olyan, mint legutóbb, az utóbbi 16 évben, örjöngtünk, hogy nekünk az Unió ne mondja meg, aztán rájöttünk, hát ha megmondja, nem olyan nagy baj, mert akkor tudjuk, hogy merre van az előre, tehát hogy pont ugyanez az időszak volt, ugye 48 a szabadságharcig, ugye örjöngtük, nem akartuk, nem jó nekünk, ne mondják meg, és megszületik 1867-ben a kiegyezés, és akkor ugye Ferenc József császárral a magyarok kiegyeznek, és onnantól kezdve bedurran a gazdaság.
2: A Kánoán.
1: És hát tulajdonképpen, ahogy mondod, igen, akkor felépül az Andrássy úttól kezdve.
2: Például ahogy Budapestet ma ismerjük, a gyönyörű várost, az tulajdonképpen ugye akkor alakul ki minden szempontból. Tehát a város tervezés, a városkép, a legtöbb ikonikus, gyönyörű épület.
1: Képzeljétek el, hogy ilyen tini voltam, és én úgy voltam vele, tudod, hogy anyukámnak mondtam, hogy nekem kell találkoznom Habsburg Ottóval, mégiscsak ő lenne az uralkodó, és akkor az anyukám megszervezte Andréval, aki egy Európai Uniós képviselő volt, de ez ilyen 89-88 felé lehetett, ilyen kiskamasz voltam, mert ő ismerte, és ugye ebbe a Pán-Európai Uniónak volt ugye az alapítója, Habsburg Otto, hogy találkozzunk, és én a Calvin téren találkoztam ő felségével. Anyám mondta, mert mi metróztunk, a Calvin téri metróval, azt mondta nekem a Habsburg Otto,
2: hogy akkor metróztál utoljára, szerintem.
1: Valószínűleg akkor. És azt mondta, ha gondolja, akkor jöjjön, és akkor üljünk fel egy metróra. És én azonnal felültem egy metróra, genau, és akkor az autóval felültünk egy metróra, és az anyám azt mondta, egy lépcsővel lejjebb állján, ő az uralkodó. És akkor mondtam, ezt tud mi lajt, és akkor egy lépcsővel, és mondta, adjod itt mellém, de hát mondom, mert nem álltok mellém, mégiscsak a császár. Figyelj, annyira hát érdekes. És akkor tudod, volt egy ilyen nosztalgiája, hogy jártunk a Magyar Történelmi Családok Egyesületében, ahol találkoztunk a Betlenekkel, a Széchenyiekkel.
2: És akkor több időt töltöttél vele? Tehát ez egy egész nap, mondjuk?
1: Ez egy ilyen 2 órát töltöttem vele, de nekem nagyon meghatározó volt, ugye, az egész. Én egyébként így az egész gyerekkoromban így ragaszkodtam az öregekhez, tudod, így szerettem ezt a... Nekem mindenki, aki ilyen 80 éves volt, az egy ilyen történelem volt. Így néztem rá, és azt mondtam, hát ő még a monarchiába született, a nagynéném azt mesélte nekem, és akkor nagyon betegeskedtem, és az édesanyám elvitt engem Meránba, és mondom, és ez hol van ez a Merán? Hát ez Olaszországban volt, akkor még ez egy ország volt. Tehát, hogy így minden

0: az 1905-ben született, tehát ugyan gyerek volt, amikor szétrobban az osztrák-magyar monarchia, de ő neki az anyuk...
1: De már emlékszik mondjuk rá, mert 13 évesen már emlékszel.
0: És én ültem Párizsban, a szalonjába, és akkor az Éva mondta, tudod, kedves, és akkor édesanyám elvitt engem Meránba, onnan elmentünk, és, vagy a nagya, vagy például a dédnagyapám. A dédnagyapám Brassóban templomoknak a freskóit festette, és a dédnagymamám, mert nagy kártyás volt, és mindig mondta, te mindent elkártyázol, menjél freskót festeni, én nem vagyok egy szobafestő. És akkor mondta a dédnagyanyám, Michelangelo se volt szobafestő, freskót festesz Brassóba. Érted? Tehát, hogy így nem Kecskeméten, hanem Brassóban.
2: Hamarosan folytatjuk majd a kalandozást a monarchia nyomában, persze Cilával és Mautner Zsófival. Jövünk még, és igazán izgalmas, érdekes történetek fognak hallani. Közben pedig igazán jó dalokat, hiszen most Camila Cabello és Ed Sheeran érkezik. Itt a Bam Bam!
3: Hey guys, it's me, Camila.
4: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Így másfél perccel fél hét után nézzük, milyen lesz az idő Budapesten. Egyelőre egyébként kellemes 20 fokot lehet mérni a fővárosban. Hát lesz ez még azért ennél melegebb is. Ma is marad a kánikula, 35 fok környéki csúcsértékeket jósolnak a meteorológusok a legmelegebb pillanatokra. És mindezek mellett az fontos, hogy nincs felettünk front, de a magasban ugye melegebb légtömeg áramlik fölénk, így aztán a melegfrontra a kifejezetten érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, de még akár rosszul lét is jelentkezhet. Ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a tűzőnapon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatnak. Így fél hét után 2 perccel egészen jól közlekedhető a főváros. Nem kaptam arról információt, hogy jelenleg bárhol jelentősebb fennakadás lenne. Persze, hogy szokták mondani, ami késik, nem múlik, de egyelőre még azért a Nagykörút, Kiskörút, Hungária körgyűrű is egészen jól járható. Ott azért benne van a pakliban, hogy a Kerepesi úti csomópontnál időnként meglassul a forgalom, legalábbis korábban jó szó, erről írt nekünk SMS-t. Vigyázzanak, azért legyenek felkészülve szinte bármire. A 2-es és a 24-es villamos a Közvágóhíd és a Haller utca Soroksári út között nem közlekedik jelenleg építkezés miatt. A BKK azt tanácsolja, hogy helyette az 54-es, az 55-ös, a 223E, a 224-es és a 224E autóbusszal menjenek. Mindezek mellett mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületi Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon, ennek az az oka, hogy ott vízvezetéképítés kezdődött. Lezárják ma a 13. kerületi Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítási munkálatok miatt. Közlekedjenek óvatosan, vigyázzunk egymásra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

Tyson Bone, Sorry I'm Here for Someone Else. Jó reggelt kívánok, hamarosan 3:47 lesz. Itt a Sláger reggel. Kellemes napsütésesen indul a nap Budapesten. Arra azért érdemes figyelni, hogy ez azért megtréfálhat minket, hiszen délután a 34-35 fokok sem lesznek kizárva a fővárosban. És természetesen az izgalmas nyeremények sem. Ma is lesz hablatjátékunk. Páros belépő a tét a Neoton Familia augusztus 14-i koncertjére a Budapest Parkba, de két fő részére szóló belépőjegy is a tét, az augusztus 29-i Szikora Robi és az Ergo koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, valamint egyéves Sláger FM prémium előfizetés, zavartan a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Jelentkezzenek például SMS-ben vagy a mobil applikációnkon a játékban. Küldjék el a játékszót a 0630303095-8-as SMS számunkra. Mindezek mellett pedig izgalmas program lehetőségeim is vannak, legalábbis a repülés szerelmeseinek biztosan. Az Aeroparkban augusztus 15-én egy estére olyan helyszíneket is megnyitnak a látogatók előtt, ahová a hétköznapokban csak a reptér dolgozói juthatnak el. A repülés éjszakáján kivilágított pilótafülkék, hajtóműindítások, nosztalgia repülők, repülőtéri járművek, talkshow-k és interaktív programok várják. A vezetett túrákon a kifutópályák és a forgalmi előterek világába is bepillanthatnak majd, mindez augusztus 15-én. Ehhez jó szórakozást kívánok, és közben itt egy dal, ami bizony felhívja a figyelmet arra, hogy bár a testünk öregszik, a lelkünk fiatal marad, de bölcsebb. FLM, Ráncok a szemem alatt.

Murrayhead, tudtam mindig is, hogy kell jó zenét csinálni. Ez volt a One Night in Bangkok, nálunk a Sláger FM-en. Csodaszép reggelt kívánok mindenkinek. Odakint olyan 20 fok környéki hőmérséklet, kellemesen kell fel a nap is velünk együtt, úgyhogy megvan azért szerintem a gyönyörűsége ennek a hétfő reggelnek. Érdemes nagyon-nagyon figyelni és a Sláger reggelt hallgatni, már csak azért is, mert a Hablatyra még mindig várjuk ám a jelentkezéseket, hogyha szeretnének nyerni páros belépőt a Neoton Familia koncertjére, páros belépőt Cikora Robi és az Ergo koncertjére, vagy egy egyéves Sláger FM prémium előfizetést zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Küldjék el SMS-ben a játékszót a 0630303098-ra, vagy jelentkezzenek a Sláger FM mobil applikációján keresztül. Mindezek mellett a következő 60 percben is Ciláékkal újraélhetjük majd a legjobb Habsburgos pillanatokat, és elárulom, hogy egy olyan hercegnőről lesz majd szó, aki egyébként a magyarokkal kifejezetten szimpatizált, és minket úgy kifejezetten kedvelt. Érdemes 7 és 8 óra között is a Sláger reggelt választani. Mindjárt híreket mondunk, előtte pedig még a svéd DJ Avicii is beköszön hozzánk. Jön most a Hey Brother!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balaton Élménypark és Mini City csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonielménypark.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
8: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
10: Na jó, takart.
8: Kojdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Állami támogatást kap idén a sármelléki Hévíz Balaton Airport. Az 50 éves jubileum jegyében telik a Van Veszprém kézilabda csapatának idei szezonja. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a magyar közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre. A terv részeként fejlesztenék a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét útvonalat, valamint megújítanák a budapesti hívhálózatot és folytatnák a főváros elővárosi vasút fejlesztéseit. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása, a pesti és a budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása. 1 milliárd 200 millió forintos állami támogatást kap idén a sármelléki Hévíz Balaton Airport. A kormány összesen 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő sármelléki, debreceni és Pécs-Pogányi repülőtér működtetésére. Varga Balázs országgyűlési képviselő szerint vizsgálják a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét is. A repülőtér hosszú távú működéséhez átfogó átvilágítást terveznek. A sármelléki légikikötő a balatoni turizmus, a vállalkozások és a befektetések szempontjából is stratégiai jelentőségű. Pál Feri atya tart előadást szeptember 19-én Balatonalmádiban. A Prima Primissima díjas katolikus pap és mentálhigiénés szakember arról beszél, mi segíthet át bennünket az élet megoldhatatlannak tűnő helyzetein. Az este egyebek mellett a lelki egyensúlyról, az önismeretről, a kapcsolatokról, valamint a hit és a remény szerepéről is szó lesz. Pál Feri személyes történetekkel és humorral teszi közérthetővé a komoly témákat. Az előadás vallási hovatartozástól függetlenül minden érdeklődő számára nyitott. A program szeptember 19-én este 7 órakor kezdődik a Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központban. Javában zajlanak a balatonfüredi borhetek, augusztus 30-áig várják a látogatókat a Tabore sétányon. A rendezvényen 21 helyi borás, csak nem 300 féle borát lehet megkóstolni. Különösen gazdag az olasz rizlingek kínálata, de rozék, vörös, bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a választékban. Az első faház idén Koroncai Martiné, akit 2026-ban az év füredi borászának választottak. A borok mellett pecsenyesütők, pálinka árusok és kereskedők is kitelepültek. A vendégeket koncertek és fizi-színpadi programok is várják. A fesztivál csúcspontja pedig az augusztus 20-ai tűzijáték lesz. Az 50 éves jubileum jegyében telik a Van Veszprém kézilabda csapatának idei szezonja. A klub célja, hogy megnyerje a magyar bajnokságot, a magyar kupát és a szuperkupát, valamint döntőbe jusson a klubvilágbajnokságon. A bajnokok ligájában a 4-es döntő elérése az elvárás. A 22 tagú kerethez 3 új játékos, Emil Nielsen, Lukasz Jörgensen és Imre Bence csatlakozott. A csapatban 3 U20-as Európa-bajnok magyar válogatott fiatal is helyet kapott. A klub jubileumi rendezvényekkel is készül az idényben. Hangzott el az évadnyitó sajtótájékoztatón, ahol bemutatták az 50. évfordulóra készült új fehér és piros mezeket is, amelyeken aranyszínnel tisztelegnek a klub múltja előtt. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: 7 múlt 4 perccel, persze, hogy nézzük azt is, hogy mi újság van az utakon. Sajnos erős a forgalom az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag térségében. A 44-es és a 38-as kilométerek között szakaszosan torlódik a forgalom, legyenek türelmesek és természetesen jóval figyelmesebbek, hiszen egy-egy torlódás alkalmával azért jobban oda kell figyelni arra, hogy a többiek mit csinálnak. Budapesten lassú a bejutás a Budaörsi úton és több az autós a Hegyalja úton is. Szintén jelentős forgalommal találkozhatnak a Rákóczi út és a Nagykörút csomópontjában. Budaörsben, valamint az Üllői út és a Nagykörút csomópontjában a hozzánk legutóbb eljutott információk szerint. A Soroksári út és a Könyves Kálmán körút csomópontjában is több lehet az autós, és a Hungária körgyűrűn is. Bár most szép lassan elkezdett megélénkülni a forgalom, de hallgatóink szerint az M3-as bevezetőjén is több az autós, a BKK infói szerint pedig a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt is jelentősen több az autós ezekben a pillanatokban. Mindezek mellett tudjanak róla, hogy szakaszos sávlezárásra készülhetnek ma a második kerületi Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartási munkálatok miatt. Jó utat kívánok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 7 óra elmúlt több mint 5 perccel, jó reggelt kívánok, a stúdióban Karakas Balázs, ez itt a Sláger reggel. Továbbra is várom a jelentkezéseket a hablatjátékunkra, írjanak SMS-t a játékszóval, vagy a Sláger FM mobil applikációján keresztül is tudnak jelentkezni. Utazunk hamarosan Cilláékkal, közben Jeppe Ronkez.

0: Egyre híresebb a magyar énekes új zenéje, Gudics Mátétőle pedig az égetem. 4.80, a Sláger reggelt hallgatják, én csodaszép reggelt kívánok augusztus 10-én, a mai nap folyamán pedig a Lőrincek a névnaposok, őket ne feledjék el felköszönteni, ha ma ünnepelnének. Hamarosan Katy Perry is érkezik, előtte viszont kalandozunk tovább a Habsburg birodalomban, rengeteg izgalmas dologról fognak mesélni Cilláék, ugyanis például akkor egy szó lesz arról, hogy Sisi miért szerette a magyarokat, de egyébként az ő különböző élettragédiáiról is hallhatnak.
1: Sisiről azért azt érdemes tudni, hogy ő ugye egy bajor hercegnő volt. Ferenc József édesanyja és a Sisinek az édesanyja voltak közvetlen testvérek. És akkor a Sisi édesanyja hozzáment ugye egy bajor herceghez, a Zsófia meg hozzáment az osztrák császárhoz. De ugye ez nem volt egy erős uralkodó, viszont Zsófia annál erősebb volt, és állandóan cseszegette ezt a szegény kislányt, érted? Ne, hogy akarsz te Ausztria trónján ülni? És mindig valamivel ki volt rá, és ugye az osztrák udvarba, mert azért majd picit visszabb megyünk, akkor azért tudjuk, hogy ott a spanyol etikett volt, ez a legszigorúbb etikett szabály volt, tehát ott minden volt. Egy történelmi család felső házi, nem tudom, bejárási joggal rendelkezik a császárnőhöz, nem tudom, teljes őrület volt, és ugye kicsinálta, és amikor ugye az első kislány megszületett, azt hiszem Zsófia főhercegnő, akkor az anyósa úgy döntött, aki a nagynénye is volt egyben, hogy ezt majd ő fogja nevelni, és elvették tőle, és akkor Erzsébetettől teljesen kiborult. Egyébként romantizálva van Sisi, mert inkább volt egy
2: örjöngő,
1: elviselhető. Persze, tehát egy őrjöngő, rohamú, elviselhetetlen nő volt, de nekünk azért nagyon kedves, mert ugye volt egy merénylet az osztrák császár Ferenc József ellen is. Ezért Zsófia gyűlölte a magyarokat. Tehát azt mondta, hogy kész a magyaroknak taka, és amikor ezt ugye érzékelte Sisi, akkor azt mondta, én viszont szeretem őket.
2: És nagy, ez ugye rengeteg időt is töltött
1: és
2: itt.
1: És rengeteg, és akkor Andrássy Gyula gróftól megkapja Nász ajándékba ugye a gödöllői Grassalkovics kastélyt. Most nem tudom, hogy éppen ki a Grassalkovics kastély, de lehet, hogy jó kezekben van, egy percig ne aggódj. Úgyhogy megkapja a Grassalkovics kastélyt, és akkor rengeteget jön Magyarországra, de ezt az egész más szempontból nem történt, csak azért, hogy stufoskodjon.
2: Igen, meg egyébként hát ő mindenhova szívesen utazott, csak ne kelljen ott lenni Bécsben, meg ne kelljen Bádislben lenni, ahova nagyon sokat jártak, tehát ő inkább jött Gödöllőre, meg Korfura, tehát kvázi azért menekült állandóan valahova.
1: Hát azért, mert a bécsi udvar, tehát azt képzeld el, hogy a francia forradalommal ez a nagyon pompás, ez a nagyon merev etikett és szabályrendszer szerint működő Versailles udvar megszűnt 1789-ben, és Bécs lesz az, meg a Romanov ház, ahol egy ilyen nagyon konzervatív és nagyon egymásra épülő, tradíciókra épülő udvar, és ezt nem bírta. Tehát ez egy olyan idegesítő időszak lehet, de egyébként én is leléptem volna, érted? Tehát hogy kiléphet be a lakosztályodba, de majd beszélünk Schönbrunnról, a Hofburgról.
2: Sisi szakértő is, ugye, úgyhogy itt rengeteg vendég lesz.
1: Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas időszak a monarchia történelmében, és igazából, ha belegondolunk, maga az osztrák-magyar monarchia ehhez a két emberhez köthető, Ferenc Józsefhez és Sisihez.
2: Abszolút.
1: Tehát ők voltak a monarchia, tehát ugye náluk lázadtak például az olaszok, tudod, mert hogy Olaszország is ilyen kis városállamokból állt, és ugye ez az egész Lombardia, Velence, Észak-Olaszország, anyámnak az egyik legjobb barátnő a Patricia, és az ő, ugye hát ő is, mint tudom, 70 éves, tehát az ő szülei, nagyszülei az osztrák-magyar monarchiába értek, és mindig azt mondja, hát igazából az volt az igazi, amikor Ausztriához tartott, akkor rend volt Olaszországban, tehát hogy ezt a egyébként abban az időben gyűlölt Habsburg birodalmat most már így visszasírják.
2: Meg
1: mert
2: egyébként akkor nagyon nagy rend volt, tehát hogy minden rétegében a kultúrának is majd amikor a gasztróra rátérünk, hogy ott, ami az udvari konyhákban történt, az is elképesztő volt. Tehát egy ilyen katonás rend, hihetetlen hierarchia, hihetetlen adminisztráció, tehát ott nagyon-nagyon rendben volt minden tartva.
1: És a másik, amire ha történelmileg visszatekintünk, de aztán nyugodtan bárki javítson ki, mert beszélhetek zöldségeket, de hogy pont az volt a különbség mondjuk a francia birodalom, a francia monarchia és az osztrák monarchia között, hogy sokkal liberálisabb volt az osztrák monarchia, mert ő nemzetiségi jogokat adott. Tehát azt mondta, hogy jó, mi Habsburgok és a magyarok irányítjuk ezt a birodalmat, azt hiszem, hogy a birodalom az egy ilyen 51 millió lélekszámú volt, de mindenki beszélhet a saját nyelvén, imádkozhat ahova akar, ugye ekkor van például a zsidó emancipáció, ugye engedik, ugye teljes polgárjogot kapnak ugye a magyarországi zsidók, a lengyelek is, vagy a lengyel területről, arról is nyugodtan beszélhetünk majd, hogy ez hogy kerül például az osztrák birodalomba, ugye ez a lengyel rész, amikor Mária Terézia, Nagy Katalin és azt hiszem második Frigyes így felosztják Lengyelországot, és Mária Terézia azt mondja, hogy ő ehhez nem akar hozzájárulni, ő elveti, mert nem foszthatunk ki egy népet, és nem foszthatunk ki egy nemzetet, mint a lengyelek, úgyhogy ő le is írja, és vissza is utasítja, csak társuralkodója volt második József, aki azt mondta, anya, taka, megyünk, megcsippantjuk Lengyelországot, és akkor így felosztják a németek, az osztrák és az oroszok között, de hogy teljes jogot biztosít, és ehhez képest például a franciák, azok például az egy kulturális gyarmatosító nép volt, például ugye Mária Terézia férje Lotaringiai Ferenc, innen lesz majd a Habsburg Lotaringiai ház, akinek tulajdonképpen a franciák elveszik, elfoglalják Lotaringiát, ez a Lorraine, ezt a részt, és a kulturálisan gyarmatosítják, bevezetik a francia nyelvet, és már azt látja Lotaringiai Ferenc, hogy igazából franciául akarnak beszélni, pipiskedni akarnak, zsömözsöpözni akarnak a lotaringiaiak is, úgyhogy a vége az, hogy ők maguk akarnak oda tartozni, tehát Franciaország megteremti azt, hogy egy egységes nyelv legyen, tehát Champagne, Burgundia, Lotaringia, Bretagne, ezek külön-külön grófságok voltak, külön nyelvvel, de mégis el tudták a francia királyok érni, hogy az a pupos, ha te azt mondod, hogy je m'appelle Pierre. Így Franciaország lett. Az osztrák-magyar monarchiában meg meghagyták a nemzetiségeket.
0: Ez bizony mind-mind így igaz, ahogy Cilláék elmondták. Egyébként annak, aki nagy Sziszi rajongó, még ajánlom például Bázisról meglátogatását, és én voltam ott a saját két lábammal jártam az utcákon, két szememmel láttam a gyönyörű szép települést, azért ott is nagyon-nagyon sok olyan érdekes dolog van, ami talán a történelem kedvelőinek elképesztő élményt nyújthat. Mint ahogy a hablatjátékunk is, jelentkezzenek, küldjék el SMS-ben a 0630303095-8-ra a hablatszót, és játszanak velünk. Mindeközben Katy Perry most már az éter, jön a Hot and Cold!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A magyarok 84%-a csatlakozott az energiaspóroláshoz. Keddig tartja fenn a hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. Idén is megrendezik az éjszakai csömöri csillagtúrát. Jó reggelt kívánok, Szendős Bori vagyok. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiakrízisben az összefogáshoz. A gazdasági és energetikai miniszter ezt példaértékűnek nevezte. Kapitány István a Facebook oldalára feltöltött videóban közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, önként vállalta fogyasztása csökkentését, amelynek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Kiemelte, a felelős hozzáállás érdemes a krízisen kívül a mindennapokban is megőrizni. A Magyar Posta keddig tartja fenn az extrém hőség miatt ideiglenesen elrendelt intézkedéseit, közölte a társaság. Hétfőn, kedden a nem klimatizált posták továbbra is 12 órakor bezárnak. A nem klimatizált posták listája elérhető a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. A munkatársak egészségének védelme érdekében hozott intézkedések miatt a csomagfeldolgozásban és kézbesítésben előfordulhatnak lassulások, amiért az ügyfelek megértését kérik. Újabb forgalomkorlátozást vezettek be a Sziget Fesztivál miatt Óbudán. A Filatorigát hívmegálló környékén várható jelentős gyalogos forgalom miatt ideiglenesen módosították az Eurovelo 6 kerékpáros útvonalat. A délről érkező Kaladik utcai csomópontnál nem használhatják az Angers-Saint-Brice úti kerékpáros felületet, ezért a Szentendrei úti kerékpárútra terelik őket. Ellenkező irányban szintén lezárták az érintett kerékpáros nyomvonalat. A biciklisek az Áhony utca, a Szentendrei út, a Köles utca és a Búza utca felé kerülhetnek. Minden eddiginél többen csatlakoztak az országos vízipisztoly csatához és rekordkísérlethez. Szombat délután több mint 40 hazai strand, élményfürdő és közösségi helyszín látogatói ragadtak egyszerre vízipisztolyt. A negyedórás akció célja a legtöbb résztvevővel megtartott vízipisztoly csata országos rekordjának megdöntése volt. A kezdeményezéshez több budapesti strand mellett Balatonlelle, Siófok, Harkány, Zalakaros, Sárvár és Sopron is csatlakozott, és a pesti alsórakpart több helyszínén is vízipisztoly csatát tartottak. Augusztus 15-én 6. alkalommal rendezik meg az éjszakai csömöri csillagtúrát, amely közös csillaglesre hívja a természetjárókat. A résztvevőkre egy mintegy 6 kilométeres, könnyen teljesíthető vezetett túra vár, a séta közben pedig egy piknikezésre is sor kerül, így bőven jut idő a hulló csillagok megfigyelésére. A helyszínen nagyméretű távcsövekkel is megfigyelhetők lesznek a bolygók és más égitestek.
2: Budapesten jelenleg 21 fokot mérünk, szerintem csodásan indul a reggel, kellemesen süt a nap, hogyha most van még lehetősége valakinek sétálni egyet a városban, hát az biztos vagyok benne, hogy elképesztő mód frissítő. Pláne, hogy ma is kánikulára számíthatunk, sok napsütés, kevés felhő térségünkben, csapadék sem lesz. A délnyugati szél időnként megélénkülhet, viszont 34-35 fok környékén alakulnak a mai csúcsértékek. Mindezek mellett a melegedés azért a melegfrontra érzékenyeket kínozza, a migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák is jelentkezhetnek náluk. Sokak fáradékonyabbak lehetnek. És persze a közlekedési információk sem maradnak el. Attól nem kell félni, hogy ma reggel esetleg eseménytelenül kellene autóznunk. Sajnos történt egy baleset az M0-ás keleti szektorában, az M5-ös felé vezető oldalon Gyál közelében. Ott egy nagyjából ilyen 5 km hosszúságú torlódás alakult ki. Úgyhogy lehetséges, hogy elkerülném azt a szakaszt, megkeresném a kisutakat, hogy merre lehet ellavírozni, hiszen azért ott jelentősen növelheti ez a menetidőnket. Erősödik a reggeli forgalom a főváros környéki főbb útvonalakon, az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bakk térségében, illetve hát ugye már a fővárosi bevezető szakaszon is nehézkes a haladás, a 31-es főúton Maglód környékén, illetve az 51-es főúton a Dunaharasztit elkerülő szakaszon már szintén lassabb lesz a haladás. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hívátjárónál. Csak egy sáv járható a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, mert tart a burkolat javítása. Nyilván ennek okán egyébként, főleg így a reggeli csúcsban, benne van a pakliban, hogy ott is nehézkesebb lehet a haladás. A villamospálya karbantartását végzik a Könyves Kálmán körúton.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Folytatódik a

0: főszerepben a főszereplő Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Ja, itt vannak emberek, jövök csak kizit, megdöntöm, jövök mindjárt. Közel múltban néztem ezt az atletikai versenyt itt Düsseldorfban. Az a gorod neve, hogy Düsseldorf. Hát hülye név, hát így hívják, hogy Düsseldorf. Hát, hogy elgondolkodtam rajta, hogy mi lenne ott egy aszmás ember lakna. Józsi bácsi, hol lakik? Azt mondja, nagy kártálma benne, aki megeszi már. Azt legalább ki lehet mondani. Ne? Na szóval, az atletikát figyeltem, jött a versenyző, amelyik itt dobálta a teknős békát. Hülye állatkínzó, hát nem. Hát húzza föl, messzebb elmegy. Naplopó, most jut eszembe. Nem tudom, tetszenek netán tudni, hogy az a kitűnő német Miklós az olimpián a gerejt olyan messzire miért dobta el? Az itt a lapátnyíl. Mennyi már a

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt a Sláger reggel. 6 perccel járunk már 3:48 után, és itt van már velünk hallgatunk a vonalban, ha minden igaz, András. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mióval telik a hét első napja?
2: Most ébredezem.
1: Ez rendkívül szuperul hangzik. Mit szólsz, én azt mondom, hogy játszunk egy hablacsot. Mondom, milyen jó nyereményeink vannak. Páros belépő a Neoton Familia augusztus 14-ei koncertjére a Budapest Parkban.
2: Szerettem volna elmenni, de még nem vettem jegyet.
1: Na hát ezt nagyon jól tetted. Van két fő részére szóló belépőjegyünk az augusztus 29-ei Szikora Robi és az Ergo koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából.
2: Ez is fantasztikus, mert hát már elég öreg vagyok, hogy én még a Szikora Robin nőttem fel.
1: Szuper! És van egy egyéves Sláger FM prémium előfizetésünk zavartal a rádióhallgatással, visszahallgatás funkcióval.
2: Évek óta a prémiumot használom, mert ilyen a part is szóltak.
1: Elképesztő jó fej vagy. Na figyelj, én akkor azt mondom, hogy hallgassuk meg, mit dúdol Cilla, hát ha sikerül, megkaparintanod ezeket az ajándékokat.
2: Köszönöm, köszönöm szépen.
1: Azonnal mutatom. Na, mit gondolsz?
2: Hoppa, ez egy ennyire rövid volt.
1: Ez ennyire rövid volt.
2: Hát,
1: ez egy magyar szám. Egy... Magyar szám egyébként.
2: Magyar szám. Hát, ő szerintem Zoltán Éta lesz.
1: Bizonyám, gratulálok, megvan a páros belépő a Neoton Familia augusztus 14-ei koncertjére a Budapest Parkba. A két főre szóló belépőjegy az augusztus 29-ei Szikora Robert és az Ergo koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és az egyéves Sláger FM prémium előfizetés a zavartalan rádióhallgatással és a visszahallgatás funkcióval. Gratulálok neked!
2: Fantasztikus vagy, Martás! Így kezdeni egy sétfőt.
1: Ugye? Hát süt a nap, megvannak a hablagyos nyeremények. Hát gratulálok!
2: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.
1: És a folytatásban is vissza a jó dalokhoz, hiszen Miles Smith érkezik a könnyed folkos hangzásával. Ezzel indul be a hétfő reggel. Most érkezik a Stargazing.

0: hosszú utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kiló ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kultúrált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Interspárban.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe, a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.

0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
1: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
1: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Kedden megválasztják az új köztársasági elnököt. Két helyszínen is ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani majd Veszprémben. Megtartották az Európa Sport Régiója 2026 sárkányhajó kupát Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Megválasztják az új köztársasági elnököt, és a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról is vitáznak a képviselők a parlament rendkívüli ülésén. A köztársasági elnököt kedden választhatja meg az országgyűlés. A Tisza parlamenti frakciója Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli államfőnek. A Fidesz nem vesz részt az államfő megválasztásában, mert illegitimnek tartja Súlyog Tamás eltávolítását. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolja köztársasági elnöknek. Az előterjesztések közül a képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, illetve a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról szóló javaslatokat. Balatonakaliban a Katolikus Karitász nyári gyermektáborában tett látogatást Forstoffer Ágnes házelnök. A szervezet országos programja olyan nehéz helyzetben élő fiataloknak biztosít üdülési lehetőséget, akik önerőből nem juthatnak el a Balatonhoz. A táborokban évente összesen 400, 10 és 16 év közötti gyermek vehet részt. Forstoffer Ágnes a helyszínen megismerkedett a segélyszervezet munkájával és a fiataloknak szervezett programokkal. A gyerekeket közösségi élmények mellett interaktív foglalkozások is várják, amelyeken játékos formában a demokrácia alapjairól is tanulhatnak. Két helyszínen is ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Veszprémben. A Jókai utcában toronydarú építése miatt augusztus 11-én és 12-én reggel 7 és délután 5 óra között korlátozzák a közlekedést. Szeptember 27-én pedig a Veszprém Aréna parkolójában és szervíz útjain tartott rendezvény okozhat fennakadást reggel 6 és este 7 óra között. A külső Kádártai úton és az aréna környékén időszakos lassításra, valamint rövid várakozásra is lehet számítani. A forgalmat biztonsági személyzet segíti és irányítja. Az autósokat mindkét helyszínen fokozott figyelemre kérik. Kórházba vittek 6 embert az Igali gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe, tájékoztatta a Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t. Mihályka Szabina azt mondta, a gyógyfürdő élményfürdőjében rosszul létre panaszkodtak a strandolók délután, ezért a tűzoltók segítségét kérték. A szakemberek védőfelszerelésben átvizsgálták az addigra kiürített élményteret, és a mobil labor is méréseket végzett a helyszínen. A szóvivő beszámolt arról, hogy a mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket vittek kórházba megfigyelésre. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. A munkálatokat augusztus 7-e és 17-e között az időjárástól függően az éjszakai órákban végzi a VKS. A szolgáltató arra kéri a környéken élőket, hogy a permetezés idején tartsák zárva az ablakokat és számítsanak a gépek zajára. A felhasznált növényvédőszer az emberekre, állatokra és a méhekre nem veszélyes. A készítmény a parkolójárműveket sem károsítja, a kezelt területek pedig a permet felszáradása után azonnal biztonságosan használhatók. Sárkányhajók népesítették be szombaton a balatonfüredi Tagore-sétány előtti partszakaszt. Az Európa Sport Régiója 2026 sárkányhajókupán civil, céges, sportegyesületi és belügyi csapatok mérték össze tudásukat. A résztvevők 200 méteres sprintfutamokon és hosszabb maratoni távon versenyeztek. A sportágban az erő mellett a tökéletes összhang is elengedhetetlen. Az evezősök ritmusát a hajó orrában ülő dobos adta. A verseny nyertese a Phoenix Power Team sportegyesület lett. A levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Így 8 óra után 4 perccel nézzük, mi a helyzet a forgalomban. Természetesen mindenki megindult. Ennek okán jelentős torlódásokkal találkozhatunk, például a Budaörsi úton és a Hegyalja úton. Sok az autós a Kiskörúton, szakaszonként a Nagykörúton. Torlódással találkozhatnak a Hungária körgyűrűn, a Könyves Kálmán körúton autózók. Sokan vannak a Kerepesi úton, a Rákóczi úton, az Üllői úton, a Soroksári úton szakaszonként szintén nehézkesebb a haladás, mint ahogy a Szerémi úton is jelenleg több az autós. Az M0-áson több kilométeres sorral találkozhatnak, ennek az az oka, hogy korábban ott egy baleset történt az M5-ös felé vezető oldalon Gyál térségében. A hozzánk legutóbb bejutott információk szerint nagyjából 5 kilométeres arra felé a sor, de hát simán benne van a pakliban, hogy azóta már ez még nagyobbra nőtt. Mindezek mellett érdemes számolni azzal is, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hívátjárónál, és hogy tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni, az Üllői úttól csak lépésben lehet haladni. Jó utat kívánok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 8 óra után 5 perccel jó reggelt kívánok, augusztus 10-e van, a hét első munkanapjába vágunk bele, ami hétfőre esett. Mi meglepő módon, ugyebár ma a Lőrincek a névnaposok, őket innen is köszöntöm. Hello, Karakas Balázs vagyok. Folytatjuk Habsburg kalandjainkat Szilájékkal, hamarosan előtte még Freddie Mercury is énekel, Living on my own.

Ő volt Ella Langley és a Be Heard tőle, egy újdonság itt a Sláger FM-en. 4:90, kellemes délelőttöt vagy jó reggelt kívánok, kinél hol tart most ilyen pillanatban az élet, 22-3 fok Budapesten, szépen süt a nap, a forgalom viszont sokfelé élénk jelen pillanatban is, sőt, mi több a legtöbb főbb körúton, átvezető úton torlódással lehet találkozni Budapesten. Befelé például az M3-as bevezetőjén, vagy éppen a 10-es főúton is sok ponton lassabb lehet a haladás, úgyhogy legyenek körültekintőek. Mindezek mellett azért szerintem annak bátran örülhetünk, hogy még a következő időszakokban nem romlik el teljesen az időjárásunk, lehet, hogy lesznek hűvösebb időszakok, de azért nem jön az őszi ború még egy darabig. Úgyhogy érdemes lehet megkeresni az igazi hangulatos nyári budapesti programokat. Nekem pedig van ötletem, mert hogy meghosszabbították a Városligeti kertmozi sorozatot a Pavilon kertben, úgyhogy még van lehetőség idén részt venni a teljesen ingyenes programon, kényelembe helyezni magunkat és élvezni a filmeket a szabadban. Ezen a héten szerdán a Bárányok hallgatnak lesz a vetítővásznon, pénteken a Sok hűhó a semmiért, este 6 órától pedig a Madagaszkár, mindhárom nap este 6 órától kezdődnek majd a vetítések. Nálunk pedig jönnek a jó zenék a munkaidő első órája mellé, hamarosan a Clean Bandit és Zara Larsson közöse, a dal, ami lassan 10 éves, elképesztő mód rohan az idő. Ez lesz a Symphony, előtte viszont a rock zene nagy ágyúja egy idén már 40 éves dallal, megunhatatlan, jön a Bon Jovi és a You Give Love a Bad Name.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: remény.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.

0: A Dunát átúszva érkezhetett a Kossuth térre a metrózóvad disznó. Drogdílert fogtak el Ferencvárosban. 160. születésnapját ünnepelte hétvégén a budapesti állatkert. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A budai oldalról a Dunát átúszva érkezhetett a Kossuth térre az a vaddisznó, amely szombaton okozott riadalmat Budapest belvárosában. Az állatról videófelvétel is készült, amint kimászik a folyóból, majd a rakpart felül a parlament irányába indul. Később a vaddisznó bejutott a metró területére, ahol egy szerelvény elütötte. Ekkor az állat még nem halt meg, de végül kilőtték. Egy vadász szerint a vaddisznók kiváló úszók, és az erdők mellett egyre gyakrabban jelennek meg városi környezetben. A budai hegyvidék lakó övezeteiben rendszeresen lehet találkozni velük, de korábban a pesti belvárosban is feltűntek már. Egy általános iskola közelében is árult kábítószert a gyanú szerint egy 31 éves férfi Ferencvárosban. A rendőrök lakossági bejelentések alapján ellenőriztek több Ernő utcai ingatlant és azok környékét. Az intézkedések során 4 feltételezett vásárlót is elfogtak, akiknél a kábítószer gyors teszt pozitív eredményt mutatott. Ellenük kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. A feltételezett dílert kábítószerkereskedelemmel gyanúsították meg, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Sűríti a járatokat a BKK a Sziget Fesztiválra. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba, az Óbudai Szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környéki éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, és a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. Budapest egyik legszebb történetének nevezte a Fővárosi Állat és Növénykert 160 éves történetét a főpolgármester az intézmény évfordulós ünnepségén. Karácsony Gergely felidézte, hogy az állatkertet a reformkor szellemiségét megőrző civilek alapították, és már a Magyarország egyik legkedveltebb, évente több mint 1 millió látogatót fogadó intézményévé vált. Sós Endre főigazgató elmondta, hogy az intézmény már a globális és helyi természetvédelmi központtá is alakult. Hanka Zoltán, az intézmény szóvivő kiemelte, hogy az évfordulóra megjelent az állatkert 160 éves történetét feldolgozó kötet, amelyben a kert történetét idézik fel, többek között archív felvételekkel. Az állatkert egész hétvégén ünnepi programokkal várta a látogatókat, többek között kertészkedéssel, mesehősökkel, arcfestéssel és kreatív kézműveskedéssel.
1: 34-35 fokot ígérnek már a Budapestre, jelenleg 24 fokot mutatnak a hőmérők és süt a nap. A folytatásban is ez lesz, verőfényes napsütéses idő, és maradt tényleg a nyárias életérzés, jelentős csapadékra, felhősödésre egyelőre nem kell számítanunk. Na de itt az augusztus vége, megjelentek a parlagfű pollenszemei a légkörben alacsony, helyenként közepes koncentrációban is, és ez a napokban egyre több felé éri el környékünkön is a tüneteket okozó szintet. A csalánfélék pollen koncentrációja jelenleg a közepes tartományban alakul a Pest megyei légkörben. Nem egyszerű most autózni Budapest környékén. Az M0-as déli szektorán az M1-es felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében 2 személy autó karambolozott. A 22-es kilométernél a középső sávot lezárták, mostanra már közel 2 kilométeres a dugó, és visszahat az M51-es felől érkezőkre is. Szintén azon az oldalon, de távolabb, az autóút keleti szektorán Gyál közelében is volt korábban egy baleset. Ott a 35-ös kilométernél már a leálló sávon állnak a sérült járművek, de közel 8 kilométeres a torlódás, ami kialakult. Ez egész lassan akar feloszlani. Erős a forgalom az M3-ason Budapest felé, Bak térségében 4-5 kilométeres az araszoló kocsisor, az M1-esen Budapest felé a kiépített terelésben, Biatorbágy térségében a külső sávban akadozik az előrejutás, a 103-as főúton Bajna térségében egy kamion ütközött, szalagkorlátnak. Budapesten továbbra is nehézkes a közlekedés, például a Hungária körút egyes szakaszain, szakaszonként a Nagykörúton és a Kiskörúton is torlódásra számíthatnak, mint ahogy az Üllői úton és a Rákóczi úton is. És mindezek mellett azért egyes részeken, a rakpartokon is meglassul a haladás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Folytatódik a Sláger reggel.
4: Hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen.

0: az Everything But The Girl és a Missin hamarosan 3:49 lesz. Jó reggelt, ez itt a Sláger reggel. Budapesten kellemesen süt a nap, nincs még meleg, 24-25 fokot lehet mérni főváros szerte. A forgalom azért az nyűgös, főleg a fővárosra befelé vezető utakon lehet azért némi torlódással összefutni, úgyhogy legyenek türelmesek és körültekintőek. Nem sokára Summer is érkezik hozzánk, mindezek mellett folytatjuk Cilla és Mautner Zsófi kalandozását a Habsburg birodalomban. Most bizony a Császár Morzsáról esik szó.
1: Na, Császár Morzsa.
2: Yes.
3: Kaiserschmarrn.
1: Ez egy igazi osztrák Habsburg.
2: Ez az.
1: Tehát, monarchiából való étek.
2: Ezek azok az ételek, mint például ez a Császár Morzsa, és amit tényleg ezerfajta féleképpen lehet csinálni. Lehet adni. Mi baraszfekvárral adjuk egyébként, főleg most ugye őszi barasárbarat szezonban, de rengetegen csinálják mazsolával, például én amikor kint éltem Svájcba, akkor ilyen alma kompottal adtuk, meleg alma kompottal.
3: Vagy Zwetschgenröster, ilyen szilva, rottyantott szilva, vagy hogy hívják.
2: És egy a lény, az én olvasatom egy lényeg van, nincs kis adag császármorzsa. Minimum két adaggal lehet kérni, de tényleg, hisz ez egy ilyen király kaja volt, és tudod, mindenből sok kell a császármorzsából, a porcukorból, lekvárból, mert mindig azt látom, hogyha mi visszük az étterembe, még azért plusz lekvárt hozzá, mindenképpen kevés lesz, de mondom, sok rajta, még hozzá, még. Tehát, hogy ebből hedonizálni kell, és nagy adagot kell adni, tehát nálunk például minimum két főre lehet csak rendelni.
1: Meséld el nekem, légy szíves, a mazsola történetét. Én nagyon szeretem a mazsolát.
3: A mazsola történetét?
1: Nem, annyiból, hogy például...
2: Nem, most ez, erre nem készültem fel, ez most egy kicsit ilyen április első tépha.
1: Gondolkodjál a mazsola történetére.
3: Gyorsan keresd rá a mazsola
2: történetére. Mazsola,
3: mazsola és tádél.
1: Én csak arra gondolok, tudom, hogy azt mondta a Bence, mikor bejöttünk, hogyha ma 2026-ban a Császár Morzsájában mazsolát tesz, akkor kiátkozzák az egész családját. Én szeretem a mazsolát.
3: Én is imádom
1: a
3: mazsolát. Mi
1: történt a mazsolával?
2: Na most ugye ezt lehetne úgy is csinálni, hogy megkérdezzük a vendéget, hogy legyen benne mazsola, akkor az a teljes összeomláshoz vezeti.
3: Hogy örülne a séfed?
2: Hát a séfek nem örülnének, igen, meg hát a kollégáim is valószínűleg golyózna a szemem, hogy jó, akkor mazsolát, igen,
3: nekem
2: nem.
3: Csak
2: hát az lehet egy kicsi, milyen mazsola ez?
3: Szombati, nagy full service-ben, tudod, így pörögnek a blokkok, és őrület. Persze. Van amúgy, és akkor mondanak, de most akkor mazsola nélkül,
2: vagy mazsola? Az úgy szokott lenni, odaírják, tudok, a kedves kollégám, hogy no, mazsola.
3: No, mazsola.
2: Ja, mégis, ő kér.
3: De egy kicsi mazsolával, nem szeretem, de egy kicsi mazsola jöhet
1: rá. Ha van benne, annak örülnék.
2: Igen, igen.
3: És cukormentes mazsola van?
1: Igen.
2: Igen. Tehát mi nem rakunk meg bele mazsolát, mert nekünk az a tapasztalatunk, egyébként szerintem 10-ből 3, aki szeret, aki kéri, és a maradék 7 az meg azt mondja, hogy no way.
1: Akkor újra megkérdezem, mi történt a mazsolával?
2: Igen, igen. Na ezért nincs benne mazsola pontosan.
1: Isten, egyébként már megkóstoltam.
3: Figyeljetek, egyébként, hogy ez a Kaiserschmarrn, ez tényleg abszolút a monarchiához kötődik, és ez Ferenc Józsefhez kapcsolható. Állítólag ugye itt millió legenda van minden, igen, ilyen ételek a születéséről, tehát az egyik legenda az, hogy Sziszinek készítették, de miután Sziszi semmit az égvilágon nem evett, ezért csak végül Ferenc Jóska szeretett bele ebbe a fogásba. A másik legenda pedig az, hogy egy szakács elrontott egy palacsintát, és ezért végül szét kellett cincálni, és így született.
2: Én
3: ez
2: a jelenlegi tapasztalatom, de ezt tudom elhinni, hogy egyébként el lett rontva valami ott a konyhába, és meg lett magyarázva, hogy ez
1: hát
2: így ez jó.
1: Nem olyan, mint a somlói galuska, amikor a maradék a tepsi szélén megmaradból csináljunk valami?
2: Igen.
1: Én is azt gondolom, hogy a béna volt a szakács, neked egy egész gótai álmanakod van a szakácsokról.
3: Én készültem, mert hogy most pont ugye a múzeumok éjszakáján egy ilyen Habsburgos fellépésen volt, ahol egy 1911-es Habsburg esküvőnek a menüjét jártuk körbe egy kicsit, uh-huh. És én annyira bepánikoltam, hogy akkor megfelelően legyek felkészülve, hogy én megrendeltem az Amazonról mindent, ami létezik. Úgyhogy a férjem már azt mondta, hogy te azt látom, hogy két hete érted ezeket a Kauntka recepte, Hofkoch, Hamper, mindent kiolvastam. Nagyon érdekes időszak gasztronómiailag is. Igen. És két mondatot, hogyha szabad, hogy ugye ezeknek az udvari szakácsoknak egyrészt nagyon magas presztízse volt, tehát hogy ezek ilyen hőnvágyott állások voltak. 30 évekig dolgoztak az udvarban, nagyon szigorú hierarchia, mindenkinek francia képzettségnek kellett, hogy legyen, úgy csekkoltak be a konyhákra, és utána 30 évig ott dolgoztak. És ezt csak azért mutatom, most a hallgatók nem látják, de majd elmeséljük, hogy ahol hogy ott az Osztrák-Magyar Monarchia udvari konyhájának olyan elképesztő szervezeti struktúrája volt, tehát ez egy organigram, hogy hogy épült fel a konyha.
2: De ez ugyanez, mint nálam.
3: Brutál, mindennek saját, ugye a bevásárlótól kezdve csak a süteményeknek, csak a befőző ember, csak a terítő, aki az ezüsthöz nyúlhat. Tehát brutál szervezet volt az egész. Egyébként én mindig azt gondoltam, hogy a francia mintár, ugye ott alakult ki ez a nagyon szigorú rend, igen, amit ma a fine dining éttermekben használnak, hogy akkor külön ember van ugye az X pályára, az Y pályára, a hús nagyon szervezett, de hogy ez még korábban volt, tehát hogy valójában az osztrák rendszer volt.
1: De az alapja majdnem az össze, tehát nem tudom, inkább kérdezem, hogy a francia konyha az udvari konyha alapja, nem?
3: Hát tehát, az, hogy később, képzeld el, hogy az a Mária Terézia, ugye az első, ahol a lotaringiai Ferenc jön be elsőként francia hát térrel, és francia akkor kezdődik ez az ízlésváltás egyébként, hogy a császári udvarban is ez a Wiener Küche, a bécsi klasszikusabb fogások, meg a nagy vadak, az is megmarad, de hogy akkor jön be ez a francia vonal, igen, és akkor jön be ez a kicsit kifinomultabb, meg kisadag, meg...
1: Olvastam egy könyvet a Romanov házról, a Romanov dinasztiáról, és azt már forradalomról, és amikor az egyik grófnő, valamelyik a sem Seremetyev grófnő, azt mondja, hát nem baj, hogy véget ért ez a rendszer, mert le tudtam fogyni, nem voltak ezek a sok majonézes szósz. Úgy örült neki, tudod, hogy úgy elcsöpörte a szovjetek elcsöpörnek. Le tudott fogyni, mert ez a sok mártár.
2: Igen, ez... kis finomságok, igen, aztán jött
3: igen. A... És akkor ott kicsit még a visszacsatolva a császár morzsához, hogy ezek a, ugye, ezek a desszertek ez a monarchiában, meg egyáltalán a bécsi konyhában is nagyon fontos. Tehát az összes ilyen gombóc, nudlis, marné.
2: Igen, hozzá mártások. Mártások. Ezerfajta mártás.
3: És bocsánat, igen, hogy ennek csak az oka, hogy ugye ebben a konyhában nagyon fontosak voltak a bőjti napok, tehát azért az egész év körforgásában 150 volt a bőjti nap, és ezért ezeknek az édes desszerteknek, meg tésztaféléknek nagyon fontos szerepe volt, úgyhogy ezeket imádták, és minden nap, amikor mondjuk Ferenc József az elérakott cetliből, Speisenzettelből ki kellett választani, hogy akkor aznap mit óhajt enni a menüről, akkor ilyen Mehlspeisen, tehát ilyen desszert, az mindig nagyon sokféle volt.
0: Hát jó, hogy egy jó császármorzsára ki tudna nemet mondani. Jó sok lekvárral, és még többel. Folytatjuk majd a kalandozást a monarchia nyomában a következő órában is. Addig Summer zenéje, itt az Undressed.

Egy nagyon kellemes dal, Lionel Richie és az All Night Long itt a Sláger FM-en. Pár perccel járunk már csak 9 óra előtt. Jól tudnak róla, hogy továbbra is erős a forgalom az M3-ason Budapest felé, és hogy volt ugye egy baleset az M0-ás déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében, ahol két személyautó karambolozott össze. Nyilvánvalólag azért ott lehet még készülni némi torlódásra. Hamarosan részletesebb közlekedési információkkal is várom, és meghallgatjuk a legfontosabb híreket is. Előtte pedig még a mindig zseniális George Michael-t, itt az Amazing.

0: megosztó utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első

0: egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
4: Vitongo. Stresszre Vitongo.
5: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
8: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
9: Kíméletes működés túlzott hőhatás nélkül.
8: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csoki barnaság.
1: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
11: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
1: Cilla Tour. Kicsit másképp.
11: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
1: Na jó, nagyon másképp.
11: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
1: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Állami támogatást kap idén a sármelléki Hévíz-Balaton Airport. Az 50 éves jubileum jegyében telik a Van Veszprém kézilabda csapatának idei szezonja. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre. A terv részeként fejlesztenék a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét útvonalat, valamint megújítanák a budapesti hívhálózatot és folytatnák a főváros elővárosi vasút fejlesztéseit. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása, a pesti és a budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása. 1 milliárd 200 millió forintos állami támogatást kap idén a sármelléki Hévíz-Balaton Airport. A kormány összesen 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő sármelléki, debreceni és Pécs-Pogányi repülőtér működtetésére. Varga Balázs országgyűlési képviselő szerint vizsgálják a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét is. A repülőtér hosszú távú működéséhez átfogó átvilágítást terveznek. A sármelléki légikikötő a balatoni turizmus, a vállalkozások és a befektetések szempontjából is stratégiai jelentőségű. Pál Feri atya tart előadást szeptember 19-én Balatonalmádiban. A Prima Primissima díjas katolikus pap és mentálhigiénés szakember arról beszél, mi segíthet át bennünket az élet megoldhatatlannak tűnő helyzetein. Az este egyebek mellett a lelki egyensúlyról, az önismeretről, a kapcsolatokról, valamint a hit és a remény szerepéről is szó lesz. Pál Feri személyes történetekkel és humorral teszi közérthetővé a komoly témákat. Az előadás vallási hovatartozástól függetlenül minden érdeklődő számára nyitott. A program szeptember 19-én este 7 órakor kezdődik a Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központban. Javában zajlanak a balatonfüredi borhetek, augusztus 30-áig várják a látogatókat a taboresétányon. A rendezvényen 21 helyi borás, csak nem 300 féle borát lehet megkóstolni. Különösen gazdag az olasz rizlingek kínálata, de rozék, vörös, bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a választékban. Az első faház idén Koroncai Martiné, akit 2026-ban az év füredi borászának választottak. A borok mellett pecsenyesütők, pálinka árusok és kereskedők is kitelepültek. A vendégeket koncertek és pizziszínpadi programok is várják. A fesztivál csúcspontja pedig az augusztus 20-ai tűzijáték lesz. Az 50 éves jubileum jegyében telik a Van Veszprém kézilabda csapatának idei szezonja. A klub célja, hogy megnyerje a magyar bajnokságot, a magyar kupát és a szuperkupát, valamint döntőbe jusson a klubvilágbajnokságon. A bajnokok ligájában a négyes döntő elérése az elvárás. A 22 tagú kerethez három új játékos, Emil Nielsen, Lukasz Jörgensen és Imre Bence csatlakozott. A csapatban három U20-as Európa-bajnok magyar válogatott fiatal is helyet kapott. A klub jubileumi rendezvényekkel is készül az idényben. Hangzott el az évadnyitó sajtótájékoztatón, ahol bemutatták az 50. évfordulóra készült új fehér és piros mezeket is, amelyeken aranyszínnel tisztelegnek a klub múltja előtt. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: A hírekhez köszönöm, nézzük mi újság az utakon. Sajnos baleset történt az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé vezető oldalon. Korábban Dunaharaszti közelében két személy autó karambolozott, óvatosan arra felé. Baleset miatt számíthatnak fennakadásra az M5-ös a bevezető szakaszán a határút előtt. Balesetben sérült gépjárművek foglalják el a külső sávot a Soroksári úton befelé a Kvassai Jenő út után, ott is legyenek körültekintők. De érdemes odafigyelni arra is, hogy sokfelé erős lesz a forgalom Budapesten, például a Kokáért a Hungária körgyűrűn, a Könyves Kálmán körúton, de több autóssal futhatnak össze a Nagy körúton is szakaszonként, a Hegyalja út, a Rákóczi út, a Kerepesi út, az Üllői út, szakaszonként a Soroksári út is torlódós, a Váci úton is többen vannak, ugye úgy alapból a 10-es úton többen próbálnak bejutni Budapestre, korábban erről szóltak a hírek, valamint a 11-es főút forgalma is jelentősebb most ezekben a pillanatokban. Készüljenek még arra, hogy tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. Mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. Nem működnek a jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hívátjárónál.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Jó reggelt, ez a Sláger reggel, a stúdióban Karakas Balázs, még ebben a 60 percben folytatjuk majd a kalandozást Cilával a Habsburg Birodalomban, és most persze majd ide Budapestre esik a szó, de ezek mellett itt vannak a legnagyobb slágerek. Rihanna és Calvin Harris indít, Viva

0: A Dario G féle Sunshine itt a Sláger FM, 4:10 is elmúlt már. Jó reggelt kívánok a most ébredőknek, jó munkát a már dolgozóknak. 25-26 fok Budapest szerte. Egyébként kellemesen süt a nap, délután még azért tekernek egy kicsikét a termosztától, lesz még itt 35 fok, úgyhogy ha van lehetőség, akkor mindenképp érdemes csobbanni egyet valahol. Csobbanhatunk akár a jó zenékkel is, hiszen Lady Gaga és Bruno Mars érkezik hamarosan, de még előtte Cilláékkal kalandozunk egy picit a Habsburg Birodalomban, hiszen megnézzük, milyen volt Budapest a kiegyezés utáni időszakban. Az szerintem is egyébként egy rendkívül izgalmas korszaka a magyar történelemnek.
1: Itt van velünk az én drága ex-modellem Morcsányi Elza, ugye, aki
2: város történész.
1: Arról mesél nekem, ugye ez a 1867 után úgy felrobban Budapest tulajdonképpen, és ez minden szempontból értem, tehát nem csak építészeti szempontból, a divatvilág, a kultúra, a gasztronómia.
2: Igazából tényleg ez a kiegyezés időszak, amikor megindul Budapestnek a fejlődése hihetetlen tempóban, és hát nem véletlenül hívjuk igazából egészen az első világháború kitöréséig a boldog békeidőknek. Ez az aranykor gyakorlatilag. Úgy kell elképzelni, mint hogyha fedő alatt tartott rengeteg gondolat, ami valójában ugye már a reformkorban rengeteg minden megszületik, akár kulturális, akár gazdasági, akár politikai szempontból, de aztán ott van az a kis aprócska történelmi esemény, amit 48-as, 49-es forradalomnak és szabadságharcnak hívunk, és akkor utána van gyakorlatilag 20 év befagyasztása a korszaknak, és aztán jön 67, ami eszenciálisan egy politikai megegyezés, ugye a Habsburg Birodalom és Magyarország között, viszont elképesztő lehetőségeket biztosít onnantól kezdve, mert több száz év óta először Magyarország nem egy nagyobb birodalomnak a része, legyen az oszmán vagy Habsburg, hanem rengeteg mindenben autonómiát kap, és partnerré válik pontosan, és Bécs és Budapest nagyjából hasonló szituációban lesznek a birodalom szempontjából és birodalmi fővárosként. Én azt szoktam mondani, hogy Bécs az olyan Budapestnek, mint egy idősebb testvér. Az ember persze utálja folyton, de azért féltékeny is megnéz is, hogy mit csinál, és akkor azt utározza nem is kicsit.
1: Mondhatjuk azt Budapestre, hogy a Habsburgoknak az volt a céljuk, hogy Budapestet fölhúzzuk a Bécs szintjére? Tehát, hogy ez volt ez a nagy investíció?
2: Abszolút, és erre volt helyi erő, aki viszont hihetetlen energiával indult be, és őszintén szólva azért nagyon fontos, hogy ez még a kiegyezés előtt, de József Nádornak a szerepe a reformkorban, aki tudja aztán a későbbi történelem gyakorlatilag teljes sem igyekezett eltüntetni, mert hogy burzsoá és királyi család és hasonlók, de hogy ő már a 19. század elején, nem véletlenül hívjuk őt a legmagyarabb Habsburgnak, mert annyit tett Pest fejlődéséért.
1: Hát 60 puszta is, ha jól tudom, az övé volt. Újra álmodtuk.
2: Úgy az AI segítségével, ugyebár, de igen, én a szép dolgokról szeretek.
1: Ez is szép, olyan gyönyörű lett, hogy nem igaz.
2: Igen. Úgyhogy, és hát van nekünk ugye egy Podmanicki Frigyesünk, az, hogyha valaki nem hiszi el, hogy ez mennyire az arany időszak, gondoljon bele az ember, hogy mik azok az épületek, amikre a legbüszkébbek vagyunk, a parlamenttől elkezdve az operaházon át, az Andrássy út, ezek mind ebben az időszakban
3: fejlődtek.
2: Egyáltalán
3: Budapest képe, város szerkezete, az, amit mi, amire büszkélkedünk, az valójában javarészt ekkor születik meg.
1: Igen. És a Klotild palota, ugye ez a rész is, és ami még nagyon érdekes, hogy arról mit tudsz mesélni, ugye, hogy ez az időszak, amikor ugye a magyarországi zsidóságot emancipálják, és mit hoznak létre, mely kerületek azok, amik ugye ennek köszönhetően?
2: Hát igazából ugye ez egy érdekes kérdés, mert hogy szeretjük zsidó negyednek hívni a Király utca, a Klauzál tér környékét. Ez, hogyha nagyon szigorúak vagyunk, akkor ott nincs történelmi zsidó negyed. Tehát olyan enklávé nem alakult ki, ami mondjuk Prágában volt zsidó negyed, hanem ez igazából a 21. századnak a kifejezése, ami nagyon fontos, hogy nagyon hosszan zsidó származású nem tulajdonolhattak ingatlant, és ezért aztán az egykori pesti városfalon kívülre költöztek. Viszont a Király utca és környéke az inkább egy ilyen sok nemzetiségű multikulturális, nehéz szó, igen, de meg volt, terület volt, ahol valóban az osztrák-magyar monarchiának a második legnagyobb zsidó közössége élt a 19. század végén. Én azt szoktam mondani, hogy miután ők egyenlő jogokat kaptak keresztény polgártársaikkal, berobbantják az országnak a gazdaságát. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas folyamat. Ez asszimilációnak szeretjük hívni, de valójában egy integrációról van szó, mert a zsidóság az nem teljesen beolvadni szeretett volna, hanem megtartani nagyon sokszor saját kulturális jellegzetességeket. Viszont azért azt látjuk, hogy például egy Andrássy úti építkezéseknél minden második palota valamilyen zsidó származású mágnásnak.
1: De a 8. kerület is.
2: És rengeteg helyen, tehát, hogy tényleg a polgári értelmiségek között, tehát orvosok, ügyvédek, bankárok és a mágnás réteg, az is nagyon-nagyon fontos. Akik aztán, ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy 1867-től mit szeretnek a befektetők? A stabilitást szeretik a befektetők, úgyhogy akkor, amikor az osztrák-magyar monarchia egy stabil rendszerré vált politikailag és gazdaságilag, akkor kiépülhettek a hitelrendszerek, a bankrendszerek, úgyhogy ez, amikor valaki azt kérdezi, honnan volt ennyi pénz megépíteni Budapestet, mert muszáj a kedvenc számaimat elmondanom, 1875 és 1900 között Budapest triplázza a lakosságát, és duplázza az épületeinek a számát. Pécs igazából a szűrő, tehát a Nyugat-Európának a divatja, és ez a vasút építkezéstől elkezdve a krinolinon át a Prézliig gyakorlatilag, az mind-mind Bécsen keresztül érkezik. És igazából az a rengeteg francia hatás, mert hogy valljuk be, mind gasztronómia, mind divat, mind kultúra szempontjából azért a franciák a 19. igazából már a 18. de a 19. századtól kezdve a csúcs gyakorlatilag. Ez mindig Bécsen keresztül érkezik hozzánk. Nekem a kedvenc ilyenem az az, hogy a panírozás, ugye a nagy panírozott húsok, abszolút osztráknak gondoljuk.
3: Mi a helyzet a társasági élettel? Tehát mondjuk hát nem a teljes több évtized, de mondjuk a millennium környékén kik a celebek?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően az arisztokrácia. Igen, viszont a polgárságnak is van lehetősége arra, hogy átvegye azt a báli kultúrát. Én amit imádok, hogy nincs társaság, aki ne szervez magának estét. A pécsi bőrdíszművesek baráti köre humorisztikus felolvasó estét.
3: Meg van pénz is ugye erre akkor.
2: Igen, tehát, igen abszolút. Nekem az egyik kedvenc asztaltársaságom teljes polgári kör, Solid Lumpok elnevezéssel futna.
3: Ez egy jó zenekar, nem?
1: Nagyon vicces az, ugye, hogy ugye megalapítják ugye a nemzeti kaszinót, ahova csak arisztokraták járhatnak, tehát bárók, grófok, hercegek, viszont a felemelkedő polgárság olyan pipa, hogy ők nem járhatnak, főleg a zsidó polgárság, hogy ők megalapítják az országos kaszinót, és akkor az országos kaszinót azt úgy hívták, hogy a telefon, és a nemzeti kaszinó meg volt a telegráf, mert ugye oda a gráfok jártak, oda meg a fonok, tudod, a felemelkedő polgárság. Búcsúzó. A takába is fogjuk tenni magunkat, és holnap reggel várjuk a hallgatókat, hogyha van még kedvük ehhez az egész, remélem, hogy van, anyukám, reméljük. Kulturálódjál. Szép napot mindenkinek.
3: Sziasztok!
0: Puszi. És holnap persze mi is folytatjuk a kalandozást Cilláékkal a birodalomban, Csehország és Lengyelország, Prága, Krakkó, a művészet, az építészet, elképesztően izgalmas volt ez az időszak, és elképesztően izgalmasak ezek a területek. Holnap is kalandozunk majd Cilláékkal természetesen, most pedig a folytatásban Lady Gagával és Bruno Marssal, Die with a Smile-t a slágeren.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szépen süt a nap Budapesten, már most 27 fokot mutatnak a hőmérők, és még csak fél tíz van. Úgyhogy lesz még itt meleg, az előrejelzések szerint akár 35 fokot is mérhetünk. Sárga figyelmeztetés van kiadva a magas középhőmérséklet miatt Pest megyére, ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat. Természetesen nem lesz hideg, bár többfelé megélénkülhet a délnyugati szél, jelentős csapadékra, felhősödésre nem kell számítani, úgyhogy ha már azt tervezték, hogy csak a strandon süttetik a hasukat, akkor ez bizony egy remek ötlet, bár arra figyeljenek, hogy az UV-sugárzás erős lesz.

0: És most az utak híreit is mondom. Balesetben sérült autók foglalják el a külső sávot a Soroksári úton befelé a Kvassai Jenő út után. Baleset miatt számíthatnak fennakadásra az M5-ös bevezető szakaszán is a határút előtt. Számoljanak arra, hogy nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hív átjárónál, és baleset okoz fennakadást az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé Dunaharaszti közelében a legutóbbi hírek szerint. Mindezek mellett azért Budapestre nem a legegyszerűbb a bejutás, például a Kokáért a Budaörsi úton is torlódással találkozhatnak, a Szerémi úton, a Soroksári úton, szakaszonként az Üllői úton, a Kerepesi úton is nehézkesebb lehet az A-ból B-be történő eljutás, a Tököli út egyes részein, de az M3-as bevezetőjénél is, illetve a Váci úton is több lehet az autós. Szakaszonként a budai és a pesti oldalon az alsórakpartok szintén nehezebben járhatóak. Több az autós egyébként a Rákóczi úton és a Kerepesi úton, valamint a Nagykörúton, a Hungária körgyűrűn és a Könyves-Kálmán körúton is torlódással találkozhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

A Margaret Islandikkel esett némi kis eső Budapesten, ennek viszont nyoma sincs. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Ma sem lesz eső a fővárosban, 35-36 fok a legmelegebb órákban. Az autózók számoljanak arra, hogy a főbb körutak, átvezető, bevezető utak azért még most is jelentősen torlódnak. De a dugóban ülve is mondjuk érdemes lehet azért azzal foglalkozni, hogy mennyi mindent csinálhatunk a fővárosban. Ugyanis 340 éve foglalták vissza Budát a törököktől, ennek alkalmából pedig jubileumi programsorozat indul. Szeptember 2-án kezdődik egy kulturális programsorozat, a Budavári Fesztivál, ahol koncertek, könyvünnep, gyermekprogramok várják a városiakat, emellett aztán ugye egész évben lehet még a történelmi eseményekre reflektáló kulturális programokra számítani. Lesznek még a későbbiekben jazz és komoly zenei fesztiválok, történelmi előadások, könyvbemutatók, kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek, történelmi séták és beszélgetés sorozatok is. Kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá, a folytatásban pedig a pocsiszemű szépség Ariana Grande, tőle a Weekend Be Friends itt a Slágeren.

ez itt a Sláger FM. Ennyi volt már a Sláger reggel, hiszen hamarosan 10 óra lesz, de Jekkel Dani már itt toporog a stúdió környékén, úgyhogy hamarosan megérkezik, és átadhatom neki a mikrofont. Ne feledjék, holnap is kalandozunk majd Cillával és Mautner Zsófival, és holnap a célállomás Csehország és Lengyelország lesz, úgyhogy mindenképp érdemes velünk maradni. A héten még Erdélyt is úti célunkul ejtjük, Horvátországot, Szlovéniát, Triestet, úgyhogy a Sláger reggelben igazi nemzetközi utazás lesz minden egyes reggel ezen a héten. Én már a Mr. Probst dalával búcsúzom, ez egy nagyon könnyed, nyárias lüktetésű felvétel. Útközben a hetessel le a Balatonig. Vagy már mondjuk egy strandon ülve ez a zene elképesztő milyen lüktetést ad. Ja, Mr. Probst és a Waves, Karakas Balázs kicsekkol. Holnap reggel 6-kor jövök újra.

0: hosszú utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kiló ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kultúrált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Intespárban.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
0: kérjük mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
8: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: A reklám után.

0: Kedden megválasztják az új köztársasági elnököt. Két helyszínen is ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani majd Veszprémben. Megtartották az Európa Sport Régiója 2026 sárkányhajó kupát Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megválasztják az új köztársasági elnököt, és a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról is vitáznak a képviselők a parlament rendkívüli ülésén. A köztársasági elnököt kedden választhatja meg az országgyűlés. A Tisza parlamenti frakciója Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli államfőnek. A Fidesz nem vesz részt az államfő megválasztásában, mert illegitimnek tartja Súlyog Tamás eltávolítását. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolja köztársasági elnöknek. Az előterjesztések közül a képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, illetve a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról szóló javaslatokat. Balatonakaliban a Katolikus Karitász nyári gyermektáborában tett látogatást Forstoffer Ágnes házelnök. A szervezet országos programja olyan nehéz helyzetben élő fiataloknak biztosít üdülési lehetőséget, akik önerőből nem juthatnak el a Balatonhoz. A táborokban évente összesen 400, 10 és 16 év közötti gyermek vehet részt. Forstoffer Ágnes a helyszínen megismerkedett a segélyszervezet munkájával és a fiataloknak szervezett programokkal. A gyerekeket közösségi élmények mellett interaktív foglalkozások is várják, amelyeken játék formában a demokrácia alapjairól is tanulhatnak. Két helyszínen is ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Veszprémben. A Jókai utcában toronydarú építése miatt augusztus 11-én és 12-én reggel 7 és délután 5 óra között korlátozzák a közlekedést. Szeptember 27-én pedig a Veszprém Aréna parkolójában és szervíz útjain tartott rendezvény okozhat fennakadást reggel 6 és este 7 óra között. A külső Kádártai úton és az aréna környékén időszakos lassításra, valamint rövid várakozásra is lehet számítani. A forgalmat biztonsági személyzet segíti és irányítja. Az autósokat mindkét helyszínen fokozott figyelemre kérik. Kórházba vittek 6 embert az Igali gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe, tájékoztatta a Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t. Mihályka Szabina azt mondta, a gyógyfürdő élményfürdőjében rosszul létre panaszkodtak a strandolók délután, ezért a tűzoltók segítségét kérték. A szakemberek védőfelszerelésben átvizsgálták az addigra kiürített élményteret, és a mobil labor is méréseket végzett a helyszínen. A szóvivő beszámolt arról, hogy a mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket vittek kórházba megfigyelésre. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. A munkálatokat augusztus 7-e és 17-e között az időjárástól függően az éjszakai órákban végzi a VKS. A szolgáltató arra kéri a környéken élőket, hogy a permetezés idején tartsák zárva az ablakokat és számítsanak a gépek zajára. A felhasznált növényvédőszer az emberekre, állatokra és a méhekre nem veszélyes. A készítmény a parkoló járműveket sem károsítja, a kezelt területek pedig a permet felszáradása után azonnal biztonságos használhatók. Sárkányhajók népesítették be szombaton a balatonfüredi Tagore sétány előtti partszakaszt. Az Európa Sport Régiója 2026 sárkányhajó kupán civil, céges, sportegyesületi és belügyi csapatok mérték össze tudásukat. A résztvevők 200 méteres sprintfutamokon és hosszabb maratoni távon versenyeztek. A sportágban az erő mellett a tökéletes összhang is elengedhetetlen. Az evezősök ritmusát a hajó orrában ülő dobos adta. A verseny nyertese a Phoenix Power Team sportegyesület lett.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Egy meghibásodott gépjármű foglalja el az útpályát a 22. kerületben, a Bartók Béla úton, a Párhuzamos utcánál, a 13-as, a 88-as, a 113-as, a 113A és a 13A autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Mátyás Király utca és a Rózsakert utca, Minta utca közötti megállókat. Megszűnt a forgalmi akadály a Soroksári úton befelé a Kvassai Jenő út után, viszont nem működnek a jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári Hévát járónál. Tart a villamospálya a karbantartása a Könyves Kálmán körúton mától, a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban lehet közlekedni, a Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni. Zsúfolt a Dózsa-György út a Városligeti Fasortól a Vágány utcáig, illetve a Budaörsi út a Sasadi úttól befelé, és ez még csak Budapest. Nézzük az autópályákat. Az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében két autó karambolozott a 22-es kilométernél a középső sávot lezárták, most arra már 8 kilométeres ott a dugó, ami visszahat az M51-es felől érkezőkre is. Kitartást mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a slágernap közben, a mikrofonnál Jekkel Dániel. Csodaszép hétfő, csodaszép hetet, és minden jót kívánok. Végre ez egy olyan hét, amikor már nem sülünk bele abba, amiben éppen vagyunk, legalábbis bízom benne. Amy Winehouse, Back to Black, ezzel indulunk.

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatos.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Holnap után szerdán este egy ritka kettős csillagászati élmény vár ránk. Budapesten 19 óra 22 perckor kezdődik a részleges napfogyatkozása, amely 19 óra 54-kor a napnyugtakor éri el a legnagyobb 56-64 százalékos fedését a fővárosban. A lenyugvó nap sarló alakú nap megfigyeléséhez szigorúan szűrős szemüveg szükséges, sötétedés után pedig szabad szemmel követhetjük a Perszeid a meteorraj csillaghullását csillagászoknak, amatőr csillagászoknak, ég megfigyelőknek. A szerda este az egy örömünnep lesz, azt gondolom. 19 óra 22 perckor kezdődik tehát Budapesten, és 19 óra 54-kor éri el a legnagyobb 56-64 százalékos fedését a fővárosban. Mi pedig most érjük el Nick Kershawt. Jön tőle a The Riddle itt a Sláger FM-en.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a mikrofonnál. Jekyll Daniel, Hendrix és a Golden, a K-pop Demon Hunters főcímdalát hallgattuk, aztán megyünk tovább, és egy jó kis Hurt sláger, a Wonderful Life-nak egy picit ilyen ütevesebb verzióját hallgatjuk. 2025-ből a Purple Disco Machine adott neki egy új köntöst, rögves a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után ezzel folytatjuk. A mai napon kánikulára, sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk térségünkben, csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután kellemes 35 fok körül alakul a hőmérséklet, nem kell tehát ezekre a 40 fok körül értékekre számítani, aztán holnap a napsütésben több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, országos eső továbbra sem várható holnap sem. Felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon csak a leállósáv járható, és a torlódás 5-6 kilométeres, az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a belső sávon halad a forgalom, így ott nem kell nagy fennakadásra számítani. Szintén a főváros felé a kiépített terelésben Diatorbágy térségében a külső sávban akadozik az előrejutás az erős kamionforgalom miatt. Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében két személyautó karambolozott a 22-es kilométernél, a középső sávot lezárták, most arra már közel 8 kilométeres ott a dugó, ami visszahat az M51-es felől érkezőkre is. Az M5-ösön Szeged felé az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza a 24-es és a 30-as kilométerek között, a belső sávot mozgó munkagép foglalja el, vigyázzunk rá, 2-3 kilométeres ott a kocsisor hossza. 0-30-30-30-9-8, ide várjuk az önök közlekedés infóit is. Köszönjük őket előre is!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Sláger FM-en Sofiaris Baxter és a Get Over Here után megyünk tovább, érkezik a Kowalski meg a Vega, viszont mindenképpen emlékezzünk meg arról, hogy a mai napon 40 éve rendezték meg az első magyar nagydíjat a Magyaródi Hungaroringen. A pole pozíciót Ayrton Senna szerezte meg, de a futam során végig küzdve egymással végül honfitársa, a Williams Hondával versenyző Nelson Piquet győzött. A rajtrács élén Senna mellett Piquet, valamint Nigel Mansell és Alain Prost sorakozott fel. Ez volt tehát 40 éve az első verseny, az első magyar nagydíj, az első magyar Forma 1-es verseny a Hungaroringen, amiről mindenképpen érdemes volt megemlékezni. 40 évvel ezelőtt történt, és akkor most érkezik a Kowalski meg a Vega. Mit mondjak még? Ez szólít nálunk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Estétől még egy turbina termel Pakson. A Margit-szigeten lesz augusztus 20-án a Tisza-szigetek országos találkozója. Átadták az első Budapest Play utcazene fesztivál díjait. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Újabb turbina kezdheti meg a termelést a Paksi atomerőműben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Duna vízállása hétfő reggel 19 cm-rel haladta meg az egy héttel korábbi mélypontot, így a második blokk 3-as turbináját este visszakapcsolják. Az alacsony vízállás miatt jelenleg mindössze egy turbina üzemel Pakson. A hétvégén csupán 1-2 cm-en múlt, hogy az erőmű történetében először az utolsó működő egységet is le kelljen állítani. A helyzet továbbra is bizonytalan, mivel újabb hőhullám érkezik. A Duna vízgyűjtő területén pedig nem várható jelentősebb csapadék. A folyó vízállását a következő napokban is folyamatosan figyelik. A Margit-szigeten rendezik meg augusztus 20-án a Tisza-szigetek országos találkozóját, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök korábban már jelezte a helyszínt, vasárnapi közösségi médiás bejegyzésében pedig minden érdeklődőt meghívott az eseményre. A Tisza-szigetek önkéntesei meghatározó szerepet játszottak a párt választási kampányában és a mozgósításban. A szervezet több tízezer aktivistára támaszkodhat országszerte. A Tisza a kormányváltás után is számít a közösségek munkájára, bár jövőbeli feladataik még formálódnak. Sűríti a járatokat a BKK a Sziget Fesztiválra. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba, az Óbudai Szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környéki éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, és a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A rendezvényhez kapcsolódóan a BKK Sziget City Pass by Budapest Card elnevezésű 2 és 7 napos karszalagokat hoz forgalomba, amelyek augusztus 10-e és 16-a között korlátlan számú utazásra jogosítanak Budapest közigazgatási határán belül a legtöbb vonalon. Minden eddiginél többen csatlakoztak az országos vízipisztoly csatához és rekordkísérlethez. Szombat délután több mint 40 hazai strand, élményfürdő és közösségi helyszín látogatói ragadtak egyszerre vízipisztolyt. A negyedórás akció célja a legtöbb résztvevővel megtartott vízipisztoly csata országos rekordjának megdöntése volt. A kezdeményezéshez több budapesti strand mellett Balatonlelle, Siófok, Harkány, Zalakaros, Sárvár és Sopron is csatlakozott, és a pesti alsórakpart több helyszínén is vízipisztoly csatát tartottak. Átadták az első Budapest Play utcazene fesztivál és versenydíjait a Fény utcai piac előtt. A díjat az amerikai származású, magyar gyökerekkel rendelkező Larissa Rózis nyerte el. Még a közönség Esther Brown Woodot választotta a legjobbnak. A hangszeres utcazenei díjat a latin zenét játszó Alex Torres, az Artisius külön díját pedig Héja Norbert kapta. A rendezvényen több mint 80 előadó vett részt, akik 10 budapesti helyszínen összesen 170 koncertet adtak. Erős napsütés várható, ha tehetik, kerüljék a tűzőnapot, vagy használjanak napvédőt. Emellett a hőség elől is védjék magukat, ugyanis délután 38 fokot mutathatnak a hőmérők. Estére is alig jön enyhülés, 26-28 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap több felhő lehet majd felettünk, de csapadék továbbra sem várható, legfeljebb északkeleten alakulhat ki egy-egy futózápor. A hőmérséklet csúcsértéke ismét 38 fok körül alakul majd. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
2: Felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshaló felé Mosonmagyaróvár térségében a 155-ös kilométernél. A határ felé vezető oldalon csak a leállósáv járható, a torlódás ott 5-6 kilométeres. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a belső sávon halad a forgalom, így ott nem kell nagy fennakadásra számítani. Az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében két személyautó karambolozott a 22-es kilométernél, már minden sáv járható, de a több kilométer kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Az M5-ösön Szeged felé az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza, a 24-es és a 30-as kilométerek között a belső sávot lassan mozgó munkagép foglalja el, 2-3 kilométeres ott az araszoló kocsisor. Az M7-es autópályán Letenye felé Martonvásár és a Velencei tó között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki, a 35-ös és a 45-ös kilométerek között az aktuális munkaterületnél a leálló sávot zárják le, de alkalmanként egy rövid időre a külső sáv forgalmát is megállítják, a munkaterület mögött 4-5 kilométeres torlódásra kell számítani.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál Jekkel Dániel, itt vagyok önökkel, és átvezetem önöket a munkaidőn a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az első ebben az órában Taylor Swift-é, jött az Opelite.

A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM, ez volt Damiano David és The First Time. Aztán beszéljünk most a szombati vaddisznó esetről, ugyanis riadalmat okozott Budapest belvárosában egy vaddisznó, amely a Dunát átúszva a Kossuth térre érkezett, majd a parlament felé vette az irányt. Az állat később bejutott a metró területére, ahol egy szerelvény elütötte állítólag, aztán végül sajnos kilőtték. Szakértők szerint a kiváló úszó hírében álló vaddisznók egyre gyakrabban bukkannak fel a városi környezetben, de azért ez egy hatalmas nagy teljesítmény, hogyha belegondolunk, hogy a kis patás lábaival fogja, beleugrik a Dunába, átúszik, és utána még egyébként szaladt tovább, hát valószínűleg nagyon meg volt szegény, zavarodva, és hát így alakult az ő sorsa. Fel kell készülnünk, hogy egyre több vaddisznó érkezik Budapestre a környékről. Opus, Life is Life, ezzel folytatjuk.

0: Headlines, ami után érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, majd Sabrina Carpenter meg kínál minket egy jó eszpresszóval. Kánikulával indul a hét, bőséges napsütésre és kevés felhőre számíthatunk a mai napon. Csapadékmentes időnk lesz, miközben a délnyugati szél többfelé élénken fúj. A forróságban a délutáni órákban a hőmérséklet a 35 fok környékét fogja elérni. Felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében a 155-ös kilométernél. A határ felé vezető oldalon csak a leállósáv járható, a torlódás ott 5-6 kilométeres. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a belső sávon halad a forgalom, így ott nem kell nagy fennakadásra számítani. Az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében két személyautó karambolozott a 22-es kilométernél, már minden sáv járható, de a több kilométer torlódás csak lassan oszlik fel. Az M5-ösön Szeged felé az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza. A 24-es és a 30-as kilométerek között a belső sávot lassan mozgó munkagép foglalja el. 2-3 kilométeres ott az arra szóló kocsisor. Az M7-es autópályán Letenye felé Martonvásár és a Velencei tó között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 35-ös és a 45-ös kilométerek között az aktuális munkaterületnél a leálló sávot zárják le, de alkalmanként egy rövid időre a külső sáv forgalmát is megállítják. A munkaterület mögött 4-5 kilométeres torlódásra kell számítani.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

a Sláger FM-en, ez volt Eros Ramazzotti. Azt tudtuk, hogy ő a jellegzetes rekettes hangját egy tévedésnek köszönheti. Fiatal korában egy rosszul sikerült hangszálműtét miatt maradt meg ez a különleges, már a védjegyévé vált orgánum. A világhírű olasz énekes ráadásul nem csak romantikus dalairól ismert, hanem arról is, hogy hatalmas futballrajongó és alapító tagja a hazai válogatottjával rendszeresen jótékonysági mérkőzéseket játszó Nazionale Cantani énekes labdarúgó csapatnak is. Nem csak énekel, nem csak rekettes a hangja, nem csak romantikus, hanem még focizni is tud. Ő Eros Ramazzotti, őt hallgattuk az előzőekben, aztán most Belinda Caroline-nal folytatjuk. Jön tőle a Heaven is a Place on Earth.

a legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Csak ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM.

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Állami támogatást kap idén a sármelléki Hévíz Balaton Airport. Az 50 éves jubileum jegyében telik a Van Veszprém kézilabda csapatának idei szezonja. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre. A terv részeként fejlesztenék a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét útvonalat, valamint megújítanák a budapesti hívhálózatot és folytatnák a főváros elővárosi vasút fejlesztéseit. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása, a pesti és a budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása. 1 milliárd 200 millió forintos állami támogatást kap idén a sármelléki Hévíz Balaton Airport. A kormány összesen 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő sármelléki, debreceni és Pécs-Pogányi repülőtér működtetésére. Varga Balázs országgyűlési képviselő szerint vizsgálják a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét is. A repülőtér hosszú távú működéséhez átfogó átvilágítást terveznek. A sármelléki légikikötő a balatoni turizmus, a vállalkozások és a befektetések szempontjából is stratégiai jelentőségű. Pál Feri atya tart előadást szeptember 19-én Balatonalmádiban. A Prima Primissima díjas katolikus pap és mentálhigiénés szakember arról beszél, mi segíthet át bennünket az élet megoldhatatlannak tűnő helyzetein. Az este egyebek mellett a lelki egyensúlyról, az önismeretről, a kapcsolatokról, valamint a hit és a remény szerepéről is szó lesz. Pál Feri személyes történetekkel és humorral teszi közérthetővé a komoly témákat. Az előadás vallási hovatartozástól függetlenül minden érdeklődő számára nyitott. A program szeptember 19-én este 7 órakor kezdődik a Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központban. Javában zajlanak a balatonfüredi borhetek, augusztus 30-áig várják a látogatókat a taboresétányon. A rendezvényen 21 helyi borás, csak nem 300 féle borát lehet megkóstolni. Különösen gazdag az olasz rizlingek kínálata, de rozék, vörös, bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a választékban. Az első faház idén Koroncai Martiné, akit 2026-ban az év füredi borászának választottak. A borok mellett pecsenyesütők, pálinka árusok és kereskedők is kitelepültek. A vendégeket koncertek és fizi-színpadi programok is várják. A fesztivál csúcspontja pedig az augusztus 20-ai tűzijáték lesz. Az 50 éves jubileum jegyében telik a Van Veszprém kézilabda csapatának idei szezonja. A klub célja, hogy megnyerje a magyar bajnokságot, a magyar kupát és a szuperkupát, valamint döntőbe jusson a klub világbajnokságon. A bajnokok ligájában a négyes döntő elérése az elvárás. A 22 tagú kerethez három új játékos, Emil Nielsen, Lukasz Jörgensen és Imre Bence csatlakozott. A csapatban három U20-as Európa-bajnok magyar válogatott fiatal is helyet kapott. A klub jubileumi rendezvényekkel is készül az idényben. Hangzott el az évadnyitó sajtótájékoztatón, ahol bemutatták az 50. évfordulóra készült új fehér és piros mezeket is, amelyeken aranyszínnel tisztelegnek a klub múltja előtt. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Baleset történt az Üllői úton kifelé a Vágóhíd utca előtt, a középső sáv nem járható. Tart a műszaki mentés a Budaörsi úton befelé a Zólyom köz előtt, az M1-M7 közös bevezető szakaszán a Balatoni úttól araszolásra kell készülni. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban lehet utazni, közlekedni a Gyáli úttól, csak lépésben halad a forgalom. Továbbra is a felborult kamiont mentik az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Moson-Magyaróvár térségében a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon csak a leálló sáv járható, a torlódás 5-6 kilométer hosszú, kitartást mindenkinek arra felé. Az M0-as autó autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében korábban két személyautó karambolozott a 22-es kilométernél. Már minden sáv járható, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszolgat felfelé. Kitartást mindenkinek, is ha látnak valamit, 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Épp a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Délután is a mikrofonnál Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy együtt töltjük ezt a kellemes hétfő délutánt is. Itt lesz velük ebben az órában a Soulwave Joe Cocker, illetve Enrique Iglesiasszal. Indulunk is. Sláger.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Megmérték a Sziget Fesztivált, ami alapján jóval a megengedett határérték alatt marad. A zaj szintje a harmadik kerületben a Búza utcában és a főtéren végzett éjszakai ellenőrzések minden esetben 55 decibel alatti értékeket mutattak. A hatóságok állandó mérőállomásokkal és mozgó brigádokkal figyelik a zajt, így lakossági panasz esetén azonnal csökkenteni tudják a hangerőt. A ma induló nulladik napon egyébként a Fate lesz, illetve a Morcsiba is fel fog lépni, és egyes Sláger FM hallgatók, akik játszottak velünk, a Sláger FM jó voltából lehetnek ott ezen a koncerten, ezen a fesztiválon. Nagyon jó szórakozást kívánunk mindenkinek, jön a Soul Wave és a Kalandor.

0: itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Joe Cocker és a Summer in the City után érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd a Little Mix és a Breakup Song nyitja az óra második felét. Nézzük vételkörzetünk időjárását, hát azt látjuk, hogy a mai napon kánikulára lehet számítani. Sok napsütéssel, kevés felhővel, csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután aztán 35 fok környékére emelkedik fel a hőmérséklet. Aztán holnap a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, országos esőre továbbra sem kell számítanunk. Baleset történt az Üllői úton kifelé a Vágóhíd utca előtt, a középső sáv nem járható. Tart a műszaki mentés a Budaörsi úton befelé az Ólyom köz előtt, az M1 M7 közös bevezető szakaszán a Balatoni úttól araszolásra kell készülni. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban lehet utazni, közlekedni a Gyáli úttól, csak lépésben halad a forgalom. Továbbra is a felborult kamiont mentik az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Moson-Magyaróvár térségében a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon csak a leálló sáv járható, a torlódás 5-6 kilométer hosszú, kitartást mindenkinek arra felé. Az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében korábban két személyautó karambolozott a 22-es kilométernél, már minden sáv járható, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszolgat felfelé. Kitartást mindenkinek, is ha látnak valamit, 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerinti.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kelly Rowland és David Guetta közösét hallgattuk, ez volt a When Love Takes Over, aztán megyünk tovább Lola Young Messi című dalával, ami hatalmas nemzetközi sikert aratott a tavalyi évben. Miután felkerült a TikTokra és listavezető lett többek között a brit slágerlistán is, az énekesnő elmondása szerint a nyers, szókimondó pop-szól dal egyfajta ADHD himnusz, amely a párkapcsolati elvárásokról, a belső ellentmondásokról és a tökéletesség kényszeréről szól, és így együtt ezek egy ilyen hatalmas nagy zűrzavart keltenek az énekesnő fejében. Erről énekel Lola Young, jön tőle a Messi.
1: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: This is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kedden délután 2 órakor szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Nyomozó rendőrség a hajógyári szigeti koncerten történt rosszul létek miatt. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára. Jó napot kívánok, Szendő Fjóri vagyok. Kedden délután 2 órakor szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről. A Tisza frakció 140 képviselője írásban támogatta Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökének jelölését. Az érvényes jelöléshez legalább 40 országgyűlési képviselő ajánlására van szükség. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András szakmai tekintélye, függetlensége és több évtizedes közjogi tapasztalata biztos alapot jelenthet a következő időszakban. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelölte, de mivel csak 6 aláírás gyűjtött össze, így nem állhat jelöltként. A Fidesz korábban közölte, hogy nem vesz részt az államfő megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Újabb turbina kezdheti meg a termelést a Paksi atomerőműben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Duna vízállása hétfő reggel 19 cm-rel haladta meg az egy héttel korábbi mélypontot, így a második blokk 3-as turbináját este visszakapcsolják. Az alacsony vízállás miatt jelenleg mindössze 1 turbina üzemel Pakson. Kábítószer birtoklás miatt nyomoz a rendőrség a hajógyári szigeti koncerten történt rosszul létek miatt. A Telex a budapesti rendőrfőkapitányságra hivatkozva azt írja, a nyomozók már több tanút meghallgattak, céljuk a történtek teljes körű tisztázása. Egy fiatal még vasárnap osztolt arról, hogy hugát valószínűleg tudtán kívül bedrogozhatták a szombati buli alatt. Nem sokkal később egy 39 éves nő videóban számolt be arról, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal összecsuklott. Vasárnap este a rendezvénynek helyet adó Sziget is reagált a történtekre. Azt írták, őket is mélyen felháborították a közösségi médiában megjelent beszámolók, és mindenkit, aki ilyen esettel érintett, arra bátorítanak, hogy forduljon a rendőrséghez. Nem tudni, mi lesz az üres zuglói irodakomplexummal. Karácsony Gergely szerint az volna a legrosszabb, ha évekig üresen állnának a Bosnyák téren felépült épületek. A főpolgármester azt mondta, megérti, hogy a kormány el akar állni a mintegy 300 milliárd forintos szerződéstől. A város érdeke ugyanakkor az épületek hasznosítása, akár állami, akár magántulajdonban. Szerinte az irodák mellett kereskedelmi vagy más funkciót is kaphatna az épület együttes. A kormány a múlt héten jelentette be, hogy a beruházásban talált szabálytalanságok miatt nem veszi át az épületeket. A Bayer Constructhoz köthető ZVK Development azonban vitatja a kormány döntésének jogszerűségét. A cég szerint sem a szerződéstől való elállás, sem a vételár visszakövetelése nem megalapozott, ezért bírósághoz fordul. 3 hónapja csökken a magyarországi panellakások ára, közölte a Duna House. A panelek átlagos négyzetméter ára februárban érte el a csúcsot, júliusra azonban több mint 8%-kal mérséklődött. A téglaépítésű lakások ára eközben tovább emelkedett, és júliusban érte el az idei legmagasabb szintet. A használt lakások piacán összességében mégsem beszélhetünk árcsökkenésről. Az átlagár tavasz óta körülbelül 1%-kal emelkedett. Ennek oka, hogy Budapesten a használt lakások mintegy 4/5-e téglaépítésű, így ezek drágulása ellensúlyozza a panelek árának visszaesését. Ma is maximumon van a hőség, az erős napsütésben 38 fokig melegszik az idő délután, felhőkkel nem nagyon találkozhatunk és csapadék sem lesz. Estére 26-28 fokig hűl a levegő. Holnap valamivel több felhő lehet fölöttünk, de ez nem enyhíti majd a meleget, megint 39 fokot mérhetünk, csapadék pedig legfeljebb északnyugaton lehet. Az előrejelzés szerint egész héten folytatódik a meleg nyári idő és a sok napsütés.
2: Az M1-es autópályán Hegyesalom felé Moson-Magyaróvárnál a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon továbbra is csak a leállósáv járható, a torlódás közel 10 kilométeres. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon tudnak haladni az autók, a főváros felé ott 2 kilométert kell a torlódásban várakozni. Az M5-ös autópályán Szeged felé Örkény térségében javítják a burkolatot, az 53-as kilométernél csak egy sáv járható, 1-2 kilométeres az arra szóló kocsisor hossza. Az erős forgalom miatt az M7-esen Letenye felé Érd és Martonvásár között lassabban haladnak, szakaszosan torlódnak a járművek, mindenképpen érdemes hozzáadni egy néhány percet a tervezett menetidőnkhöz ott arra felé. 0630 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is, hogyha látnak valamit útközben, küldjék el, előre is köszönjük a többi úton lévő hallgató nevében is.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, hallgatjuk tovább a legnagyobb slágereket változatosan, ezzel pörgetjük a munkaórákat, hogyha pihenünk, akkor pedig kihasználjuk a szabadidőt. Mojo, Lady, ezzel indulunk.

Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

A Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hoztam egy jó írt, ugyanis újraindulhat a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája, miután a Duna vízszintje ma reggelre enyhén emelkedett a mélypontról. Az alacsony vízállás miatt a hétvégén kis hián az utolsó működő egységet is le kellett állítani a múlt héten, azonban a helyzet mostanára egy picit javult, az újabb hőhullám miatt viszont továbbra is bizonytalan marad a Duna helyzete, úgyhogy továbbra is nagyon drukkolunk, egyelőre jónak tűnik az irány, és ez mindenképpen jó, hogy most egy újabb turbina tudott bekapcsolódni, beindulni. Cameo és a Word Up, ez érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Hello és a Get Lucky, ezzel kívánunk mindenkinek nagyon szerencsés napot a mai napra is. Hát az időjárás kapcsán hatalmas nagy szerencse lenne, hogyha most hát végre jönne egy kis eső, nem is kicsi, hanem nagy szükség lenne erre, viszont sajnos nem számíthatunk erre, mondom már is a részleteket, illetve jönnek a közlekedési infók is, majd Mark Ambor és a Belong Together nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en. Nézzük vételkörzetünk időjárását, hát azt látjuk, hogy a mai napon kánikulára lehet számítani. Sok napsütéssel, kevés felhővel, csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután aztán 35 fok környékére emelkedik fel a hőmérséklet. Aztán holnap a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valami néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, országos esőre továbbra sem kell számítanunk. Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Moson-Magyaróvárnál, a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon továbbra is csak a leállósáv járható, a torlódás közel 10 kilométeres. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon tudnak haladni az autók, a főváros felé ott 2 kilométert kell a torlódásban várakozni. Az M5-ös autópályán Szeged felé Örkény térségében javítják a burkolatot, az 53-as kilométernél csak egy sáv járható, 1-2 kilométeres az arra szóló kocsisor. Az erős forgalom miatt az M7-esen Letenye felé Érd és Martonvásár között lassabban haladnak, szakaszosan torlódnak a járművek. Mindenképpen érdemes hozzáadni egy néhány percet a tervezett menetidőnkhöz ott arrafelé. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is, hogyha látnak valamit útközben, küldjék el. Előre is köszönjük a többi utolévő hallgató nevében is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A 2000-es évek elejének egyik hatalmas nagy elektronikus zenei slágere 2002-ből szólt, a Junior Senior és a Move Your Feet. Egy Miami kutatás során arra keresték a választ, hogy miért vonzák jobban a szúnyogokat egyes emberek. Önök is bizonyára észrevették már azt, hogy vannak olyanok, akiket jobban csipkednek a szúnyogok, mondjuk egy estei sütögetés során, és vannak, akiket egyáltalán nem. Mert a tudósok megállapították, hogy nincs egyetlen univerzális szúnyogmágnes, mivel a vizsgált három faj mindegyike más-más illatprofilhoz vonzódik, amelyben a bőr mikrobiomja és az egyedi testszag játszik döntő szerepet, úgyhogy ez alapján nem lettünk okosabbak, de legalább ezt is jól megvizsgálták. Menjünk tovább a Well Hello-val. Ez most a város szemei.

0: utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balaton Élménypark és Mini City Csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonielménypark.hu.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
2: A reklám után.

0: Kedden délután szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Árva szúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál. Csütörtökön rendezik az országos gyaloglónapot Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Pori vagyok. Kedden délután 2 órakor szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről. A Tisza frakció 140 képviselője írásban támogatta Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökének jelölését. Az érvényes jelöléshez legalább 40 országgyűlési képviselő ajánlására van szükség. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András szakmai tekintélye, függetlensége és több évtizedes közjogi tapasztalata biztos alapot jelenthet a következő időszakban. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelölte, de mivel csak 6 aláírás gyűjtött össze, így nem állhat jelöltként. A Fidesz korábban közölte, hogy nem vesz részt az államfő megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. A munkálatokat augusztus 7-e és 17-e között az időjárástól függően az éjszakai órákban végzi a VKS. A szolgáltató arra kéri a környéken élőket, hogy a permetezés idején tartsák zárva az ablakokat és számítsanak a gépek zajára. A felhasznált növényvédőszer az emberekre, állatokra és a méhekre nem veszélyes. A készítmény a parkolójárműveket sem károsítja, a kezelt területek pedig a permet felszáradása után azonnal biztonságosan használhatók. Két helyszínen is ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Veszprémben. A Jókai utcában toronydarú építése miatt augusztus 11-én és 12-én reggel 7 és délután 5 óra között korlátozzák a közlekedést. Szeptember 27-én pedig a Veszprém Aréna parkolójában és szervíz útjain tartott rendezvény okozhat fennakadást reggel 6 és este 7 óra között. Árvaszúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A tartós hőség és a tó üledékében felhalmozódott tápanyagok miatt jelentősen megnőtt az algák mennyisége, ami bőséges táplálékot biztosít az árvaszúnyogok lárváinak. A meleg víz ráadásul felgyorsította fejlődésüket. A következő 1-2 hétben még mérsékelt vagy közepes rajzás várható, augusztus közepe és szeptember közepe között azonban már igen nagy tömegek jelenhetnek meg. A lárvák fejlődése a Balaton nyugati medencéjében tart előrébb, ott kezdődhet hamarabb az intenzívebb rajzás. A szakemberek szerint tartós megoldást csak a tóba kerülő szerves tápanyagok mennyiségének csökkentése jelenthet. A magyar jazz és világzene kiemelkedő előadói lépnek fel augusztus 13-a és 15-e között a Lovasi Malomvölgy Fesztiválon. A Márfi Ház környezetében rendezett esemény közvetlen emberléptékű zenei élményt kínál a nagy rendezvények alternatívájaként. A nyitónapon a dél-amerikai gitárzenét játszó Cafuné, a Sárik Péter trió és a Balázs József trió ad koncertet. Másnap Szirtesedine Mókus és Nagy Jancsa, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, valamint a Radics József trió lép színpadra. A záró napon a swinget a popzenével ötköző Punkastic és az afrojazzt játszó El Safale Afrocando várja a közönséget. A háromnapos fesztivált a Balázs Elemér trió koncertje zárja. Mintegy 800 résztvevőt várnak augusztus 13-án az országos gyaloglónapra Veszprémben. A Kolostorok és Kertek rendezvénytéren megtartott egésznapos program ingyenesen látogatható, központjában az aktív életmód és az egészség megőrzés áll. Az érdeklődők egyebek mellett a Nordic Walkingot, a tájgyaloglást, a szenior örömtáncot és többféle tornát is kipróbálhatnak. A rendezvény csúcspontja a délután 3:43-kor induló közös 5 kilométeres gyaloglás lesz. Az útvonal a Sédvölgyön vezet keresztül. A programra minden korosztályt várnak.
1: Az M1-es autópálya Győr elkerülő szakaszán a 115-ös kilométernél ég a rézsű. A füst miatt lényegesen lecsökkent a belátható út hossza, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek ott arra felé. Az M5-ös autópályán Szeged felé Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál folytatódik a munkavégzés a 75-ös kilométernél, jelenleg nagyjából 1 kilométeres a kocsis sor a munkaterület mögött. Erős a forgalom az M7-es autópályán Letenye felé, Érd és Martonvásár között lassabban haladnak az autók, szakaszosan torlódnak. A 22-es főúton Salgótarján és Kisharttyán között két személyautó összeütközött, a 63-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 445-ös főúton Kecskemét elkerülő szakaszán egy személyautó szalagkorlátnak hajtott, a 4-es kilométernél lezárták a félútpályát, óvatosan közlekedjenek arra felé. Várjuk az önök közlekedési infóit is, 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra, köszönjük szépen a híreket, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan, ezzel adva egy kellemes hangulatot ennek a mai délutánnak. Lady Gaga, The Dead Dance, aztán jön The Weeknd is.
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en ez volt most. Az Ardenerről ismerős Alex Warren, tőle az újdonságát hallgattuk, friss ropogós dal. Ez volt a Passenger. Teljesen megújult a Veszprém Balaton filmpiknik programja. Nem most, hanem 17 nap múlva kezdődik, augusztus 27-e és 29-e között, mint egy 70 alkotással, közönség találkozókkal, koncertekkel, valamint premier előtt vetített filmekkel. Köztük a Dobó Kata és Szilágyi Fanni rendezte, még egy kívánsággal várják a közönséget Veszprémben és Balatonfüreden. Ez a Veszprém Balaton filmpiknik. Nagyon jó szórakozást kívánunk hozzá mindenkinek, augusztus 27-én kezdődik, és egyszer vége lesz. Nem úgy, mint a következő sztorinak, amiről Lime-el énekel nekünk. Ez tőle a The Neverending Story.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. A német DJ producer Alex Warren és a Bad Ideas, melynek mondani valója, hogy mindig a legrosszabb ötletekből történnek, születnek a legjobb emlékek, ezért nem érdemes félni nagyon tőlük. Ketszáj, Gabriela, ezzel folytatjuk az időjárási és közlekedési infókat.

Kánikulával és ragyogó napsütéssel indult a hétvétel körzetünkben. Csapadékra egyáltalán nem kell számítani. A délutáni hőmérséklet 35 fokot fog mutatni, amikor a legmelegebbet mérhetjük. A délnyugati szél viszont többfelé élénken fújhat, és ez adhat némi frissességet. De szépen lassan megint emelkedni fog a hőmérséklet, úgyhogy használjuk ki, amíg nincsenek még ilyen 40 fokok. Az M1-es autópályán Győr elkerülő szakaszán a 115-ös kilométernél ég a rézsű. A füst miatt lényegesen lecsökkent a belátható út hossza, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek ott arra felé. Az M5-ös autópályán Szeged felé Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál folytatódik a munkavégzés a 75-ös kilométernél, jelenleg nagyjából 1 kilométeres a kocsisor a munkaterület mögött. Erős a forgalom az M7-es autópályán Letenye felé, Érd és Martonvásár között lassabban haladnak az autók. Szakaszosan torlódnak. A 22-es főúton Salgótarján és Kishartyán között két személyautó összeütközött, a 63-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 445-ös főúton Kecskemét elkerülő szakasz

0: szakaszán egy személyautó szalagkorlátnak hajtott. A 4-es kilométernél lezárták a félútpályát, óvatosan közlekedjenek arra felé. Várjuk az önök közlekedési infóit is. 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ön kitöltötte már a zenei kvízünket? Na, hogyha esetleg nem, akkor irány a slágerfm.hu vagy a Sláger FM applikációja, ugyanis a kitöltők között három wellness hétvége talál gazdára. Szállodánként egy kétszemélyes, két éjszakás wellness hétvégéről beszélünk, Gárdonyban, Mátrafüreden vagy Siófokon, úgyhogy mindenképpen érdemes kitölteni a zenei kvízünket, beleszólni, hogy mi szóljon, ezzel nem csak a rádió zenei kínálatához tud hozzájárulni, hanem a saját feltöltődéséhez is, ugyanis mondom még egyszer, három darab kétszemélyes, két éjszakás wellness hétvége a tét. Megyünk tovább, Guns N' Roses, Paradise City, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyar Péter napirendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. Fél időhöz érkezett a NAV balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Fedett színpad épül az Esztergomi Várszínházban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A miniszterelnök azt mondta, hogy energiaválságot okozott a hőhullám és az előző évtizedek mulasztása. Szerinte a korábbi politikai elit szándékosan nem foglalkozott a klímaváltozás és vízhiány kezelésével, példaként említve a Vízgazdálkodási Tudományos Intézet 2012-es felszámolását. A kormányfő szerint az aszályos nyár nem csak a velencei tavat veszélyezteti, hanem a Dunavíz szintjét is olyan kritikusan alacsony szintre sodorta, amely már a Paksi erőmű működését is fenyegette. Magyar Péter arról is beszélt, szimbolikus, hogy Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Európa legszigorúbb szabályai szerint működő vízügyi hatóságot hoz létre még az idén. Fél időhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat 20 igazgatóság részvételével. Július 1-e és augusztus 3-a között 1480 ellenőrzést végeztek, több mint 300 esetben találtak szabálytalanságot. Az eddigi eredményekről dr. Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
2: Annyira nem pozitívak, mert az esetek 21%-ában tárt föl valamilyen hiányosságot a NAV. Most, nyáron a szokásos dolgokat ellenőrzik, a nyugtadás elmulasztását, azt, hogy a foglalkoztatottat bejelentik-e vagy sem, ott, ahol van jövedéki termékértékesítés, hogy ott a jövedéki szabályokat betartják-e, és az online pénztárgépek használatát. Ezek a megszokott ellenőrzési módszerek, és a revizorok most azt tapasztalták, hogy az eddig elvégzett 1480 vállalkozónál, akiket ellenőriztek, 316-an nem tartották be az adózási szabályokat, ez pontosan 21%-os mulasztás. Azért adtuk ki most ezt a közleményt, mert nagyon bízunk benne, hogy augusztusban ezen még tudnak javítani a vállalkozások.
1: Az ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak. A nyári évad végén indul az Esztergomi Várszínház színpadának befedése, és a nézőtér teljes széksora is megújul. Könnyű szerkezetes színpadfedés készül, a 250 fős nézőtér 90-es évekből származó háttámla nélküli fapallóit korszerű székekre cserélik, így helyre szóló jegyek lesznek majd. A beruházás az elektromos hálózat, az öltözők és a vizes blokkok felújítására is kiterjed. A színház produkcióit évente mintegy 10 000 néző látogatja. A fejlesztés egy magyar-szlovák határmenti kulturális turizmus most erősítő projekt része. A közel 400 millió forintos együttműködésben több település kulturális helyszínei is megújulnak. Idegesíti a turistákat egy olasz faluban, hogy kolompolnak a tehenek. Az észak-olaszországi Szerina faluban állítólag még éjszaka sem tudnak a tehenektől pihenni az emberek, akadt olyan is, aki a hangos kolompok miatt inkább hazautazott. A mintegy 2000 lakosú kis település polgármestere világossá tette, hogy semmi sem fog változni. Szerinte a kolompok hangja épp úgy annak a térségnek a része, mint a legelők vagy a friss hegyi levegő. Úgy fogalmazott, olyan ez, mintha valakit a tenger mellett a hullámok zaja idegesítene. Holnap sokfelé napsütésre számíthatunk, bár időnként megjelennek a felhők az égen. Csapadék csak északon, északkeleten és helyenként nyugaton fordulhat elő. A reggel már több helyen 20 fok felett indul, délután pedig igazi nyári forróságra készülhetünk ismét, 32 és 39 fok közé melegszik majd a levegő. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: A hajnali órákban felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál, a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon továbbra is csak a leállósáv járható, ez közel 10 kilométeres torródást eredményez. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon haladhatnak az autók, a főváros felé jelenleg 2 kilométeres a torlódás. Szintén az M1-esen Győr elkerülő szakaszán a 115-ös kilométernél továbbra is ég a rézsű, a füst miatt lényegesen lecsökken a belátható út hossza, ezért kérjük fokozott figyelemmel, óvatossággal haladjanak ott az érintett szakaszon. Budapesten történt egy baleset, az Ülői úton kifelé a Vágóhíd utca előtt a középső sáv nem járható. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Budaörsi úton befelé a Zólyom közelőtt az M1-M7 közös bevezető szakaszán a Balatoni úttól kell araszolásra készülni. Egy meghibásodott gépjármű foglalja el a fél útpályát, a 22. kerületben a Bartók Béla úton a Párhuzamos utcánál óvatosan közlekedjenek ott. Továbbra is tart a villamos pálya karbantartása, a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban lehet közlekedni, a Gyáli úttól viszont csak lépésben lehet haladni.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul az újabb óra, 3 óra után sem állunk meg, hanem pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel még ebben az órában. Bízom benne, hogy velem tartanak mindenképpen. Daddy Swims, Bad Dreams, ezzel indulunk.
0: Ez a

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, a Womack and Womack és a Teardrops után majd Olivia Dean érkezik, de előtte még beszéljünk arról, hogy látványos, óriás, bábos felvonulással hangolódtak Székesfehérváron a királyi napokra. A különleges figurák a fesztivál mai kezdete előtt vonultak végig a történelmi belvároson, a város legnagyobb kulturális események gazdag programokkal és történelmi múltat idéző élményekkel várja a látogatókat, mindez tehát Székesfehérváron a királyi napok. Amihez nagyon jó szórakozást kívánunk. Jó, tehát Olivia Dean, ez a So Easy.

0: Nézzük vételkörzetünk időjárását. Hát azt látjuk, hogy a mai napon kánikulára lehet számítani. Sok napsütéssel, kevés felhővel, csapadék nem várható. Többfelé élénk lesz a délnyugati szél. Délután aztán 35 fok környékére emelkedik fel a hőmérséklet. Aztán holnap a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként, északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. Országos esőre továbbra sem kell számítanunk. Hajnali órákban felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Mosómagyaróvárnál, a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon továbbra is csak a leállósáv járható, ez közel 10 kilométeres torródást eredményez. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon haladhatnak az autók, a főváros felé jelenleg 2 kilométeres a torlódás. Szintén az M1-esen Győr elkerülő szakaszán a 115-ös kilométernél továbbra is ég a rézsű, a füst miatt lényegesen lecsökken a belátható út hossza, ezért kérjük fokozott figyelemmel, óvatossággal haladjanak ott az érintett szakaszon. Budapesten történt egy baleset, az Üllői úton kifelé a Vágóhíd utca előtt a középső sáv nem járható. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Budaörsi úton befelé a Zólyom köz előtt az M1-M7 közös bevezető szakaszán a Balatoni úttól kell araszolásra készülni. Egy meghibásodott gépjármű foglalja el a fél útpályát, a 22. kerületben a Bartók Béla úton a Párhuzamos utcánál óvatosan közlekedjenek ott. Továbbra is tart a villamos pálya karbantartása. A Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban lehet közlekedni, a Gyáli úttól viszont csak lépésben lehet haladni.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és most egy különleges pillanat jött el, ugyanis megérkezett Ági, ugye? Áginak hívnak.
1: Megismersz?
0: Jól emlékszem, igen. Szia, Ági. Zsupos Ági, innentől szia. Kezdve a mikrofon mögött. Na, hello, Ági, na milyen? Így már egy ideje azért mondjuk így próbálgatod, de így a hírolvasói mikrofon mögül átülni, a műsorvezetői mögül, hogy vagy vele?
1: Nagyon jó, imádok a hallgatókkal rádiózni akármelyik napszakban. Eddig ugye főleg téged helyettesítettelek, Dani, de most már azt hiszem, hogy kezdem elbitorolni mások nyaralását is, hogyha szabad így fogalmazni. Amúgy annyit akartam mondani, hogy idefelé jövet, még mindig éreztem, hogy iszonyat a hőség, és ma is bőven 30 fok fölött lesznek a maximum értékek. Úgyhogy szerintem mindenki vigyázzon, mert én most megint újatlanba jöttem, és már most érzem, hogy egy kicsit megégtem, pedig nem sokat jöttem.
0: De jól áll egyébként, meg jól nézel ki, jól áll ez a bardosság, ez a műsorvezetői arc.
1: Dani, csak mondd, hogyha szükséged van valamire, jó?
0: Te? Jó, ezt adáson kívül mondom, mert nem adáskompatibilis, hogy mire van szükség.
1: Nem úgy értettem. Tudod, a dicséret helyett inkább egyenesen várom, hogy mit csináljak meg helyette. Oké, okay, köszönöm szépen, hogy átadod a stafétát. Teljes lendülettel készülök, és bízom benne, hogy este 10-ig sokan fogunk együtt rádiózni itt a Sláger FM-en.
0: Nagyon jó, hogy jöttél, mert egyébként megkérdezték SMS-ben, menjél már, Dani, mikor jön már Ági? Most jön Ági.
1: Biztos, hogy nem.
0: Innentől kezdve övé a terep. Köszönöm szépen a mai figyelmet. Holnap 10-kor találkozunk, addig is mindenkinek minden jót. Ciao.
1: Várunk vissza.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Fáradt, kimerült, feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tünetének enyhítésére. Hatóanyaga Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat. Vitongo. Stresszre Vitongo.
6: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Állami támogatást kap idén a sármelléki Hévíz Balaton Airport. Az 50 éves jubileum jegyében telik a Van Veszprém kézilabda csapatának idei szezonja. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre. A terv részeként fejlesztenék a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét útvonalat, valamint megújítanák a budapesti hívhálózatot és folytatnák a főváros elővárosi vasút fejlesztéseit. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása, a pesti és a budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása. 1 milliárd 200 millió forintos állami támogatást kap idén a sármelléki Hévíz Balaton Airport. A kormány összesen 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő sármelléki, debreceni és Pécs-Pogányi repülőtér működtetésére. Varga Balázs országgyűlési képviselő szerint vizsgálják a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét is. A repülőtér hosszú távú működéséhez átfogó átvilágítást terveznek. A sármelléki légikikötő a balatoni turizmus, a vállalkozások és a befektetések szempontjából is stratégiai jelentőségű. Pál Feri atya tart előadást szeptember 19-én Balatonalmádiban. A Prima Primissima díjas katolikus pap és mentálhigiénés szakember arról beszél, mi segíthet át bennünket az élet megoldhatatlannak tűnő helyzetein. Az este egyebek mellett a lelki egyensúlyról, az önismeretről, a kapcsolatokról, valamint a hit és a remény szerepéről is szó lesz. Pál Feri személyes történetekkel és humorral teszi közérthetővé a komoly témákat. Az előadás vallási hovatartozástól függetlenül minden érdeklődő számára nyitott. A program szeptember 19-én este 7 órakor kezdődik a Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központban. Javában zajlanak a balatonfüredi borhetek, augusztus 30-áig várják a látogatókat a taboresétányon. A rendezvényen 21 helyi borás, csak nem 300 féle borát lehet megkóstolni. Különösen gazdag az olasz rizlingek kínálata, de rozék, vörös, bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a választékban. Az első faház idén Koroncai Martiné, akit 2026-ban az év füredi borászának választottak. A borok mellett pecsenyesütők, pálinka árusok és kereskedők is kitelepültek. A vendégeket koncertek és fizi-színpadi programok is várják. A fesztivál csúcspontja pedig az augusztus 20-ai tűzijáték lesz. Az 50 éves jubileum jegyében telik a Van Veszprém kézilabda csapatának idei szezonja. A klub célja, hogy megnyerje a magyar bajnokságot, a magyar kupát és a szuperkupát, valamint döntőbe jusson a klub világbajnokságon. A bajnokok ligájában a négyes döntő elérése az elvárás. A 22 tagú kerethez három új játékos, Emil Nielsen, Lukasz Jörgensen és Imre Bence csatlakozott. A csapatban három U20-as Európa-bajnok magyar válogatott fiatal is helyet kapott. A klub jubileumi rendezvényekkel is készül az idényben. Hangzott el az évadnyitó sajtótájékoztatón, ahol bemutatták az 50. évfordulóra készült új fehér és piros mezeket is, amelyeken aranyszínnel tisztelegnek a klub múltja előtt. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Most tetőzik a mai kánikula a Sláger FM vételkörzetében, a ragyogó napsütésben jó kalátási viszonyok, eső pedig sehol sem zavarja a munkából hazaindulókat, így aztán végig száraz burkolatokra számíthatunk. A melegfronti hatás és a 35 fok körüli csúcshőmérséklet miatt könnyebben elfáradunk. A figyelmünk is hamarabb lankad, úgyhogy legyenek óvatosak, nagyon erős a napsütés, és ez még késő délután is így lesz, úgyhogy gondoskodjanak a bőrük védelméről. Ha autóban ülnek, tartsanak nagyobb követési távolságot, és egy hosszabb út előtt iktassanak be néhány perc pihenőt.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Friss közlekedési információk érkeznek már is a MÁV képviseletében Kis Horváth Leventétől. Szia, hallgatunk!
3: Szervusz Ági, köszöntöm a hallgatókat! A Sláger FM vételkörzetében útrakelőknek jó hírem van. Zavartalanul zajlik a délutáni vonatforgalom, zajlanak a nyári karbantartások, ezért a Szobi fővonalon péntekig változott a menetrend Nagymaros és Szob között. Korábbi indulásokra is kell számítani, néhány G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. A cegléd vonalon a nyár végéig módosult a menetrend, a monori S50-es vonatok csak Kőbánya Kispestig járnak és onnan is indulnak. Az S21-es vonatok jövő hét szerdáig csak Dabas és Lajos Mize között közlekednek, Kőbánya Kispest és Dabas között MÁV buszok szállítják az utasokat. A részletekről, valamint az aktuális forgalmi változásokról a mávcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: Köszönjük!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra múlt, Zsupas Ági vagyok, és remélem velem rádióznak a következő néhány órában itt a Sláger FM-en. A 2026-os futballvilágbajnokság hivatalos himnuszával indulunk. Ez nem más, mint Megan Thee Stallion és a DNA David Gettával. Sláger.

Ez a Sláger FM. Ha ma este szabadtéri mozival indítanák a hetet, 8 órától kezdődik a Mozisziget a Margit szigeti atlétikai centrumban, ezt tudom ajánlani. Az Egy rossz korszak gyermekei című tavalyi olasz filmet eredeti nyelven magyar felirattal vetítik majd. Három egymástól nagyon különböző fiatal útkeresését követhetjük egy római függőségkezelő intézetben, ez már önmagában egy nagyon érdekes téma. A belépés ingyenes, de érdemes magunkkal vinni saját pokrócot és némi innivalót, mert hát meleg van még éjszaka, és a vetítés csak megfelelő időjárásban fogják megtartani, ettől én nem félek, hogy emiatt elmaradna. Jöjjön most egy Grammy-díjas dal, a Pointer Sisters 1984-es Jumpja.

Sláger FM. Sokan panaszkodnak mostanában nekem, hogy nem találnak árnyékot, amikor parkolnak, és kint kell hagyni a kocsit a tűző napon. Hogyha visszaülnénk a felforrósodott járműbe, akkor szerintem ilyenkor nagyon fontos, hogy kiszellőztessük. Nyissuk ki az ajtókat vagy az ablakokat, és csak utána kezdjük visszahűteni az utasteret. Néhány perc is sokat számít. Nem sokára folytatjuk a friss közlekedési és időjárási információkkal, utána pedig két brit-svéd pop-hang találkozik, a Pink Pantress és Zara Larsson a Stateside-dal.

A 35 fokos hőség most van a csúcsa közelében, és a melegfront miatt sokkal tompábbak, fáradtabbak lehetünk. Úgyhogy aki teheti, a nagyobb fizikai terhelést inkább későbbre időzítse. A volán mögött ne sürgessük magunkat, tartsunk biztonságos követési távolságot, és legyen kéznél víz, na meg a napszemcsi. Később lassan enyhül majd a forróság, de a következő órában még igazi kánikulával lesz. Dolgunk, vigyázzanak magukra! Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton és mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. A Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni, és erős a forgalom a Kiskörúton is az Asztúria felé mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton, a Festékgyári hívát járónál. Szakaszosan sávlezárás Másra kell készülni ma egész nap a második kerületben, Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között. Karbantartás miatt, és mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezetéképítés miatt. A Hegyaljai úton a Korompai utca közelében is lezárták a fél útpályát, ott gázvezetéket javítanak. Köszönöm a figyelmet, írjanak, ha látnak valamit az utakon 06 30 30 30 95 8 és akár csöröghetnek is.

A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

Sláger FM-et hallgatják, és szeretnék a figyelmükbe ajánlani egy szuper programot. Holnap este ugyanis a 2000-es évek elejének egyik legkarcosabb hangulata költözik majd a belvárosba. A brit Chocolate Starfish a Limp Bizkit legismertebb dalait játsza. A koncert holnap este 8-kor kezdődik az Akácfa utcában lévő szórakozó helyen, a belépés pedig ingyenes. Azt viszont érdemes fejben tartani, hogy 18 év alatt csak nagykorú kísérővel lehet bemenni. Ezt jó előre vegyék számításba. Ha egy hangos, ugrálós, mondhatom, hogy metálos, a Limp Bizkit mennyire metál, ugye? Na, minden esetre, ha ilyen estére vágynak, szerintem ez egy erős hétköznapi program lehet. Most pedig következzen minden idők egyik legnagyobb zenei zsenie, Stevie Wonder és a Part-Time Lover.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Még mindig vizsgálhatják a hatóságok a Fidesz lefoglalt szervereit az NK ügyben. Eredményesnek értékelt a belügyminisztérium a fővárosi közbiztonsági akciót. Biciklissáv jön a Szent Gellért rakpartra, részben a parkolósáv helyére. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Továbbra sem adható tájékoztatása a Fidesztől lefoglalt elektronikai eszközök vizsgálatának állásáról, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség a Népszavával. Július 21-én ügyészségi nyomozók jelentek meg a párt szervereit biztosító központban, és lefoglalták a teljes kommunikációs rendszert a Nemzeti Kulturális Alapügye miatt, amelyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik nyomozás. A 17 milliárd forintos támogatási botrányban a vádak szerint politikai szívességek alapján ítéltek oda pénzeket, azóta már több kedvezményezett vissza is fizette a támogatást. A szerverek lefoglalását az indokolhatja, hogy a támogatásként szánt összegek osztogatásának politikai motivációját erősíti az, hogy a választások előtt éppen választókerületenként osztottak ki szinte forintra pontosan 100-100 millió forintot. A vizsgálat továbbra is zajlik. Eredményesnek értékelték a belügyminisztériumban azt a 30 napos budapesti közbiztonsági akciót, amelyet önkormányzati jelzések és lakossági bejelentések alapján indítottak július közepén, közölte a tárca. A hétfői egyeztetésen Pósfai Gábor belügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Bariska Norbert rendőrfőkapitány és Búdis Kriszta kormánybiztos vett részt. Az elmúlt három hétben 154 embert fogtak el, 118-at előállítottak, 80 szabálysértési és 72 büntető feljelentés készült. A belügyminisztérium közleménye szerint az akció után a főváros 19 helyszínén továbbra is kiemelt rendőri jelenlétet biztosít a budapesti rendőrfőkapitányság, továbbá közel 100 helyszínen mozgó rendőrjárőrök teljesítenek szolgálatot. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakít ki az útpályán a Budapest közút a Szent Gellért rakparton annak érdekében, hogy a jövőben ne kelljen a gyalogosokat kerülgetniük a bringásoknak. Az átalakítás részeként a Rudas gyógyfürdőnél lévő mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat átvezetik a járdáról az úttestre, a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Fél időhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat 20 igazgatóság részvételével. Július 1-e és augusztus 3-a között 1480 ellenőrzést végeztek, több mint 300 esetben találtak szabálytalanságot. Az eddigi eredményekről dr. Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
2: Annyira nem pozitívak, mert az esetek 21%-ában tárt föl valamilyen hiányosságot a NAV. Most, nyáron a szokásos dolgokat ellenőrzik, a nyugtadás elmulasztását, azt, hogy a foglalkoztatottat bejelentik-e vagy sem, ott, ahol van jövedéki termékértékesítés, hogy ott a jövedéki szabályokat betartják-e, és az online pénztárgépek használatát. Ezek a megszokott ellenőrzési módszerek, és a revizorok most azt tapasztalták, hogy az eddig elvégzett 1480 vállalkozónál, akiket ellenőriztek, 316-an nem tartották be az adózási szabályokat, ez pontosan 21%-os mulasztás. Azért adtuk ki most ezt a közleményt, mert nagyon bízunk benne, hogy augusztusban ezen még tudnak javítani a vállalkozások.
1: Az ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: Köszönjük a friss híreket, és érkezem már is az időjárás részleteivel. A délután második felében is napos, száraz és kifejezetten meleg az idő. A 35 fokos csúcs után csak lassan indul lefelé a hőmérséklet. Az élénk délnyugati szél viszont a nyíltabb útszakaszokon és a hidakon néha belekap az autóba. Esőre sehol nem kell készülni, a burkolatok szárazok maradnak. Az árnyékban is érdemes rendszeresen inni, ne csak akkor, amikor megszomjazunk. A még mindig erős vakító napfény miatt pedig jól jön az autóban egy napszemüveg.
4: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
3: És lássuk, mi a helyzet az utakon. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. Mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sáverhúzással. Csak a két külső sávban tudnak közlekedni. A Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé. A Nagyszőlős utcától az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt. A Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Erős a forgalom a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A 14. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közmű építése miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Írjanak, hívjanak 0630 30 30 95 8.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Pörgetjük tovább a munkaidőt 5 óra után is. Már akinek tart itt a Sláger FM-en, én Zsupos Ági vagyok, aki pedig érkezik. A britek büszkesége Adele, az Oh My God című dala a brit lista második helyéig jutott. Ezt hallgatjuk most meg.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Csütörtökön megint zenével telik meg majd a Kossuth tér. Délután 5-től 6-ig a Pénzügyőr zenekar ad ingyenes Big Band koncertet az Országház előtt. Egy munka utáni séta mellé is szerintem ez könnyen beilleszthető. Progi, regisztráció és belépőjegy sem kell hozzá. A fúvósokra épülő lendületes hangszereléshez külön díszletet ad a Parlament és a Dunapart közelsége, még ha most a vízállás alacsony is. A délutáni időpont miatt meg a kánikula okán szerintem egy palackvízzel azért érdemes készülni. Érkezett Shakira, és a Die Die az idei futballvilágbajnokság hivatalos dala itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM, ahogy egyre melegebb van évről évre, és nagyobb a kánikula, egyre többet kell beszélnünk a vízivás fontosságáról is. Én azt látom, hogy a legtöbben ott rontják el, hogy elfelejtenek inni, letöltenek egy applikációt, azt elfelejtik megnézni, vagy csak lepöccintik az értesítést. Az én trükköm az, hogy valamihez kötöm a vízivást. Néhány korty minden telefonhívásnál, a busz megállóban, vagy befejezett feladat után, így estére nem egyszerre próbálom bepótolni az egész napi adagot. Most jöjjenek a friss közlekedési és időjárási információk, aztán pedig Bruno Mars és az I Just Might.

Továbbra is sok a napsütés és teljesen száraz az idő a vételkörzetünkben. A hőmérséklet lassan távolodik a mai 35 fokos maximumtól, de a városokban és a napon még most is nehezen enged a forróság. Az élénk délnyugati szél főleg a hidakon és a nyílt területeken lehet érezhető. A szabadban továbbra is jól jön a fejfedő és a rendszeres folyadékpótlás. Ha vezetnek, a vakító fény és a hőség miatt tudatosan figyeljenek a követési távolságra, és egy hosszabb út közben ne felejtsenek kell pihenőt tartani. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Baleset nehezíti a közlekedést sajnos az Ajtósi Dürer sorban. A Hungária körút felé, a Császár András utca előtt csak a belső sáv járható. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, nem győzöm elégszer mondani, mától a Mester utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. A Gyáli úttól csak lépésben lehet haradni, és erős a forgalom a Kiskörúton.

0: Az Asztória felé mindkét irányból lassú a haladás a Budaörsi úton, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmán tér környékén, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Margit hídtól pedig délre. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágynál több jármű is összeütközött, a 23-as kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, a torlódás sajnos már 8-9 kilométeres, és visszahathat az M0-ás felől érkezőkre is. Vigyázzanak maguk vezessenek óvatosan, és hogyha frissítenék az információinkat, egyrészt megköszönöm, másrészt meg tudják tenni a 0630 3030 95 8-as számunkon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan,

0: Sláger FM-et hallgatják, jöhet egy újabb programajánlat. Péntek délelőtt a Balatonfelvidéki Lovason lehet ingyenes jazz koncerttel lassítani, a Malomvölgy Fesztivál matinéjában. A Quartet Chord duó játszik 11 órától a Lovas kikötőben a főutca 19 szám alatt. Fontos, hogy az ingyenesség a kikötői matinéra vonatkozik. Egy veszprémi vagy balatoni kiruccanás mellé kényelmesen odafér. Most pedig jöjjön egy újabb magyar kedvenc, a Follow the Flow és a Szélcsend, ami 2023-ban jelent meg, és már a megjelenése előtt TikTok trend lett belőle.
1: A legnagyobb magyar

Nem sokára véget ér egy újabb óra itt a Sláger FM-en, és jönnek a friss hírek 6 órakor pontban. Előtte viszont még belefér egy szuper dal, Avicii és a Levels című dala. A 2011-es felvétele a James Hong mintáját is használja, és a

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balatoni Élménypark és Minicity csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonielménypark.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el.
10: Sláger FM.
9: Köszönjük!
10: A reklám után.

0: Kedden délután szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Árva szúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál. Csütörtökön rendezik az országos gyaloglónapot Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Pori vagyok. Kedden délután 2 órakor szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről. A Tisza frakció 140 képviselője írásban támogatta Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökének jelölését. Az érvényes jelöléshez legalább 40 országgyűlési képviselő ajánlására van szükség. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András szakmai tekintélye, függetlensége és több évtizedes közjogi tapasztalata biztos alapot jelenthet a következő időszakban. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelölte, de mivel csak 6 aláírás gyűjtött össze, így nem állhat jelöltként. A Fidesz korábban közölte, hogy nem vesz részt az államfő megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. A munkálatokat augusztus 7-e és 17-e között az időjárástól függően az éjszakai órákban végzi a VKS. A szolgáltató arra kéri a környéken élőket, hogy a permetezés idején tartsák zárva az ablakokat és számítsanak a gépek zajára. A felhasznált növényvédőszer az emberekre, állatokra és a méhekre nem veszélyes. A készítmény a parkoló járműveket sem károsítja, a kezelt területek pedig a permet felszáradása után azonnal biztonságosan használhatók. Két helyszínen is ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Veszprémben. A Jókai utcában toronydarú építése miatt augusztus 11-én és 12-én reggel 7 és délután 5 óra között korlátozzák a közlekedést. Szeptember 27-én pedig a Veszprém Aréna parkolójában és szervíz útjain tartott rendezvény okozhat fennakadást reggel 6 és este 7 óra között. Árva szúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A tartós hőség és a tó üledékében felhalmozódott tápanyagok miatt jelentősen megnőtt az algák mennyisége, ami bőséges táplálékot biztosít az árva szúnyogok lárváinak. A meleg víz ráadásul felgyorsította fejlődésüket. A következő 1-2 hétben még mérsékelt vagy közepes rajzás várható. Augusztus közepe és szeptember közepe között azonban már igen nagy tömegek jelenhetnek meg. A lárvák fejlődése a Balaton nyugati medencéjében tart előrébb, ott kezdődhet hamarabb az intenzívebb rajzás. A szakemberek szerint tartós megoldást csak a tóba kerülő szerves tápanyagok mennyiségének csökkentése jelenthet. A magyar jazz és világzene kiemelkedő előadói lépnek fel augusztus 13-a és 15-e között a Lovasi Malomvölgy Fesztiválon. A Márfi Ház környezetében rendezett esemény közvetlen emberléptékű zenei élményt kínál a nagy rendezvények alternatívájaként. A nyitónapon a dél-amerikai gitárzenét játszó Cafuné, a Sárik Péter trió és a Balázs József trió ad koncertet. Másnap Szirtesedine Mókus és Nagy Jancsa, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, valamint a Radics József trió lép színpadra. A záró napon a swinget a popzenével ötköző Punkastic és az afrojazzt játszó El Safale Afrocando várja a közönséget. A háromnapos fesztivált a Balázs Elemér trió koncertje zárja. Mintegy 800 résztvevőt várnak augusztus 13-án az országos gyaloglónapra Veszprémben. A Kolostorok és Kertek rendezvénytéren megtartott egésznapos program ingyenesen látogatható, központjában az aktív életmód és az egészség megőrzés áll. Az érdeklődők egyebek mellett a Nordic Walkingot, a tájgyaloglást, a szenior örömtáncot és többféle tornát is kipróbálhatnak. A rendezvény csúcspontja a délután 3:43-kor induló közös 5 kilométeres gyaloglás lesz. Az útvonal a Sédvölgyön vezet keresztül. A programra minden korosztályt várnak.
1: Lassan csitul a kánikula, de a kora este is a napsütésről szól még egyelőre. A vételkörzetben esőre vagy záporra nem kell számítani, így a szabadtéri programokhoz és a vízparti kikapcsolódáshoz is száraz idő társul. Az élénk légmozgás naplementéhez közeledve fokozatosan gyengül, naplemente előtt a napon még mindig gyorsan felmelegedhetünk, ezért óvják a bőrüket és legyenek óvatosak. A mai 35 fokos maximum után lassan hűl a levegő, a városokban viszont még sokáig érezhető lesz a felmelegedés. Aszfalt és az épületek hője. Továbbra is erős a forgalom a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból. A Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmánon, valamint a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Szakaszos sávlezárásra kell készülni még a nap hátra lévő részében a második kerületben is a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben is, a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építés miatt lezárták a fél útpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében, mert ott gázvezetéket javítanak. És fontos, hogy a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Nem csak közlekedési infókat várok már ebben az órában, hanem dalkívánságokat is. 06 30 30 30 95 8.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Este 6 után is folytatjuk itt a Sláger FM-en, startol a kívánság műsor. Önöki a poron, Dasha Austin című dala hozta meg az amerikai énekesnő nemzetközi áttörését. Ezzel indulunk Kitty kívánságára.

0: Sláger FM, tessék!
1: Jó napot! Lehet zenét kérni?
0: Először is hogy hívnak titeket?
1: Hanna, Viki, Nóri, Dóri, Szandi és Erik.
0: Igen, sokan vagytok?
1: Igen.
0: És honnan telefonáltok, csajok?
1: Szülésről, ez egy kis falu. Igen, Borgázi mellett, Balatonakarasztja.
0: Oké, nagyon jó, szuper helyen vagytok. És kinek szeretnétek küldeni a dalt?
1: A barátoknak és a családnak. Igen.
0: Jó, és mit csináltok ma este?
1: Bulizunk. Igen.
0: Hány évesek vagytok, hogy ekkora buliban vagytok?
1: 7 vagyok.
0: A legkisebb parti arc, igen?
1: Viki a 13, a Nóri 10 éves, a Dóri 13, Szandi 13, és Hanna pedig 12.
0: Hú, lányok, remélem azért akkor korhatáros ez a buli.
1: De. Három szában rúgnának ki, miközben hát
0: volt. Tehát, csak nem. És mindannyian barátnők vagytok?
1: Igen.
0: Jaj, de jó. Nagyon örülök neki, hogy a Sláger FM-et hallgatjátok itt hétfő este. Hadd halljam, mennyire örültök a nyári szünetnek. Erről van szó. Jól van, csajok, jó bulit nektek, puszilunk. Sziasztok! Ilyen egyszerű nálunk dalt kérni az esti kívánság műsorban. 06 30 30 30 95 8. Érkezem Freddie Mercury és az I Was Born to Love You. Nem csak a csajoknak, de a szülőknek is, akik ilyen jó fejek, hogy hagyják őket bulizni.

Ez a Sláger FM kívánság műsora, én Zsupos Ági vagyok, csörögjenek bátran, ha szeretnének kérni egy dalt, 06 30 30 30 95 8. Ha nehezen engedjük el a munkanapot, hazafelé írjunk le három rövid sort. Mi készült el, mi maradt nyitva, és mi lesz holnap az első konkrét lépés? Ettől nem fog megoldódni minden, de az agyúnak jelezzük, hogy estére leteheti a feladatot. Próbálják ki, addig pedig érkezzen Bence kérése Érdről, éppen a késői műszak első órájához kér egy kis lendületet a kollégáinak. Ebben tudok segíteni. Érkezik Miles Smith és a Stargazing.

0: Én most indulna sportolni, egyrészt jól teszi, hogy nem a tűző napsütésben, válasszon azért enyhébb tempót és tartson több pihenőt, ha teheti. Naplementéig még erősen tűzhet a nap. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágynál több jármű is összeütközött a 23-as kilométernél. A külső sávon megindult a forgalom. A torlódás továbbra is jelentős, 8-10 kilométer is visszahat az M0-ás felől érkezőkre is. Bár sokan akarnak kerülni, és ezért több helyen is dugó van, de mégis azt javaslom, hogy az M0-ás autó csomópontja és Herceghalom között kerüljenek az 1-es főúton vagy más alternatív útvonalon. Az M0-ás autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon az M4-es autó csomópontjánál két személyautó ütközött össze. A 41-es kilométernél a belső sávot lezárták, 3-4 kilométeres az araszoló kocsi sor. Ami nem változott, hogy lassú a haladás, a Szél-Kálmán tér környékén továbbá a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, illetve a Kiskörúton, az Asztória felé is mindkét irányból erős a forgalom, a Rákóczi úton és a Nagykörúton is, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál csak a szokásos. Jegyezik meg a telefonszámunkat, ne csak azért, hogy frissíthessék a közlekedési infókat, hanem azért is, mert már dübörög. A Kívánság műsor hétfő este 06:30-30-30-95-8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM kívánság műsora. Kivel beszélek? Hogy hívnak?
1: Károly,
0: és honnan telefonálsz?
1: Autóból, éppen Budapesten.
0: Igen, akartam mondani, én nem akarlak itt GPS-szel lekövetni, meg ilyesmi, hogy akkor most lássam pontosan, de kíváncsi voltam, hogy vételkörzetben vagy-e. Dolgozó.
1: Ugrália körútnak, még azt is megmondom.
0: Könnyedebb témára váltok, hogy kinek szeretnél dalt kérni?
1: Hát a feleségednek, kinek.
0: Mióta vagytok együtt?
1: Régen.
0: Elmondható, hogy találkoztatok?
1: 25 éve vagyunk együtt már, sőt, még előtte és 20 év kihagyással már ismertük egymást.
0: Aha.
1: És egy régi rossz álmom újra összehozott minket.
0: Egy régi rossz álmod?
1: Igen, álom. Úgy gondoltam, hogy megkeresem, hogy mi a baj, de nem volt szerencsére semmi baj.
0: Ő valami ilyesmivel foglalkozik, hogy álomfejtő?
1: Nem. Róla álmodtam rosszat.
0: Jó. Azt hittem, hogy elmentél hozzá, hogy megfejtse ezt a rossz álmot. Akkor arról van szó, hogy volt egy rossz érzésed, hogy történt vele valami.
1: Igen, így van, így van.
0: De aranyos. És aztán kiderült, hogy nincs semmi baj.
1: Nincs. Azóta egymást boldogítjuk.
0: Ez nagyon romantikus. Hogy hívják a hölgyet?
1: Éva.
0: Évának szóljon a következő dal. Akkor köszönöm szépen, hogy hívtál minket, és minket hallgatsz. Szia, jó utat. Hát ilyen romantikus történeteket nem hall minden nap az ember. Károlyiknak a sok boldogságot kívánok. 25 éve tulajdonképpen még gyerekcipőben jár ez a kapcsolat. Attól függ, honnan nézzük. Jön az újabb kedvenc, szóljon tehát neki és a kedves párjának George Harrison dala. Got my mind set on you. Itt a Sláger FM-en. Hívjanak, hogyha hasonlóképpen szeretnének elbeszélgetni és kérni egy dalt. 06 30 30 30 95 8.

Ez a Sláger FM kívánság műsora 06 30 30 30 95 8, marad az SMS és telefonszámunk. Nyugodtan csörögjenek a kérnének dalt. Nóra írt Tatabányáról, a közös vacsora készítéshez kéri a következő dalt férjének Gábornak. A Level 42-tól a Lessons in Love című slágert játszom. 86-ban a brit lista harmadik helyéig jutott.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. Több mint 45 ezer BKK utast ellenőriztek a fővárosban júliusban. A Színházi Kritikusok CH 47. alkalommal adja át a Színi Kritikusok díját szeptemberben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat szeptemberben tervezik a kormány elé vinni, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebookon. A TELSZ vezető Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel és szakemberekkel tartott bejárást és munkamegbeszélést, ahol áttekintették az épület állapotát és a lehetséges fejlesztési irányokat. Az ingatlan többféle módon újulhat meg. Törekednének rá, hogy a régi épület egy modern 21. századi planetárium legyen, vagy az érdeklődőket a világ minden pontjáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának belőle. A planetárium teljes felújítása 3-4 évig, egy modern Science Center kialakítása akár 6-8 évig tarthat. A cél egy olyan koncepció kialakítása, amely megőrzi az épület építészeti értékeit és biztosítja a szükséges forrásokat. Júliusban több mint 45 ezer utast ellenőriztek a főváros forgalmas járatain és metroállomásain a budapesti rendőrfőkapitányság, a BKK és a Föri munkatársai. Az utaskoordinátorok 38 ezer jegyet és bérletet olvastak le. A rendőrök 212 személyt igazoltattak, egy körözött embert elfogtak, többet előállítottak, és 75 esetben szabtak ki helyszíni bírságot jogosulatlan buszsáv használat miatt, továbbá 12 taxis szabálytalanságot szankcionáltak. A cél a közösségi közlekedést használók biztonság érzetének növelése volt ezúttal is. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik. A Dunahaus szerint a panelek négyzetméter ára februárban tetőzött júliusra több mint 8%-kal lett olcsóbb, és az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ezzel szemben stabilan nőtt, júliusban elérve az idei csúcsot, tavasszal a két szegmens közti különbség 11%-ra szűkült, júliusra viszont újra 21%-ra nyílt. A piac egészét ez alig érinti, mert a budapesti használt lakások 4/5-e téglaépítésű. 13. alkalommal rendez nyári madárgyűrűző akciót a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti helyi csoportja a Cinkotai Naplástónál augusztus 12-e és 26-a között. A program hétköznap és hétvégén is látogatható. Az időjárástól függően kora reggeltől délelőtt 10 óráig, valamint 19 órától napnyugtáig, augusztus 20-án csak reggel. A látogatók szakemberek vezetésével megismerhetik a madárgyűrűzés folyamatát, a bemutató hálót, fényképek készíthetnek és a madarakat meg is simogathatják. Augusztus 20-a és 23-a között vízirovászati és éjszakai lepkészési programokat is szerveznek a 17. kerületben. A bázis a Naplástó déli gátjánál található, a helyszín gyalog kerékpárral és tömegközlekedéssel is elérhető. A Színházi Kritikusok CH 47. alkalommal adja át a Színi Kritikusok díját, amellyel a 2025-2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerik el. 14 kategóriában 3-3 várományos közül kerülnek ki a nyertesek szeptember 20-án az 5-ös 10-ben. A színházak versenyében a budapesti Katona József Színház, az előadások között pedig a szombathelyi Veres Sándor Színház Takarásban című produkciója kapta idén a legtöbb jelölést. A Színházi Kritikusok CH korábban nyilvánosságra hozta, hogy az életműdíjat 2026-ban Aser Tamás kapja. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Lassan enyhül a hétfői forróság, de még sokáig velünk marad a meleg nyári este. A napsütés után tiszta felhőtlen égbolt vár majd ránk, csapadék sehol sem zavarja a programokat, az utak pedig szárazak maradnak. A szél késő estére teljesen lecsillapodik. A lakások szellőztetésével érdemes várni egy picit, amíg odakint hűvösebb lesz, bár a hőmérséklet már tényleg csökken, a szervezetünk még most is sok folyadékot veszít, ezért az esti órákba se feledkezzünk meg a rendszeres vízivásról és folyadékpótlásról. Az fontos. 21-es főúton 60 és Lőrinci között egy személyautó balesetet szenvedett, a 4-es kilométernél 60 felé a külső sávot lezárták, illetve szintén a félútpályát lezárták a Hegyalja úton a Korompai utca közelében, ott gázvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Katona József utcát is lezárták mától a Váci út és a Kressz Géza utca között. Felújítás miatt tart a villamospálya karbantartása is a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, Pest Erzsébet és a belváros között pedig a 223E, 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét javaslom mindenkinek. 06303030958, most nem csak a közlekedési infók miatt fontos az elérhetőségünk, hanem azért is, mert dübörög a hétfő esti kívánság műsor.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Hétfő este folytatjuk, ahogy ígértem, a kívánság műsorral. A 06303030958, még egyszer mondom, az elérhetőségünk. Évi kéri, hogy Rozinak és Dorkának küldjünk egy dalt. Charlie Puth érkezik, és ez a Tension, én pedig Zsupos Ági vagyok.

Ez a Sláger FM. Szombaton indul a Tatai Barokk Fesztivál. Délután 4-kor toronyzene szól a várból, 5-kor pedig kiállítás is nyílik az angol kertben. A programsorozat minden eseménye ingyenesen látogatható, úgyhogy aki szeretné, önkéntes támogatói jegyes segítheti a következő évi folytatást, de amúgy nem várják el. Egy öreg tó körüli séta mellé is szépen beépíthető ez a program a nap folyamán. Most pedig érkezzen egy újabb kívánság, mert hogy hétfő esti kívánság műsor van. Hello, Sláger FM. Ez az üzenet érkezett Joe-tól a 0630303095-8-ra egy dögös csajszínak Deminek küldenék egy szívhez szóló számot. Nekem nagyon tetszik a világos kék barna fekete szín kombináció. Most nem tudom, hogy ez a szeme, hajszíne, vagy a ruházata. Bármelyik is legyen, Joe-nak bejön. Úgyhogy jöjjenek a szexi lányok, Spice Girls és a Wannabe. Yeah!

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ha este mindenki fáradtan ér haza, a hosszú családi beszámoló helyett szerintem próbáljunk ki két mondatos köröket. Saját tapasztalatból mondom, hogy akkor nem éri meg ráborítani a másikra az egész napi őrületet. Mondjuk beszéljünk arról, mi volt a nap legjobb pillanata, vagy éppen mi volt a legnehezebb. Ennyi is elég lehet ahhoz, hogy ne csak egymás mellett vacsorázunk, hanem tényleg kapcsolódjunk is egymáshoz. Zoli Dunakesziről egy kerti összejövetelhez kér zenét a baráti társaságnak. A 0630303095-8 ra írtak nekem, hiszen hétfő esti kívánság műsor van. Érkezik Vastag Csaba Őrült éjjel című dala, a 2016-os Optimum albumon kapott helyet. Ezt küldöm.

Én kifejezetten szeretem, hogy ilyen későn megy le a nap, ilyenkor lehet egy kellemeset sétálni, akár a rakparton, akár a belvárosban, bár ott még lehet, hogy érezzük a meleget bőven. Felhőt most is alig látunk, esőre nem kell számítani, így a késő esti szabadtéri

0: csökkenek. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Egyirányúsították a Lenhosség utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Aztán a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávzárásra kell számítani elektromos közmű építése miatt. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton, Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál, az arra élők számára ez nem újdonság, hiszen hétvégén is mondtuk, a forgalom váltakozva egy sávon halad, és tudják, azért estére is elég nagy hőmérséklet értékeket mondtak, úgyhogy vezessenek óvatosan. 0630 30 30 95 8, továbbra is SMS, telefonos elérhetőségünk. Csörögjenek bátran és frissítsék az infóinkat.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: Ez a Sláger FM hétfő esti kívánság műsora, és hogyha minden igaz, akkor egy nagyon fiatal hallgatónk van a vonalban. Szia, hogy hívnak?
1: Luca vagyok.
0: Luca vagy, és mit csináltok otthon, Luca?
1: Palacsintát sütünk.
0: Nagyon finom lesz. Milyen ízesítésű?
1: Lekváros.
0: Az a kedvencem nekem is, nyami. Oké, és kivel sütöd a palacsintát?
1: Anyával.
0: És még?
1: Papával.
0: És még?
1: Hárman vagyunk.
0: Ja, csak hárman vagytok, jól van. Na és mit szólnál neki, hogyha játszanánk nekik egy dalt? Vagy inkább valakinek, aki nincs ott?
1: Mamának küldjük.
0: Mamának, oké. Jaj, nagyon köszönöm, hogy felhívtál, nagyon örülök neki. Puszillak.
1: Szia.
0: Szia. A kívánság műsornak nincs korhatára, hölgyeim és uraim, bárki hívhat, bárki kérhet és bárki küldhet. Egészen 8 óráig már nem sok idejük maradt, 06 30 30 30 95 8, legyenek ilyen bátrak, mint Luca. Irene Cara és a What a Feeling érkezik a Sláger FM-en.

0: amikor nem ment a moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es

A Sláger FM-et hallgatják, nagy örömömre tartsanak velem egész este. Itt sajnos lassan a végéhez érünk a mai kívánság műsornak, de ebbe az órában még egy kérés tuti belefér. Kata Kecskemétről írt nekem a 0630303095-8-ra a fia Máti első önálló hosszabb autóútjához ért. És hát kérdek egy kis bátorítást, ezt abszolút megértem én, akinek amúgy nem sikerült a jogsia. Hozzáteszem zárójelben. Máté, nagyon ügyes vagy, itt vagyunk veled, és örülünk, hogy a Sláger FM-et hallgatod. Jön neked már is egy magyar kedvenc, Kállai Zanders András és a Breathing.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Kedden délután szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Árva szúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál. Csütörtökön rendezik az országos gyaloglónapot Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Kedden délután 2 órakor szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről. A Tisza frakció 140 képviselője írásban támogatta Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökének jelölését. Az érvényes jelöléshez legalább 40 országgyűlési képviselő ajánlására van szükség. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András szakmai tekintélye, függetlensége és több évtizedes közjogi tapasztalata biztos alapot jelenthet a következő időszakban. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelölte, de mivel csak 6 aláírás gyűjtött össze, így nem állhat jelöltként. A Fidesz korábban közölte, hogy nem vesz részt az államfő megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. A munkálatokat augusztus 7-e és 17-e között az időjárástól függően az éjszakai órákban végzi a VKS. A szolgáltató arra kéri a környéken élőket, hogy a permetezés idején tartsák zárva az ablakokat és számítsanak a gépek zajára. A felhasznált növényvédőszer az emberekre, állatokra és a méhekre nem veszélyes. A készítmény a parkolójárműveket sem károsítja, a kezelt területek pedig a permet felszáradása után azonnal biztonságosan használhatók. Két helyszínen is ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Veszprémben. A Jókai utcában toronydarú építése miatt augusztus 11-én és 12-én reggel 7 és délután 5 óra között korlátozzák a közlekedést. Szeptember 27-én pedig a Veszprém Aréna parkolójában és szervíz útjain tartott rendezvény okozhat fennakadást reggel 6 és este 7 óra között. Árvaszúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A tartós hőség és a tó üledékében felhalmozódott tápanyagok miatt jelentősen megnőtt az algák mennyisége, ami bőséges táplálékot biztosít az árvaszúnyogok lárváinak. A meleg víz ráadásul felgyorsította fejlődésüket. A következő 1-2 hétben még mérsékelt vagy közepes rajzás várható. Augusztus közepe és szeptember közepe között azonban már igen nagy tömegek jelenhetnek meg. A lárvák fejlődése a Balaton nyugati medencéjében tart előrébb, ott kezdődhet hamarabb az intenzívebb rajzás. A szakemberek szerint tartós megoldást csak a tóba kerülő szerves tápanyagok mennyiségének csökkentése jelenthet. A magyar jazz és világzene kiemelkedő előadói lépnek fel augusztus 13-a és 15-e között a Lovasi Malomvölgy Fesztiválon. A Márfiház környezetében rendezett esemény közvetlen emberléptékű zenei élményt kínál a nagy rendezvények alternatívájaként. A nyitónapon a dél-amerikai gitárzenét játszó Cafuné, a Sárik Péter trió és a Balázs József trió ad koncertet. Másnap Szirtes Edina Mókus és Nagy Jancsa, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, valamint a Radics József trió lép színpadra. A záró napon a swinget a popzenével ötköző Punkastic és az afrojazzt játszó Elsa Falle Afrocando várja a közönséget. A háromnapos fesztivált a Balázs Elemér trió koncertje zárja. Mintegy 800 résztvevőt várnak augusztus 13-án az országos gyaloglónapra Veszprémben. A Kolostorok és Kertek rendezvénytéren megtartott egésznapos program ingyenesen látogatható, központjában az aktív életmód és az egészség megőrzés áll. Az érdeklődők egyebek mellett a Nordic Walkingot, a tájgyaloglást, a szenior örömtáncot és többféle tornát is kipróbálhatnak. A rendezvény csúcspontja a délután 3:43-kor induló közös 5 kilométeres gyaloglás lesz. Az útvonal a Sédvölgyön vezet keresztül. A programra minden korosztályt várnak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Egy másik.
1: Sláger FM, szoma délelőtt a Pilis-Vörösvári Kacsatónál a gyerekeké lesz a főszerep. 11 órakor kezdődik Kalapja kap koncertje a Vörösvári Napok rendezvénysátrában. Napközben lesz guruló zongora, varrós foglalkozás, bohóc, lufi hajtogatás és többféle játék is. A délelőtti gyerekkoncert és a családi programok ingyenesek, szombat este pedig igazán nagy nevek jönnek koncertezni, Charlie és Horváth Tamás. Nálunk pedig Tarján Zsófiék zenélnek, a Honey Beast érkezik és a Bódottál Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk az estét, itt közösen tartsanak velem. Fontos infó van ugyanis, amit megosztanék önökkel, méghozzá arról, hogy csalók próbálnak bejutni csepeli otthonokba a Pöltenberg utcában és környékén. Több sajtóorgánum is lehozta már a hírt. Egy férfi telefonon keresi meg a lakókat, és azt állítja, hogy a 10 évente esedékes gázóra cserét végezné el. Ha senki sincs otthon, azt kéri, hogy egy szomszéd engedje be az ingatlanba. A hivatalos óracseréről viszont a szolgáltató előzetesen, ugye írásban szokta értesíteni a fogyasztókat, az időpontot pedig a központi ügyfélszolgálaton szokás egyeztetni. Az önkormányzat most mindenkitől azt kéri, aki a környéken él, hogy senki ne engedjen be idegent, hivatalos értesítés és fényképes igazolványok ellenőrzése nélkül. Érdemes a környéken élő idősebb és egyedülálló embereket is tájékoztatni erről, hogyha esetleg nem hallották volna. Folytatjuk közben a hétfő estét itt a Sláger FM-en egy olyan hölgyel, aki mindössze 23 éves, tavaly megnyerte a Megasztárt. Hihetetlen, hogy mindenben is jó táncolni, és nagyon jól tud a klippekben is, kiválóan szerepel, a hangja pedig, már is mutatom, Lengyel Johanna érkezik, és az Egyenes az út.

Ez a Sláger FM. Ha estére még hosszú ideig a fejükben marad a napi lista, hogy mi mindent kell csinálni, válasszuk ki belőle azt a három dolgot, ami valóban nem várhat holnapig. A többit írjuk le és engedjük el mára. Attól, hogy minden feladat látszik, még nem mindegyik sürgős. Ez egy fontos tanulság. Egy rövidebb teljesíthető lista pedig több nyugalmat ad, mint 10 félig elkezdett teendő. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Ebben a multitaskingban mérgezett világban erre is oda kell figyelni, na meg a legjobb dalokra itt a hétfő estében a Sláger FM-en. Hevesi Tamás érkezik, aki júniusban még a szívklinikáról jelentkezett be, de úgy látom, hála Istennek azóta is gőzerővel és maximális energiával folytatja az idei nyári koncert szezont. Nálunk is ő következik, szólj rám, ha hangosan énekelek.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra.

Ez a Sláger FM. Fontos dolgot tanultam a múlt héten, amit szívesen megosztok önökkel. Egy vita lezárásához úgy tűnik, hogy nem kell mindent azonnal megoldanunk, és sokan gondolják azt, hogy ha ott helyben azonnal nincs megbeszélve a dolog, akkor később nem lehet rá ugyanúgy visszatérni, pedig akkor lehet, hogy elég, hogyha kimondjuk, hogy fontos a másik. És hogy mindketten fáradtak vagyunk, de holnap egy konkrét időpontban tényleg visszatérünk rá. Így nem söpörjük a szőnyeg alá a problémát, de nem is a kimerültség dönt helyettünk, és nem mondunk olyat, amit később nagyon megbánunk. A magvas gondolatok után az óra végén az Ergo érkezik, és a szerelmes vagyok, mint egy nagy ágyú. Aztán friss hírekkel folytatjuk este 9 után, és sok-sok fantasztikus slágerrel. Erre egészen biztosan számíthatnak itt a

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Még mindig vizsgálhatják a hatóságok a Fidesz lefoglalt szervereit az NK ügyben. Eredményesnek értékelt a belügyminisztérium a fővárosi közbiztonsági akciót. Biciklissel jön a Szent Gellér rakpartra, részben a parkolósáv helyére. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Továbbra sem adható tájékoztatása a Fidesztől lefoglalt elektronikai eszközök vizsgálatának állásáról, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség a Népszavával. Július 21-én ügyészségi nyomozók jelentek meg a párt szervereit biztosító központban, és lefoglalták a teljes kommunikációs rendszert a nemzeti kulturális alapügye miatt, amelyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik nyomozás. A 17 milliárd forintos támogatási botrányban a vádak szerint politikai szívességek alapján ítéltek oda pénzeket, azóta már több kedvezményezett vissza is fizette a támogatást. A szerverek lefoglalását az indokolhatja, hogy a támogatásként szánt összegek osztogatásának politikai motivációját erősíti az, hogy a választások előtt éppen választókerületenként osztottak ki szinte forintra pontosan 100-100 millió forintot. A vizsgálat továbbra is zajlik. Eredményesnek értékelték a belügyminisztériumban azt a 30 napos budapesti közbiztonsági akciót, amelyet önkormányzati jelzések és lakossági bejelentések alapján indítottak július közepén, közölte a tárca. A hétfői egyeztetésen Pósvai Gábor belügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Bariska Norbert rendőrfőkapitány és Bódis Kriszta kormánybiztos vett részt. Az elmúlt három hétben 154 embert fogtak el, 118-at előállítottak, 80 szabálysértési és 72 büntető feljelentés készült. A belügyminisztérium közleménye szerint az akció után a főváros 19 helyszínén továbbra is kiemelt rendőri jelenlétet biztosít a budapesti rendőrfőkapitányság, továbbá közel 100 helyszínen mozgó rendőrjárőrök teljesítenek szolgálatot. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakít ki az útpályán a Budapest közút a Szent Gellért rakparton annak érdekében, hogy a jövőben ne kelljen a gyalogosokat kerülgetniük a bringásoknak. Az átalakítás részeként a Rudas gyógyfürdőnél lévő mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat átvezetik a járdáról az úttestre, a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Fél időhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat 20 igazgatóság részvételével. Július 1-e és augusztus 3-a között 1480 ellenőrzést végeztek, több mint 300 esetben találtak szabálytalanságot. Az eddigi eredményekről dr. Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
2: Annyira nem pozitívak, mert az esetek 21%-ában tárt föl valamilyen hiányosságot a NAV. Most, nyáron a szokásos dolgokat ellenőrzik, a nyugtadás elmulasztását, azt, hogy a foglalkoztatottat bejelentik-e vagy sem, ott, ahol van jövedéki termékértékesítés, hogy ott a jövedéki szabályokat betartják-e, és az online pénztárgépek használatát. Ezek a megszokott ellenőrzési módszerek, és a revizorok most azt tapasztalták, hogy az eddig elvégzett 1480 vállalkozónál, akiket ellenőriztek, 316-an nem tartották be az adózási szabályokat, ez pontosan 21%-os mulasztás. Azért adtuk ki most ezt a közleményt, mert nagyon bízunk benne, hogy augusztusban ezen még tudnak javítani a vállalkozások.
1: Az ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, egyetlen mozdulat, tekintet, vagy utcasarok is egész történetet mesélhet el. Révész Tamás, fotográfus pedig évtizedek óta ezeket a gyorsan eltűnő pillanatokat örökíti meg. Ma este a Slágerkultban Budapesttől New Yorkig ívelő pályájáról és nagyszabású műcsarnoki kiállításáról is mesél.
1: Rengeteg helyen volt a világban kiállításom, de ez azt hiszem az egyik legemlékezetesebb.
2: Tényleg?
1: Igen, mert ugye az van, hogy a kiállítások általában valamilyen célzott témára épülnek, igen, legalábbis az enyémek.
2: Igen.
1: Megjelenik egy könyvem Budapestről, megjelenik egy könyvem New Yorkról, vagy Szicíliáról, vagy bármi más témáról, és akkor azt bemutatni valahol igen, fölkérnek, az egy nagyon nagy dolog. De ez egy retrospektív kiállítás, sokkal nagyobb a felelősség, sokkal nagyobb a rákészülés, és persze a három hatalmas terem sok képet megenged, de amióta megnyílt a kiállítás, arra gondolok, hogy mi az, ami kimaradt. Tényleg? Hogy mennyi minden van. Aha. De közben az, amit mond, hogy a csend meg a ezzel összefüggő költészet, az jut eszembe, amit Robert Pledge, a könyv, a kiállításhoz készült egy, igen, gyönyörű katalógus album. És négy nagyszerű szerző van, a Szegő György, a műcsarnoki művészeti igazgatója, uh-huh, Tulipán Zsuzsa, a kurátor,
2: igen,
1: az André Kertész esztétnek az elnöke, aki összehasonlítja a képeimet a kertész munkájával, és Robert Pledge, aki az amerikai Contact Press Images-nek a szerkesztő vezetője, aki arról ír, hogy ez a csend, ez tulajdonképpen tele van hanggal. Uh-huh. Nagyon érdekes, abszolút, én nem is gondoltam erre, amikor összeállítottuk, vagy amikor a cím megszületett. Mert arról beszél, hogy a tájnak ugye az ember szinte hallja a szél zúgását, vagy van egy indián, akit fényképeztem Santa Fe-ben, hogy akkor szinte hallani a dobok pergését. Rengeteg hang van a kiállításon, de főképpen azt remélem, hogy gondolat, ami inkább elindít egy belső hangot.
2: Halljuk tényleg egyébként a hangokat, vagy az bennünk szólal meg?
1: Bennünk szólalnak meg, minden hang, meg azt remélem, hogy minden gondolat, meg érzelem, mert hát végül is miket fényképeztem, ha visszatekintek a munkáimra, az egyik legelső nagyobb átfogó munkám, ami 68-tól kezdődően a magyarországok cigányok életéről szól, az 77-ben jelent meg, és abban aztán hang is van, meg érzelem is van.
2: Majdnem 10 év?
1: Majdnem 10 évig dolgoztam rajta, egyetlen kép se jelent meg addig.
2: És mindenhol, ahol Magyarországon ők fellelhetők?
1: Hát rengeteg helyen.
2: Tehát Salgótarjántól Budapestig?
1: Minden, hát a Salgótarján, éppen a Balázs Jánost fényképeztem Salgótarjában. Nagyon izgalmas volt ott. Végig fényképeztem a telepnek a lebontását. Uh-huh. De volt egy kép, ez 68-ban készült, amikor egy riportról jöttem hazafele, és megláttam, hogy ez tél volt, és az autóból észrevettem egy vályogkunyhót. És a vályogkunyhó előtt éppen kilépett egy mezítlábas gyerek. Hát ilyet én még életemben nem láttam, hihetetlen volt. Annyira megrázó, és olyan mély hatással volt rám, hogy ettől kezdve elkezdtem fényképezni ezt a világot. Uh-huh. És az volt, tehát itt visszatérek arra, hogy végül is mindennek van valami célja. Az volt a célom, hogy valahogy fölhívni a figyelmet erre, és hát a szerzőtársam már vált, Tamás Ervin, aki írta a riportokat, igen, a könyvhöz később. És bizony volt hatása. Uh-huh. Amikor annak idején 77-ben a Néprajzi Múzeumban volt egy kiállítás, nem hitte el a közönség, hogy ez Magyarországon van. Uh-huh. Mindenki azt hitte, hogy valahol Dél-Amerikában.
2: Őrület. Most ebben a kiállítás... Egyébként azt kellene tisztáznunk, ez a kiállítás most mennyire best of? Tehát mennyire eszenciája?
1: Hát nézze, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert persze minden azon múlik. Amikor én 10-valahány évvel ezelőtt elkezdtem rendezni az archívumomat, ami egy kicsit bonyolult volt, mert elvittem Budapestről az Egyesült Államokba, Egyesült Államok, ott többször költöztem, mindenütt egy szobányi archívumot, képet, negatívot, mindent
2: hordoztam. Ezeket mind mozgatni kellett?
1: Mindig mozgattam. Aha. És 2016-ban visszajöttem Budapestre, és akkor elkezdtem rendezni, és negatívról, kockáról, kockára átnézni ezt a sok tízezer képet, ami egy hihetetlen élmény volt, időutazás, azzal a céllal, hogy hát, ha egyszer lesz lehetőségem egy bemutatkozásra.
0: Révész Tamás lesz tehát a Slágerkult első részének vendége, ma este 10 óra 10 perctől. A fotográfus Csend a mindennap a költészete című kiállítása október 11-ig látható a Műcsarnokban.

rimánc. Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelj!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Folytassuk együtt a hétfő estét. Hoztam egy jó tippet azoknak, akik hasonlóképpen mondjuk impulzus vásárlástól szenvednek. Egy egyszerű pénzügyi fék jó lehet ilyenkor, a 24 órás szabály. Ami nem sürgős és nincs a bevásárló listánkon, azt tegyük félre egy napra. Ha másnap is valóban kell, még mindig megvehetjük. Ha elfelejtettük, valószínűleg a pénztárcánk is jobban jár. Aztán ez is olyan szerintem, mint minden szokás, amit el kell sajátítani, nem egyik napról a másikra fog történni, hanem szépen napról napra. Muri Enikővel folytatjuk, amikor minden összetölt című száma ér.

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Stevie szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es

Ez a Sláger FM. Talán elsőre furcsa hangozhat, de ha kellemetlen szakterjeng a hűtőben, átmenetileg egy tekercs WC papír is segíthet, kizárólag frissen a csomagolásból. Jó, tényleg furán hangzik, de azt mondják, magába szívja a nedvességet és a szagok nagy részét. Csodát persze nem kell várni, és a hűtő teljes nagy takarítását sem helyettesíti, ha pedig a szag ezután is megmarad, akár szellőzési probléma, vagy valami sérült ajtó tömítés is állhat a háttérben. Oké, nem mondom, hogy próbálják ki, csak egy ötlet volt. Jöjjön Zoltán Erika és a Szerelemre születtem.

Ez a Sláger FM, lassan 10 óra, úgyhogy el kell búcsúzzunk. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt néhány órában délután, és este is. Holnap 4 órától ismét találkozunk, reggel pedig Karakas Balázs ébreszti önöket. Itt az óra végén még a hírekig több dal is belefér, ami most következik: Dr. Béres, Varga Viktor, Biga és a Kocintós.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: 3 új felsőoktatási szak indul. Lakossági felhívást tett közé Szigetmonostor az afrikai sertéspestis miatt. Modernebb lesz az Esztergomi Várszínház. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Három új szak lesz a magyar felsőoktatás kínálatában, derül ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közléséből. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem ökológiai gazdálkodási felsőoktatási szakképzést és reedukációs szakember mesterképzést kezdeményezett, míg a Debreceni Egyetem biotechnológia felsőoktatási szakképzést hozna létre. A mesterséges intelligencia informatika mesterképzés iránt kiemelkedő az érdeklődés. 1181-en jelentkeztek, közülük 442-en első hely. A tárca szerint azonban átmeneti időszakra van szükség, így a szakjegyzékbe való felvétel és a kapcsolódó szabályozás 2028. szeptember 1-én lép hatályba. Lakossági felhívást tett közzé Szigetmonostor önkormányzata és a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az afrikai sertéspestis miatt. Arra kérik a helyieket, hogy jelezzék, ha elhullott vaddisznót látnak. A rendkívül ellenálló vírus emberekre nem veszélyes, de sertéshús készítményeket tartalmazó élelmiszerekkel továbbadható a fertőzés a fogékony fajoknak. A felhívás tiltja az élelmiszer hulladék szemetesen kívüli elhelyezését, mert speciális óvintézkedésekre van szükség. A hatóság hangsúlyozza, a betegség jelentős gazdasági kárt okoz, és ha a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást vagy vérzéses tüneteket észlelnek, 24 órán belül értesíteni kell az állategészségügyi szolgálatot. Kivitelezőt keres a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRT 45 új parkolóhely megépítésére a 14. kerületi Zsivora Parkban. A korábbi tervekkel szemben nem új parkoló utcát építenek, hanem a meglévő 127 méter hosszú út mentén alakítják ki a várakozó helyeket, így kisebb területet vesz el a parkból. A parkolók vízáteresztőt, zúzott kővel kitöltött betongyeprácskő burkolatot kapnak, hogy a csapadék helyben szivárogjon el, és ne növelje a csatornahálózat terhelését. A környéken forgalomcsillapító küszöb és 30 km/órás zóna is létesül. A nyári évad végén indul az Esztergomi Várszínház színpadának befedése, és a nézőtér teljes széksora is megújul. Könnyű szerkezetes színpadfedés készül, a 250 fős nézőtér 90-es évekből származó, háttámla nélküli fappallóit korszerű székekre cserélik, így helyre szóló jegyek lesznek majd. A beruházás az elektromos hálózat, az öltözők és a vizes blokkok felújítására is kiterjed. Az Esztergomi Várszínház produkcióit évente mintegy 10 000 néző látogatja. A fejlesztés egy magyar-szlovák határmenti
1: és most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Hey everyone, Ryan from Republic here.
1: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.
0: Mondjának akár 86%-át is eltakarhatja. A Magyar Csillagászati Egyesület szerint jó megfigyelő helyre.

0: kormányzatnak kiadott a stikoratárium jövőjéről. Több mint 45 ezer BKK utast ellenőriztek a fővárosban júliusban. A színházi kritikusok céhe 47. alkalommal adja át a színi kritikusok díját szeptemberben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat szeptemberben tervezik a kormány elé vinni, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebookon. A TELSZE vezető Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel és szakemberekkel tartott bejárást és munkamegbeszélést, ahol áttekintették az épület állapotát és a lehetséges fejlesztési irányokat. Az ingatlan többféle módon újulhat meg. Törekednének rá, hogy a régi épület egy modern 21. századi planetárium legyen, vagy az érdeklődőket a minden pontjáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának belőle. A planetárium teljes felújítása 3-4 évig, egy modern Science Center kialakítása akár 6-8 évig tarthat. A cél egy olyan koncepció kialakítása, amely megőrzi az épület építészeti értékeit és biztosítja a szükséges forrásokat. Júliusban több mint 45 ezer utast ellenőriztek a főváros forgalmas járatain és metroállomásain a budapesti rendőrfőkapitányság, a BKK és a Föri munkatársai. Az utaskoordinátorok 38 ezer jegyet és bérletet olvastak le. A rendőrök 212 személyt igazoltattak, egy körözött embert elfogtak, többet előállítottak, és 75 esetben szabtak ki helyszíni bírságot jogosulatlan buszsáv használat miatt, továbbá 12 taxis szabálytalanságot szankcionáltak. A cél a közösségi közlekedést használók biztonsága. Érzetének növelése volt ezúttal is. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik. A Dunahaus szerint a panelek négyzetméter ára februárban tetőzött júliusra több mint 8%-kal lett olcsóbb, és az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ezzel szemben stabilan nőtt, júliusban elérve az idei csúcsot, tavasszal a két szegmens közti különbség 11%-ra szűkült, júliusra viszont újra 21%-ra nyílt. A piac egészét ez alig érinti, mert a budapesti használt lakások 4/5-e téglaépítésű. 13. alkalommal rendez nyári madárgyűrűző akciót a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti helyi csoportja a Cinkotai Naplás tónál augusztus 12-e és 26-a között. A program hétköznap és hétvégén is látogatható. Az időjárástól függően kora reggeltől délelőtt 10 óráig, valamint 19 órától napnyugtáig, augusztus 20-án csak reggel. A látogatók szakemberek vezetésével megismerhetik a madárgyűrűzés folyamatát, a bemutató hálót, fényképek készíthetnek és a madarakat meg is simogathatják. Augusztus 20-a és 23-a között vízirovászati és éjszakai lepkészési programokat is szerveznek a 17. kerületben. A bázis a Naplástó déli gátjánál található, a helyszín gyalog kerékpárral és tömegközlekedéssel is elérhető. A színházi kritikusok céhe 47. alkalommal adja át a színi kritikusok díját, amellyel a 2025-2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerik el. 14 kategóriában 3-3 várományos közül kerülnek ki a nyertesek, szeptember 20-án az 5-ös 10-ben. A színházak versenyében a budapesti Katona József Színház, az előadások között pedig a szombathelyi Veres Sándor Színház Takarásban című produkciója kapta idén a legtöbb jelölést. A színházi kritikusok céhe korábban nyilvánosságra hozta, hogy az életműdíjat 2026-ban Asher Tamás kapja. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. Több mint 45 ezer BKK utast ellenőriztek a fővárosban júliusban. A Színházi Kritikusok CH 47. alkalommal adja át a Színi Kritikusok díját szeptemberben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat szeptemberben tervezik a kormány elé vinni, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebookon. A TELSZE vezető Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel és szakemberekkel tartott bejárást és munkamegbeszélést, ahol áttekintették az épület állapotát és a lehetséges fejlesztési irányokat. Az ingatlan többféle módon újulhat meg. Törekednének rá, hogy a régi épület egy modern 21. századi planetárium legyen, vagy az érdeklődőket a világ minden pontjáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának belőle. A planetárium teljes felújítása 3-4 évig, egy modern Science Center kialakítása akár 6-8 évig tarthat. A cél egy olyan koncepció kialakítása, amely megőrzi az épület építészeti értékeit és biztosítja a szükséges forrásokat. Júliusban több mint 45 ezer utast ellenőriztek a főváros forgalmas járatain és metroállomásain a budapesti rendőrfőkapitányság, a BKK és a Föri munkatársai. Az utaskoordinátorok 38 ezer jegyet és bérletet olvastak le, a rendőrök 212 személyt igazoltattak, egy körözött embert elfogtak, többet előállítottak, és 75 esetben szabtak ki helyszíni bírságot jogosulatlan buszsáv használat miatt, továbbá 12 taxis szabálytalanságot szankcionáltak. A cél a közösségi közlekedést használók biztonság érzetének növelése volt ezúttal is. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik. A Dunahaus szerint a panelek négyzetméter ára februárban tetőzött júliusra több mint 8%-kal lett olcsóbb, és az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ezzel szemben stabilan nőtt, júliusban elérve az idei csúcsot, tavasszal a két szegmens közti különbség 11%-ra szűkült, júliusra viszont újra 21%-ra nyílt. A piac egészét ez alig érinti, mert a budapesti használt lakások 4/5-e téglaépítésű. 13. alkalommal rendez nyári madárgyűrűző akciót a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti helyi csoportja a Cinkotai Naplás tónál augusztus 12-e és 26-a között. A program hétköznap és hétvégén is látogatható. Az időjárástól függően kora reggeltől délelőtt 10 óráig, valamint 19 órától napnyugtáig, augusztus 20-án csak reggel. A látogatók szakemberek vezetésével megismerhetik a madárgyűrűzés folyamatát, a bemutató hálót, fényképek készíthetnek és a madarakat meg is simogathatják. Augusztus 20-a és 23-a között vízirovászati és éjszakai lepkészési programokat is szerveznek a 17. kerületben. A bázis a Naplástó déli gátjánál található, a helyszín gyalog, kerékpárral és tömegközlekedéssel is elérhető. A Színházi Kritikusok CH 47. alkalommal adja át a Színi Kritikusok díját, amellyel a 2025-2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerik el. 14 kategóriában 3-3 várományos közül kerülnek ki a nyertesek, szeptember 20-án az 5-ös 10-ben. A színházak versenyében a budapesti Katona József Színház, az előadások között pedig a szombathelyi Veres Sándor Színház Takarásban című produkciója kapta idén a legtöbb jelölést. A Színházi Kritikusok CH korábban nyilvánosságra hozta, hogy az életműdíjat 2026-ban Aser Tamás kapja. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelé. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, vagyis a Városliget szívében augusztus 23-án vasárnap nagyon-nagyon hosszan jön a Magyar Jazz ünnepe, vagyis 14 órától este 10-ig ott kint a szabadtéri színpadon igazi sztárparád és igazi ínyenc kavalkád lesz. Negyedszer érkezik a Magyar Jazz ünnepe a Zeneházában, és ez az egész napos vasárnapi programsorozat a Magyar Jazz műfaja előtt tiszteleg értelemszerűen. Ingyenes szabadtéri koncertekkel, ez is fontos, beltéri előadásokkal, a Magyar Jazz Szövetség és a Zeneháza közös rendezésében. Olyanok lépnek fel egyébként a szabadtéri színpadon, mint a Debrecen Dixieland Jazz Band, Barabás Lőrinc Quartet, vagy éppen Kájer Bálint és zenekara, ők zárják majd egyébként a napot. A debreceni Dixieland Jazz Band repertoáriában népszerű Dixieland örökzöltek saját hangszerelései és feldolgozásai szerepelnek. Barabás Lőrincék az instrumentális popzene és a jazz mellett számos stílust emelnek be a műsorukba. De a Hodek Trio például a precíz ritmusok, a mély groove-ok és a virtuóz hangszeres játék ötvözetét hozzák majd el. Aztán a hattagú Coltrane ikonjuk 50. évfordulója, mármint a halálának az 50. évfordulója alkalmából létrejöttek, és éltetik azóta is a legendás szaxofonos életművét. Hála érte nekik, Kájer Bálint és zenekara pedig a swing, a jazz és a rock and roll klasszikus világát idézik meg modern, lendületes előadásmóddal, és hadd ne mondjam, természetesen elegáns színpadi hangulattal. Érdemes tehát 14 órakor már kilátogatni a Magyar Zeneházába, a szabadtéri színpadra, mert a jazz ünnepe 2026 munkacímmel egy igazi sztárparádét láthatnak a műfaj szerelmesei, no és persze hamisítatlan ínyenc kavalkádot.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Még mindig vizsgálhatják a hatóságok a Fidesz lefoglalt szervereit az NK ügyben. Eredményesnek értékelt a belügyminisztérium a fővárosi közbiztonsági akciót. Biciklissáv jön a Szent Gellér rakpartra, részben a parkolósáv helyére. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Továbbra sem adható tájékoztatása a Fidesztől lefoglalt elektronikai eszközök vizsgálatának állásáról, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség a Népszavával. Július 21-én ügyészségi nyomozók jelentek meg a párt szervereit biztosító központban, és lefoglalták a teljes kommunikációs rendszert a Nemzeti Kulturális Alapügye miatt, amelyben hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik nyomozás. A 17 milliárd forintos támogatási botrányban a vádak szerint politikai szívességek alapján ítéltek oda pénzeket, azóta már több kedvezményezett vissza is fizette a támogatást. A szerverek lefoglalását az indokolhatja, hogy a támogatásként szánt összegek osztogatásának politikai motivációját erősíti az, hogy a választások előtt éppen választókerületenként osztottak ki szinte forintra pontosan 100 millió forintot. A vizsgálat továbbra is zajlik. Eredményesnek értékelték a belügyminisztériumban azt a 30 napos budapesti közbiztonsági akciót, amelyet önkormányzati jelzések és lakossági bejelentések alapján indítottak július közepén, közölte a tárca. A hétfői egyeztetésen Pósfai Gábor belügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Bariska Norbert rendőrfőkapitány és Bódis Kriszta kormánybiztos vett részt. Az elmúlt három hétben 154 embert fogtak el, 118-at előállítottak, 80 szabálysértési és 72 büntető feljelentés készült. A belügyminisztérium közleménye szerint az akció után a főváros 19 helyszínén továbbra is kiemelt rendőri jelenlétet biztosít a budapesti rendőrfőkapitányság, továbbá közel 100 helyszínen mozgó rendőrjárőrök teljesítenek szolgálatot. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakít ki az útpályán a Budapest közút a Szent Gellér rakparton annak érdekében, hogy a jövőben ne kelljen a gyalogosokat kerülgetniük a bringásoknak. Az átalakítás részeként a Rudas gyógyfürdőnél lévő mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat átvezetik a járdáról az úttestre, a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik. A tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Fél időhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat 20 igazgatóság részvételével. Július 1-e és augusztus 3-a között 1480 ellenőrzést végeztek, több mint 300 esetben találtak szabálytalanságot. Az eddigi eredményekről dr. Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
3: Annyira nem pozitívak, mert az esetek 21%-ában tárt föl valamilyen hiányosságot a NAV. Most, nyáron a szokásos dolgokat ellenőrzik, a nyugtadás elmulasztását, azt, hogy a foglalkoztatottak bejelentik-e vagy sem, ott, ahol van jövedéki termékértékesítés, hogy ott a jövedéki szabályokat betartják-e, és az online pénztárgépek használatát. Ezek a megszokott ellenőrzési módszerek, és a revizorok most azt tapasztalták, hogy az eddig elvégzett 1480 vállalkozónál, akiket ellenőriztek, 316-an nem tartották be az adózási szabályokat, ez pontosan 21%-os mulasztás. Azért adtuk ki most ezt a közleményt, mert nagyon bízunk benne, hogy augusztusban ezen még tudnak javítani a vállalkozások.
2: Az ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok?

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

minden, amit szeretünk. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Reklámajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében augusztus 25-én kedden igazi programkavalkád lesz a Zeneháza minden területén. Hát nézzük először a kávézót, este 6-tól bárzongora est. Zseniális egyébként maga ez az egész program folyam, már szinte a kezdetektől lehet találkozni ezzel a igen ritka műfajra. De hát vannak ennek a muzsinekának rajongói, mert filmzenék, jazz standardek, klasszikus lágerek, francia sanzonok, bosszanovák, magyar örökzöldek szólalnak meg népszerű hazai bárzongoristák előadásában. Ott a Trilla kávézóban bárki, aki szereti egyébként ezt a műfajt, az abszolút áldozhat a muzsika oltárán, de aznap egyébként még lesz más is. Például 20.30-tól kint a szabadtéri színpadon a természetre hangolva egy filmsorozat, de ezúttal Török Tillával. Ebben a sorozatnak van 5 epizódja, ahol 3 dolog egészen biztos, hogy kortárs hazai előadók és élő performance-ot adnak elő. Tehát ott lesznek, lehet velük személyesen találkozni, kilépnek a vászorról. A páratlan szépségű Balaton felvidék, illetve az ötletgazdag producer Punk Zsóf és a rendező producer Réti László személye. Amilyen sokszínű a magyar tenger környezete, olyan változatos a legkülönbözőbb természeti csodák ölelésében megszólaló zenészek felhozatala is. Ha van olyan párosítás a sorozatban, ahol egy pillanatig nem volt kérdés az előadó és a környezet harmóniája, nos, az a multi-instrumentalista Török Tilla népzenei formációjának hangzásvilága és a Zirci Arborétum hazánk legmagasabban fekvő élőfa gyűjteménye. Hogy ez koncertfilm lesz-e végül, turisztikai kertcsináló vagy zenei doksinos, ezt mindenki döntse el maga, egy biztos, megismételhetetlen színpadi produkció.